0: FM.
1: Felsaki nekem nincs értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng,

0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

0: Chill Out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A hormuzi szoros továbbra is nyitva áll, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön azt követően, hogy az iráni iszlám forradalmi gárdának tulajdonított dróntámadásért egy szingapúri zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajót az ománi partok közelében, írja az MTI. Az elnök egy Fehérházban washingtoni idő szerint csütörtökön este tartott rendezvényen kijelentette, hogy az Egyesült Államok a puszta erőpozíciójából tárgyal Iránnal, és megismételte, hogy Teherán sürgősen megállapodást akar kötni, valamint ismét kijelentette, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Donald Trump egyben közölte, Irán az amerikai mezőgazdasági termékek új piaca lehet, miután a korábban befagyasztott pénzből az Egyesült Államoktól vásárolnak gabonát, szóját és kukoricát. Idén is megszervezte külföldi tanulmányútját a TEIT. A Paksi Atomerőmű körzetében 16 települést magába foglaló társadalmi ellenőrző információs és településfejlesztő társulásból 10 település polgármestere utazott ki június 14-én Svájcba azzal a céllal, hogy megismerjék a svájci atomenergetika alkalmazását, valamint tanulmányozzák a nukleáris létesítmények és a közelükben található önkormányzatok kapcsolatrendszerét. Gáncs István, a TEIT alelnöke úgy nyilatkozott, a svájci atomerőmű körzetében lévő települések polgármesterei ott is meghatározó szerepe van a kommunikációban.
2: Ott sem ritka náluk, hogy vagy a felügyelőbizottság tagjaiként dolgoznak a környéken, vagy éppen a nukleáris intézmény valaha dolgozói voltak, vagy teljesen civil emberek. Itt megkérdeztük, hogy mi az a legfontosabb dolog, ami az atomerőmű és a környéken lévő élő településeken élő embereknek a legfontosabb. Természetesen itt újat nem hallottunk, mert azt elmondták, hogy nagyon szoros szimbiózisban élnek az atomerőművel, hiszen az elsődleges hírforrás, az elsődleges tényforrás az mindig a polgármester vagy a képviselőtest, azon belül is pedig azok az emberek, akik a felügyelőbizottságban vállalnak szerepet, és tájékoztatják a lakosokat, ha kell a nap 24 órájában. Ez hasonlóképpen történik a TEIT-nél is, tehát ugyanilyen kapcsolatrendszer van kiépítve.
1: A svájci út során a TEIT delegációja látogatást tett a Beznaui atomerőműben, amelyben Európa leghosszabb ideje biztonságosan működő két atomreaktora található, ezen kívül pedig radioaktív hulladéktárolóknál is látogatást tettek, ahol megismerték az új, úgynevezett plazma technológiás hulladékkezelést, mondta el Schweiger György, Györgykönyv polgármestere.
3: Ez a plazmaégető technológia, ez a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékoknak a tömörítésére szolgál, egy nagyon-nagyon érdekes technológia volt. Ők azt csinálják, hogy 18 hordó kis és közepes aktivitású hulladékot egy hordó méretűre sűrítenek össze egy speciális plazma technológiával, teljesen zárt rendszerbe. Egy zárt rendszerbe megy be a kis és közepes aktivitású hulladék ebbe az égető, inkább olvasztó műnek mondanám, mint égetőművek, mert az égetésnek vannak gázai, gőzei. Itt viszont nincsen semmi, mert egy teljesen zárt technológia, és 24 és illetve 48 órás üzemidő után a 18 hordó hulladékból egyetlen egy hordó kis és közepes aktivitású hulladék keletkezik, és így lényegesen kevesebb hulladékot kell elhelyezniük majd a végleges mély geológiai tárolóba.
1: Schweiger György úgy nyilatkozott, a Svájcban megismert hulladékkezelés formáját ajánlani fogják a Magyarországon működő radioaktív hulladéktárolással foglalkozó RHKKFT-nek. Technikai és igazgatási szünet lesz a jövő héten a Paksi Városházán. Június 30-án kedden a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal technikai okok miatt zárva tart, ügyfeleket nem fogad. Továbbá a vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára a közszolgálati tisztviselők napja, július 1-e szerda, munkaszüneti nap lesz, melynek kapcsán az ügyfélfogadás ezen a napon is szünetelni fog a Városházán. A többi napon a normál ügyfélfogadási rendszerint várják az ügyfeleket, az önkormányzat köszöni a lakosság megértését.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Az Atomerőmű Sport Egyesületnél stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodásra törekednek. Az elmúlt években jó néhány fejlesztés megvalósult, és 2026-ban is több infrastrukturális fejlesztésre lehet számítani, számos előkészület zajlik jelenleg is. A részletekről Kovács Antal ügyvezető elnök beszélt rádiónknak.
4: Az Atomerőmű Sport Egyesület mindig igyekezett kiegyensúlyozottan gazdálkodni, és azokban az években, amikor stabil volt a bevétel, vagy esetleg egy picit több, akkor sem költöttünk el mindent, hanem inkább a hosszú távú működésre összpontosítottunk. Így sikerült bekerülnünk a kiemelt vidéki sportegyesületek közé, ami egy olyan többlet lehetőséget adott az elmúlt két évben, és az idejében is le vagyunk szerződve, ami azért stabilitást eredményez. Ezt mindig visszaforgattuk az utánpótlásra, a körülményeink javítására, így sikerült a Bezerédi judóterem megújítása. Korábbi években a TAO forrásokat is úgy használtuk fel, hogy ebből mindig vissza tudtunk forgatni, ebből sikerült a kettes iskolának a tornaterét újítani, és folyamatosan arra használjuk fel, hogy az infrastruktúra fejlesztés is legyen fenntarthatóan működtethető létesítményekre. Amit sürgősen meg kell csinálni, a foci utánpótlás kapcsán az öltözőket fogjuk rendbe tenni. Azon kívül vannak elképzeléseink, hogyha lehet pályázni majd a kajakkenu vízitelep továbbfejlesztésére. Nyilván majd, hogyha megfelelő források lesznek rá, addig a tervezéssel foglalkozunk, és azt előkészítjük. A fejlesztés tervezésére sikerült pályáznunk, és lépésről lépésre szeretnénk megvalósítani a fejlesztéseinket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Paksfm.
0: Paksfm.
5: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

Ha józanész bármit mondhatott, a rideg négy fal otthonná változott. Belém bújtál, a világ nem láthatott,

0: hazai.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
1: Összeköt.
0: Ez volt a Csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Vörös riasztást adtak ki a hétvégére Szlovénia több térségére, Horvátországban pedig vasárnapra már Zágráb, Karlovac, Knin, Rijeka, Split és Dubrovnik térségében is a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben a fokozódó hőség miatt. A következő napokban helyenként 39 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet, írja az MTI. A hatóságok mindkét országban arra figyelmeztetnek, hogy a hőség különösen a kisgyermekeket, az időseket és a krónikus betegeket veszélyezteti. A lakosságot és a tengerparton nyaralókat arra kérik, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűtött helyiségben, fogyasszanak elegendő alkoholmentes folyadékot, kerüljék a nehéz ételeket és a fizikai megterhelést. Májusban a turisztikai szálláshelyeken 1 millió 800 ezer vendég, mintegy 3 millió 900 ezer vendég éjszakát töltött el. A vendégek száma 2,6%-kal több, a vendégészakáké 0,5%-kal kevesebb volt az egy évvel korábbinál, jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek száma 4,9, az általuk eltöltött vendégészakáké 2,8%-kal több volt az előző év azonos havinál. A 898 ezer belföldi vendég 1 millió 800 ezer vendégészakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 636 ezer vendéget és 1 millió 300 ezer vendégészakát regisztráltak. A belföldi vendégek száma mindegyik turisztikai térségben nőtt az előző év azonos hónapjához képest, írja a KSH adatai alapján az MTI. Az elmúlt napokban az egész Európát sújtó rendkívüli hőhullám következtében a Duna hőmérséklete június 26-án elérte a 25 Celsius fokot, így az előírásoknak megfelelően az MVM Paksi Atomerőmű ZRT megkezdi a Duna hőmérsékletének mérését a folyó érintett szakaszán, adta hírül az atomerőmű. Azt írták, az intézkedés célja a környezetvédelmének jegyében a hatályos előírások és szabályok teljesítése, valamint az atomerőmű biztonságos működésének fenntartása. A naponta elvégzett mérések olyannyira lehetővé teszik az atomerőmű teljesítmények csökkentését, hogy a befogadó víz nem haladja meg a 30 Celsius fokot. A rendkívüli energetikai helyzet fennállása esetén a vonatkozó jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy az energiapolitikáért felelős miniszter eseti határozatával engedélyezze a rendeletben rögzített határérték átmeneti túllépését. Hozzátették, a Paksi atomerőmű működését szigorú szabályok határozzák meg, amelyeknek a létesítmény minden esetben megfelel. A Duna hőterhelésével kapcsolatos részletesebb információk az atomerőmű weboldalán találhatók, ahol nem csupán a mérés folyamatával és a hőterheléssel kapcsolatos előírások, hanem a napi friss adatok is megtalálhatók. Szekszárdváros önkormányzata június 25-én megtartotta a nyári szünet előtti utolsó képviselőtestületi ülését. A testület főbb döntéseiről Szekszárd polgármestere Berlinger Attila számolt be közösségi oldalán. Az ülésen 20 napi rendi pontot tárgyaltak, a városvezető szerint azokat, amelyek ebben az időszakban hagyományszerűen újra előjönnek. Ilyen téma volt például a városi kitüntetések odaítélése, amiket majd az augusztus 20-ai közgyűlésen adnak át. A polgármester kiemelte, a jelöltekről rég nem látott mennyiségben jöttek ajánlások Szekszárd közösségeitől. A testület elfogadta az Aranykönyv 2025-ös évi szövegét, amit egy háromfős bizottság készít elő minden évben. Az aranykönyvbe azok a város történetében meghatározó jelentőségű, kiemelkedően fontos pozitív események kerülnek bejegyzésre, amelyek méltók arra, hogy megörökítésükkel Szekszárd történelmének részévé váljanak. Sarkalatos téma volt a sötétvölgyi gyermektábor ügye is. A közgyűlés megszavazta a sötétvölgyi gyermektábor szálláshelyként és rendezvényközpontként való hasznosításához szükséges koncepcióterv beszerzését, mely a vagyonkezelő Kft. Feladata lesz. Berlinger Attila elmondta, hosszú távon az egész Dél-Dunántúlon egyedülálló létesítményt akarnak kialakítani, amit egész évben lehet majd hasznosítani. A polgármester szerint hosszú szünetre nem készülnek, mert szinte biztos, hogy nyáron is szükség lesz közgyűlési döntésekre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora, a

small thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

Suki Koktél.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

0: folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Június 19-től mindössze 48 óra alatt megduplázódott a hűtési üzemmódot használó otthonok aránya a Daikin klímákat és hőszivattyúkat vezérlő Onecta alkalmazás anonim országos használati adatai szerint. A júniusi hőmérsékleti adatok alapján a nyár nem fokozatosan, hanem szinte egyik napról a másikra érkezett meg a magyar klímahasználók otthonaiba. Június első napjaiban az Onecta alkalmazás felhasználóinál a hűtési arány még nagyjából 11% körül alakult. Június 19-e után néhány nap alatt meredeken nőtt a hűtési igény. Június 24-ére az alkalmazáshoz kapcsolt otthonok 58%-a használta hűtésre a készülékét, áll a Daikin Hungary Kft. Által az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményben. Ezzel a hónap elején és közepén mért mintegy 10% körüli szintről kevesebb, mint két hét alatt, több mint ötszörösére nőtt a hűtési üzemmód használata, a legnagyobb ugrás pedig mindössze két nap alatt következett be. Az elmúlt napokban az egész Európát sújtó rendkívüli hőhullám következtében a Duna hőmérséklete június 26-án elérte a 25 Celsius fokot, így az előírásoknak megfelelően az MVM Paksi Atomerőmű ZRT megkezdi a Duna hőmérsékletének mérését a folyó érintett szakaszán, adta hírül az atomerőmű. Azt írták, az intézkedés célja a környezetvédelmének jegyében a hatályos előírások és szabályok teljesítése, valamint az atomerőmű biztonságos működésének fenntartása. A naponta elvégzett mérések olyannyira lehetővé teszik az atomerőmű teljesítmények csökkentését, hogy a befogadó víz nem haladja meg a 30 Celsius fokot. A rendkívüli energetikai helyzet fennállása esetén a vonatkozó jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy az energiapolitikáért felelős miniszter eseti határozatával engedélyezze a rendeletben rögzített határérték átmeneti túllépését. Hozzátették, a Paksi atomerőmű működését szigorú szabályok határozzák meg, amelyeknek a létesítmény minden esetben megfelel. A Duna hőterhelésével kapcsolatos részletesebb információk az atomerőmű weboldalán találhatók, ahol nem csupán a mérés folyamatával és a hőterheléssel kapcsolatos előírások, hanem a napi friss adatok is megtalálhatók. A Paksi járási ügyészség vádat emelt egy 45 éves férfi ellen, aki az eltiltást megszegve lakott területen vezetett egy kis traktort. A sofőrnek sosem volt járművezetői engedélye. A férfire egy korábbi ügy miatt a járásbíróság pénzbírságot szabott ki, ugyanis már akkor engedély nélkül vezetett. Az ügye 2025. március 4-én vált jogerőssé, vagyis ekkortól már tényleg tilos volt neki vezetnie az ezt követő 8 hónapban. Ennek ellenére az eltiltást lejárta előtt lakott övezetben egy saját kis traktorral közlekedett, amihez még egy utánfutót is kapcsolt. Ezen az utánfutón szabálytalanul szállította sógorát, akivel azt tervezték, hogy a község határában lévő lucernát elszállítják. A történteket egy térfigyelő kamera is rögzítette. A járási ügyészség a büntető végzésben pénzbírság megfizetését és határozott időre történő vezetési eltiltást szorgalmaz a Paksi járásbíróságnál.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Az Atomerőmű Sportegyesületnél stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodásra törekednek. Az elmúlt években jó néhány fejlesztés megvalósult, és 2026-ban is több infrastruktúrális fejlesztésre lehet számítani, számos előkészület zajlik jelenleg is. A részletekről Kovács Antal ügyvezető elnök beszélt rádiónknak.
5: Az atomerős potenciált mindig igyekezett kiegyensúlyozottan gazdálkodni, és azokban az években, amikor stabil volt a bevétel, vagy esetleg egy picit több, akkor sem költöttünk el mindent, hanem inkább a hosszú távú működésre összpontosítottunk. Így sikerült bekerülnünk a kiemelt vidéki sportegyesületek közé, ami egy olyan többlet lehetőséget adott az elmúlt két évben, és az idejében is le vagyunk szerződve, ami azért stabilitást eredményez. Ezt mindig visszaforgattuk az utánpótlásra, a körülményeink javítására, így sikerült a bezerédi judóterem megújítása. Korábbi években a TAO forrásokat is úgy használtuk fel, hogy ebből mindig vissza tudtunk forgatni, ebből sikerült a kettes iskolának a tornaterét újítani, és folyamatosan arra használjuk fel, hogy az infrastruktúra fejlesztés is legyen fenntarthatóan működtethető létesítményekre. Amit sürgősen meg kell csinálni, a foci utánpótlás kapcsán az öltözőket fogjuk rendbe tenni. Azon kívül vannak elképzeléseink, hogyha lehet pályázni majd a kajakkenú vízitelep továbbfejlesztésére. Nyilván majd, hogy megfelelő források lesznek rá, addig a tervezéssel foglalkozunk, és azt előkészítjük. A fejlesztés tervezésére sikerült pályáznunk, és lépésről lépésre szeretnénk megvalósítani a fejlesztéseinket.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

0: szeretitek a klasszikus rock zenét,
1: ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek, Suki Cocktail.
0: Nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Cocktail.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Cocktailt.
2: Suki Cocktail.
3: Szép napot, szevasztok! Június 27-e szombat van, 7 óra után járunk 11 perccel, és már most 26 fokot mutat a vételkörzet hőmérője, és olybá tűnik, hogy ma sem fogunk fázni. Továbbra is vörös riasztás van érvényben, de erről majd egy kicsit később részleteiben beszélgetünk. Köszöntöm a névnaposokat, László és Kamilla nevű hallgatóinkat, külön szeretettel köszöntelek Ábrahám Laci, állandó kívánunk, ma is szerepel majd egy általad kért felvétel a koktélban. Tehát ott tartottunk, hogy László és Kamilla nevű hallgatóinkat köszöntöm nevük napján, elérhető vagyok, mint minden hétvégén 0629 411 001, SMS-en és Viberen is várom kéréseteket, kívánságatokat, üzeneteteket, szívesen részt veszek benne én is, ha gondoljátok. És akkor nézzük a 7 óra utáni első blokkot, John Travolta és Olivia Newton-John duója, utána Álommarculány az LGT-től, a blokkot pedig Joe Cocker zárja majd.

0: Suki Koktél. Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: Olyan csodálatos vagy, éneket egy Joker gyönyörűen. Megyünk tovább 7 óra 21 perckor. Én mondtam, hogy Ábrahám László is következik. Isten értesen boldog névnapot még egyszer, Laci. És akkor jöjjön a kívánságod. Ábrahám László, Nagyszalán, Szlovákia. Szia, üdv mindenkit, kérek Bud Spencer emlékére és tiszteletére a The Fantastic Ocean előadásában, aki barátot talál, kincset talál, ez a felvétel címe. És hát az emlékezés az azért aktuális, mert 10 évvel ezelőtt ezen a napon halt meg Bud Spencer. Emlékezzünk rá a Laci által kért felvétellel, aztán itt lesz még egy másik László, Komár László is, No Miss 1983-ból, majd a blokkot a Kurt Gang zárja. Most viszont emlékezzünk Bud Spencerre.

0: és narancsjuice mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Fél nyolc után járunk 2 perccel, amikor is részleteiben belenézhetünk a mai időjárás előrejelzésébe. Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, de csapadék ezekből nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 34-39 fok közé melegszik fel a levegő, míg késő estére többnyire 22 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. És ne feledjük, vörös riasztás van érvényben, ezt komolyan kell venni, mert tényleg marha meleg van is. Hát különösen a kisgyerekek, de a beteg idősek is veszélyeztetett helyzetben vannak, úgyhogy a legjobb ilyenkor szerintem egy hűvös szobában egy hideg limonádéval mondjuk nosztalgia zenét hallgatni. És ezt tehetik azok, akik velünk töltik a mai reggelt is. Egyébként itt a vételkörzet hőmérője már most 27 Celsius fokot mutat, és akkor nézzük a következő blokk kínálatát, Susan Vega, Korál és Del Shannon az előadók sora.

0: Suki Cocktail. Suki Cocktail Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: Az iménti percekben Dehesen Unt hallottuk 1962-ből, hát az se most volt. Egyébként pedig 7 óra 43 perc van, és jön egy olyan előadó, aki hát régen szerepelt itt a Cocktailban, itt úgy hívják, hogy Elton John. Tőle hallunk egy 1988-as dalt, utána pedig jön Szikora Robi csapata az Ergo, mert ők léteznek. Ha most nem is, de valamikor nagyon népszerűen léteztek.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 9 perc múlva 8 órakor jön Tokai Robi a legfrissebb hírekkel. Ez azt jelenti, hogy 2 nótára még maradt idő ebben az órában. Az előadók pedig a Nevergreen és Ross Stewart. Hát csapjunk bele akkor, aztán a hírek után jövünk vissza még egy órára együtt nosztalgiázni.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A hormuzi szoros továbbra is nyitva áll, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön azt követően, hogy az iráni iszlám forradalmi gárdának tulajdonított dróntámadásért egy szingapúri zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajót az ománi partok közelében, írja az MTI. Az elnök egy Fehérházban washingtoni idő szerint csütörtökön este tartott rendezvényen kijelentette, hogy az Egyesült Államok a puszta erőpozíciójából tárgyal Iránnal, és megismételte, hogy Teheránk sürgősen megállapodást akar kötni, valamint ismét kijelentette, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Donald Trump egyben közölte, Irán az amerikai mezőgazdasági termékek új piaca lehet, miután a korábban befagyasztott pénzből az Egyesült Államoktól vásárolnak gabonát, szóját és kukoricát. Idén is megszervezte külföldi tanulmányútját a TEIT. A Paksi Atomerőmű körzetében 16 települést magába foglaló társadalmi ellenőrző információs és településfejlesztő társulásból 10 település polgármestere utazott ki június 14-én Svájcba azzal a céllal, hogy megismerjék a svájci atomenergetika alkalmazását, valamint tanulmányozzák a nukleáris létesítmények és a közelükben található önkormányzatok kapcsolatrendszerét. Gáncs István, a TEIT alelnöke úgy nyilatkozott, a svájci atomerőmű körzetében lévő települések polgármestereinek ott is meghatározó szerepe van a kommunikációban.
4: Ott sem ritka náluk, hogy vagy a felügyelőbizottság tagjaiként dolgoznak a környéken, vagy éppen a nukleáris intézmény valaha dolgozói voltak, vagy teljesen civil emberek. Itt megkérdeztük, hogy mi az a legfontosabb dolog, ami az atomerőmű és a környéken lévő élő településeken élő embereknek a legfontosabb. Természetesen itt újat nem hallottunk, mert azt elmondták, hogy nagyon szoros szimbiózisban élnek az atomerőművel, hiszen az elsődleges hírforrás, az elsődleges tényforrás az mindig a polgármester vagy a képviselőtest. Azon belül is pedig azok az emberek, akik a felügyelőbizottságban vállalnak szerepet, és tájékoztatják a lakosokat, ha kell a nap 24 órájában. Ez hasonlóképpen történik a TEIT-nél is, tehát ugyanilyen kapcsolatrendszer van kiépítve.
3: A svájci út során a TEIT delegációja látogatást tett a Beznaui atomerőműben, amelyben Európa leghosszabb ideje biztonságosan működő két atomreaktora található, ezen kívül pedig radioaktív hulladéktárolóknál is látogatást tettek, ahol megismerték az új, úgynevezett plazma technológiás hulladékkezelést, mondta el Schweiger György, Györkönny polgármestere.
5: Ez a plazmaégető technológia, ez a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékoknak a tömörítésére szolgál, egy nagyon-nagyon érdekes technológia volt. Ők azt csinálják, hogy 18 hordó kis és közepes aktivitású hulladékot egy hordó méretűre sűrítenek össze egy speciális plazma technológiával, teljesen zárt rendszerbe. Egy zárt rendszerbe megy be a kis és közepes aktivitású hulladék ebbe az égető, inkább olvasztó műnek mondanám, mint égetőművek, meg az égetésnek vannak gázai, gőzei. Itt viszont nincsen semmi, mert egy teljesen zárt technológia, és 24 és illetve 48 órás üzemidő után a 18 hordó hulladékból egyetlen egy hordó kis és közepes aktivitású hulladék keletkezik, és így lényegesen kevesebb hulladékot kell elhelyezniük majd a végleges mély geológiai tárolóba.
3: Schweiger György úgy nyilatkozott, a Svájcban megismert hulladékkezelés formáját ajánlani fogják a Magyarországon működő radioaktív hulladéktárolással foglalkozó RHK Kft.-nek. Technikai és igazgatási szünet lesz a jövő héten a Paksi Városházán. Június 30-án kedden a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal technikai okok miatt zárva tart, ügyfeleket nem fogad. Továbbá a vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára a közszolgálati tisztviselők napja július 1-e szerda munkaszüneti nap lesz, melynek kapcsán az ügyfélfogadás ezen a napon is szünetelni fog a Városházán. A többi napon a normál ügyfélfogadási rendszerint várják az ügyfeleket, az önkormányzat köszöni a lakosság megértését.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsjuice mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Paul McCartney indította a június 27-i szombati Suki koktél harmadik óráját. Szép napot, szevasztok! 8 óra után járunk, 8 perccel, és 28 fok van a vételkörzetben. Olybá tűnik, hogy nem fogunk fázni ma sem. Ne feledjétek, a vörös riasztás van érvénybe. Naptej, sok-sok folyadék, de ha lehet, akkor hűvös szoba, limonádé, hideg limonádé és nosztalgia zene, és ez a legjobb védekezés ilyenkor a kánikula ellen. Köszöntöm névnapjukon László és Kamilla nevű hallgatóinkat, de sok boldogságot kívánok azoknak is, akik bármilyen más apropóból ünnepelnek a mai napon. Az elérhetőségem 0629 411 001, SMS-en is, Viberen is várom kívánságaitokat. Ha minden jól megy, teljesíteni is tudom azt. Nézzük az első blokkot a harmadik órában. Rubens Brody János és a UB40 az előadók sora.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
2: 8 óra 20 perc van, egy újabb kívánság teljesítésével folytatódik a koktél. Szia, kedves Suki, szép reggelt! Mai napon született Frank Mills, kanadai zongorista és lemezlovas, akit leginkább a Táncoló zenélő doboz című instrumentális slágeréről ismerünk. A mai reggelen Frank Mills termékeny időszakából választottam egyik szerzeményét, melynek címe Széldala. Ezúton szeretném köszönteni László nevű rokonaimat, nagybátyámat, unokatestvéremet, valamint Ábrám László barátomat köszönettel és üdvözlettel. Dobos Tibi Szabasról, tehát Frank Miles-tal folytatódik a koktél, aztán itt lesz még Lenny Kravitz és a Korda Balázs duó is.

0: koktél. Suki koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 30 perckor egy újabb kívánság teljesül. Ábrahám László, Nagy Szalán, Szlovákia. Szia, üdv mindenkit, kérek Aracki Lászlót. Hát névrokont kért Laci, és ez még egyszer sok-sok boldogságot, egy számot ma már játszottam a kedvedért, de hát névnapod van, ez belefér. Jöjjön Aracki László a blogban még, aztán itt lesz John Lennon is.

0: Zsuki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 8 óra 39 perckor jöjjön az időjárás jelentés. Könnyű dolgom lenne, azt is lehetne mondani, ugyanolyan, mint tegnap volt. De nézzük, milyen volt akkor tegnap, mert ilyen lesz ma is állítólag. Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, de csapadék ezekből nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 34 és 39 fok közé melegszik fel a levegő, még késő estére többnyire 22 és 30 fok közé csökken vissza a hőmérséklet. Vörös riasztás van érvényben, ez azt jelenti, hogy nagyon óvatosan kell odakint tevékenykedni, sok naptej, sok folyadék, árnyékos hely, délben otthon lenni, meleg, hűtött szobában, és élvezni a nosztalgia zenét, ami most így fog szólni. Aerosmith, Albano, Romina Powerrel és Ace of Base.

0: Ez a Paks FM.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
2: 8 óra 49 perckor jöjjön az esemény naptár június 27-éhez kapcsolható híreinek özöne. 980 évvel ezelőtt ezen a napon született első Szent László magyar király, aki 1077-től 1095-ig uralkodott. 834 évvel ezelőtt ezen a napon szentté avatták első László magyar királyt. 72 évvel ezelőtt, június 27-én Oroszországban átadták a világ első atomerőművét. 25 éve nincs közöttünk Jack Lemmon, Oscar-díjas amerikai színész, van, aki fúrnó szereti, a szomszédnője mindig zöldebb, és egy csomó nagyszerű alakítás tulajdonosa, és 10 éve immár, hogy meghalt Bud Spencer, olasz színész, róla zenével is megemlékeztünk az előző órában, Ace of Base és Shadows az előadók sora.

0: koktél. Suki koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Paks FM-en.
1: 8 óra 54 perc van, ez azt jelenti, hogy egy felvételre maradt időnk még ebben a mai koktélban, de holnap reggel megint együtt nosztalgiázhatunk, ha ti is úgy gondoljátok. A bikini dala után jön majd Tokai Robi a legfrissebb hírekkel, aztán a délelőtt folyamán Kriszta lesz a házigazda, Életmód magazinnal jelentkezik a mikrofon és a kezelőpult mögül. További jó rádiózás, ne feledjétek az időjárásra nagyon odafigyelni, mert ez azért nem embernek való. Vörös riasztás van élvénybe, mindenki figyeljen oda, és déli órákba, ha nem muszáj, ne menjetek napra. További szép napot, elköszön a műsorozat, és Sukert József, szavaztok!

0: térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél. Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel és Schuchert Józseffel. Suki Koktél a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Következik a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak. Minden szombaton délelőtt a Paks FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Forddal közlekedik, nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
2: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Vörös riasztást adtak ki a hétvégére Szlovénia több térségére, Horvátországban pedig vasárnapra már Zágráb, Karlovac, Knin, Rijeka, Split és Dubrovnik térségében is a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben a fokozódó hőség miatt. A következő napokban helyenként 39 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet, írja az MTI. A hatóságok mindkét országban arra figyelmeztetnek, hogy a hőség különösen a kisgyermekeket, az időseket és a krónikus betegeket veszélyezteti. A lakosságot és a tengerparton nyaralókat arra kérik, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűtött helyiségben, fogyasszanak elegendő alkoholmentes folyadékot, kerüljék a nehéz ételeket és a fizikai megterhelést. Az elmúlt napokban az egész Európát sújtó rendkívüli hőhullám következtében a Duna hőmérséklete június 26-án elérte a 25 Celsius fokot, így az előírásoknak megfelelően az MVM Paksi Atomerőmű ZRT megkezdi a Duna hőmérsékletének mérését a folyó érintett szakaszán, adta hírül az atomerőmű. Azt írták, az intézkedés célja a környezetvédelmének jegyében a hatályos előírások és szabályok teljesítése, valamint az atomerőmű biztonságos működésének fenntartása. A naponta elvégzett mérések olyannyira lehetővé teszik az atomerőmű teljesítmények csökkentését, hogy a befogadó víz nem haladja meg a 30 Celsius fokot. A rendkívüli energetikai helyzet fennállása esetén a vonatkozó jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy az energiapolitikáért felelős miniszter eseti határozatával engedélyezze a rendeletben rögzített határérték átmeneti túllépését. Hozzátették, a Paksi Atomerőmű működését szigorú szabályok határozzák meg, amelyeknek a létesítmény minden esetben megfelel. A Duna hőterhelésével kapcsolatos részletesebb információk az atomerőmű weboldalán találhatók, ahol nem csupán a mérés folyamatával és a hőterheléssel kapcsolatos előírások, hanem a napi friss adatok is megtalálhatók. A Paksi járási ügyészség vádat emelt egy 45 éves férfi ellen, aki az eltiltást megszegve lakott területen vezetett egy kis traktort. A sofőrnek sosem volt járművezetői engedélye. A férfire egy korábbi ügy miatt a járásbíróság pénzbírságot szabott ki, ugyanis már akkor engedély nélkül vezetett. Az ügye 2025. március 4-én vált jogerőssé, vagyis ekkortól már tényleg tilos volt neki vezetnie az ezt követő 8 hónapban. Ennek ellenére az eltiltást lejárta előtt lakott övezetben egy saját kis traktorral közlekedett, amihez még egy utánfutót is kapcsolt. Ezen az utánfutón szabálytalanul szállította sógorát, akivel azt tervezték, hogy a község határában lévő lucernát elszállítják. A történteket egy térfigyelő kamera is rögzítette. A járási ügyészség a büntető végzésben pénzbírság megfizetését és határozott időre történő vezetési eltiltást szorgalmaz a Paksi járásbíróságnál. A nyári szünidő kezdetéhez kapcsolódva bűn- és baleset megelőzési kitelepülést szervezett a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság a Faddombori üdülőtelepen, adta hírül a rendőrség. A június 25-i program célja az volt, hogy a nyaralókat, strandolókat és a családokat hasznos információkkal lássák el a biztonságos nyári kikapcsolódás érdekében. A rendőrség bűn megelőzési és baleset megelőzési szakemberei a helyszínen személyesen válaszoltak az érdeklődők kérdéseire, és gyakorlati tanácsokat adtak a vagyonvédelem, a közlekedés biztonság, valamint a felelős szabadidő eltöltés témakörében. A rendezvényen kiemelt figyelmet kaptak a gyermekek és a fiatalok. Az egyenruhások interaktív feladatokkal és játékos programokkal készültek számukra, amelyek egyszerre szolgálták a szórakozást és a hasznos ismeretek átadását. A résztvevők drogprevenciós témájú kérdésekre válaszolhattak. Nagy népszerűségnek örvendett a Kressz szerencsekerék is, amelynek segítségével a gyermekek és szüleik próbára tehették közlekedési ismereteiket. A feladatok lehetőséget biztosítottak arra, hogy a résztvevők felelevenítsék a legfontosabb közlekedési szabályokat, és felkészültebben vehessenek részt a nyári forgalomban, akár gyalogosként, kerékpárosként vagy járművezetőként.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Életmód és szórakoztató magazinja.
1: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.
0: A mikrofonnál 9-től 13 óráig Pusztai Krisztina.
2: Sziasztok, a mikrofonnál Pusztai Krisztina. Szép délelőttöt, vagy vannak, akiknek még reggel van, és szép reggelt kívánhatok, hiszen hétvégén főként a nyári szünetben, a nagy melegben remélem sokan megengedhetitek magatoknak, hogy lustálkodjatok, és mondjuk kipihenjétek a tegnapi atomtéri bulit. A Paks FM Facebook oldalán egyébként találtok videókat, amiknek a segítségével visszanézhetitek, hogy milyen volt a parti. Három DJ zenélt a Csengei Dénes Kulturális Központ tetején, DJ Tess, Giko és Kuki is ott volt. Hogy milyen programok várnak még rátok, arról a programajánlónkban hallhattok tőlem, de jelentkezik Életképek Tinédzser Országból rovatunk is első óránkban. Hozok naptári kitekintést, és a mai Életmód magazinunkban többek között a nyári veszélyekről is szó lesz. Számítok a társaságotokra!

0: Felvettünk négyet a Kelbeginek, használja, rárak egy kis dilét.
1: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
2: A mai napon Kalocsán 14 órától a művelődési központ udvarán és a parkolójában Hello Nyár címmel tanévzáró diákfesztivált tartanak. Együtt ünnepelhetik a diákok a nyári szünet kezdetét. Lesz boxgép, léghoki, skanderpad, twister, mászófal, reflexfal, sumó, ülőfoci, ninjapálya, eurobungee és még sok minden. Estében nyúló zenés nyárindító buli egy kis csavarral. A rendezvényen való részvétel egyébként ingyenes, a diákokat friss pattogatott kukoricával is várják. Június 29-én startol el, és egészen július 5-ig tart a 34. Gastro Blues Fesztivál Pakson. Koncertekkel, főzőversennyel, nemzeti ételek, italok bemutatójával vár titeket a fesztivál. Blues, jazz, rock és gasztronómia, ez a jelszó, illetve a borbarátok is találkozhatnak egymással. Nem csak a blues gyógyító erejét és spirituális mélységeit tapasztalhatjuk meg, de olyan hazai legendák mellett, mint a Takács Tamás Blues Band, egy igazi világklasszist is köszönhetünk Pakson. A fesztiválon fellép ugyanis az Egyesült Királyság mindössze 22 éves csodagyereke Toby Lee is, akit a szakma műfaj jövőbeli szupersztárjaként emleget. Vasárnap pedig ugye az önzetlenségé lesz a főszerep, az immár hagyományos jótékonysági főzőverseny teljes bevételével a kárpátaljai Visk községet támogathatjuk. Több helyszínen zajlik ugye a fesztivál, amelynek weboldala is van, megtaláljátok ott a részleteket, és persze a Paks FM-en is folyamatosan tájékoztatunk titeket a programról. Tolnán június 30-án 17 órakor nyílik majd meg Aut Lászlóné Rózsika kiállítása, egy festménykiállításról van szó, a Tolnai Művelődési Központban lesz a tárlat megnyitó, kellemes kikapcsolódást a programokhoz.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Szia Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat.
1: Találd meg a saját hangod, ezzel a témakörre tért vissza múlt héten Életképes rovatunk, és arról beszélgettünk, hogy ennek az első pontja az, hogy mindig tisztáznia kell, és egyébként fiatalokról beszéltünk elsősorban, a fiatalnak azt magában, hogy ő miben igazán jó, és azt is elmondtad, hogy ezt úgy tudja meg egy fiatal ember magáról, hogyha megnézi azt, hogy mi az, amit úgy igazán élvez. Mi az, amit úgy igazán élvezettel csinál, amiben bele tud merülni, és azt ígértük, hogy ott fogjuk folytatni, hogy a úgymond második pont, ha megnézi azt is az adott fiatal, hogy mire van szüksége a saját környezetének. Mit értesz ez alatt?
2: Igen, hát hiába szeretnék tengerbiológus lenni, de közelünkben nincs tenger, de hogyha tengerbiológus szeretnék lenni, akkor nem leépítem azokat az álmokat, hogy valakiből soha nem lehet tengerbiológus, csak akkor először kezdje a biológiát tanulni, kezdjen esetleg állatterületen tanulni, vagy zoológiát tanulni, és majd utána meglátjuk, hogy hol lesz az a speciális képzés, ahol ő a tengerbiológusét meg tudja szerezni. Ma azt látom, hogy néha a fiataloknak van egy álmuk, de nincs realitásuk, hogy egyáltalán mire van szükséglet. Az egyik barátom úgy járt, hogy cipő felső rész készítőnek tanult, és mire kitanulta a technikumot, addigra az összes cipőgyár bezárt Magyarország.
1: Az igen.
2: Akkor képzelheted, hogy mit tud egy ilyen végzettséggel kezdeni. Napjaink gondolkodásában pedig egyre jobban szükség van erre a rugalmasságra. Ezt várják el a cégek, hogy egyik napról a másikra átálljunk. A mesterséges intelligenciára gondolunk, akkor annyira felgyorsult a világunk, hogy korábban 20 évünk volt egy valamit megtanulni, ma lehet, hogy 20 napunk. És hogyha eleve látom, hogy abba az irányba tendálunk, hogy 10 év múlva nem is lesz az a munkahely, amire én rászánnék most 5-8 évet, hogy megtanuljam, akkor inkább gondoljam végig, hogy milyen szükségeket látok a világban, amit mondjuk enyhíteni tudok. Milyen a családomnak a problémája, aminek a megoldásában akarok segíteni. A barátaim közül ki van legnehezebb helyzetben, és hogyan tudnék neki mondjuk segíteni, vagy milyen készségeket, szaktudást szeretnék úgy elsajátítani, amiért még fizetnek is az emberek. És hogyha ez egy kicsit így végig gondolom a szükségletek szintjén, akkor egy picit segíti a pályaválasztásomat, de nem elveszve az előző adástól, hogy miben vagyok tehetséges. Hát azt mondtam, hogy a hangom az a tehetségem, a szükséglet, a lelkiismeretem ebben a hármas, négyes dologban fog együtt állni.
1: Hát igen, mert általában mit mondanak, akár csak a szülők mit tanácsolnak a fiataloknak, mennyi fiam orvosnak, mert orvosra mindig szükség lesz, vagy informatikusnak, mert mostanában informatikára van szükség, de egyébként nem biztos, hogy abban leli örömét, mondjuk általában a számítógéppel és a kütyükkel nincs gond, de azért egészen más programozni, és egészen más videójátékokkal játszani, ezt is meg kell tanulni.
2: Érdekes ez, például ez előjött, hogy nagyon sokan még az iskolának a honlapját sem nézik meg, hogy mit fognak tanulni, amikor válasszák azt az iskolát. Nagyon érdekes az is, hogy vajon a fiatal mennyire van képbe, hogy mit csinál egy programozó, és mit csinál egy rendszergazda, és lehet, hogy ő rendszergazdának kiváló lesz, de programozónak nem. És lehet, hogy pedig számítógép játék tesztelőnek lenne nagyon jó, mert annyira szeret játszani a játékokkal, hogy ilyeneket is keresnek. De ma nagyon sokszor így általánosítunk, hogy mindent beteszünk egy csomagba, hogy fiam, belőled jó lesz. Édesapám belőlem gépészt akart, azért, mert ő bányász volt. És azt mondta, a gépészre fiam mindig szükség lesz. Hát egyrészt nem elég, így lettem a gépészből lelkész.
1: Jó, igen, és mennyire nagyon más terület, de ez egy külön történet, és mivel a saját életutadról már osztottál meg velünk egyébként az elmúlt szűk egy év alatt momentumokat, szerintem erre egyszer kerítsünk még sort. Visszatérve a találd meg a saját hangodat témakörre, Tehát nagyon fontos tisztázni az adott fiatalembernek, hogy miben jó, mi az, amit úgy igazán élvez. Fontos azt is néznie, hogy a környezetnek mire van szüksége, ugye ez volt a második pontunk, mi a harmadik pont? A
2: harmadik az, hogy miben van lelkesedésem vagy szenvedélyem. Tehát mi az, amit úgy tudok már csinálni, hogy régóta ott él bennem ez a vágy. Gyerekként megkérdeztek, mi akarok lenni, akkor az óvodában nagyon sokan kukások szeretnének lenni, igen, mert annyira élmény ott hátul igen. állni és egy autón utazni, vagy rendőr, vagy tűzoltó, vagy vadakaterelő juhász József Attila után szabadon, hogy mi lesz belőle a kis Balázsból, ugye? Mi az a kedvenc tantárgyam a suliba, ami ahhoz a pályaválasztási irányhoz kapcsolható? Nem árt megkérdeznem a tanáraimat. Nagyon sokszor mi csak a jegyeket nézzük, de a jegyeink nem biztos, hogy tükrözik a tehetségünket azon a területen. Mi az, amiben versenyeket nyertem? Vagy kimagasló vagyok még az osztálytársaimtól is, vagy a megyében már nyertem valamiben, a sportban, vagy egyéb, akkor az meghatározza azt, hogy ebben én

0: A legtöbb 18 évesnek szerintem feljön a Grammy díj, vagy az Oscar díj.
1: Vagy az, hogy amit most látunk, hogy több magyar Nobel-díjasunk azt mondta, hát, hogy a fizika területén, uh-huh. a természettudományok területén. Tehát én azt gondolom, hogy az isteni adottságaink, amit belénk helyezett a Jóisten, és az a pálya, amire szánt bennünket, ha netalántán még a Jóistent is bevonjuk ebbe a pályaválasztási kérdésbe, akkor el tudja mondani azt, hogy te egy született pedagógus vagy.
0: Hogyan tudják bevonni a fiatalok?
1: Istent? Uh-huh. Szerintem Istent érdekli az, hogy mi a mi szakmánk. Jézus Ácsnak a fiaként kitanulta az Ács mesterséget. Tetőfedő volt, az Ács dolgokhoz értett. Amikor a halászokkal beszélt, akkor a halászatot is valamennyire nem, hogy elsajátította, de gyakorolta, vagy megmutatta, hogy hogyan kell igazából jól halászni, amikor nem ment még Péternek sem. De a vámszedő Mátéval egészen másképp beszél. Amikor földműves emberek között van, akkor magvetőről beszél, az Isten országa hasonló a magvetőhöz, aki kimegy magot vetni, de amikor pedig egy igazsági szolgáltatási helyzet van, akkor bíróról beszél, meg özvegyasszonyról. Tehát annyira érzékeny Jézus példázataiban, hogy milyen témában szól a hallgatósághoz, hogy én azt gondolom, hogy én megkérdezhetem az Istentől azt is, hogy Istenem, engem mire alkottál? És lehet, hogy azt mondja, hogy lelkész leszel. Lehet, hogy azt mondja, hogy egy olyan pedagógus leszel, aki úgy képviseli az evangéliumot és a bibliai értékeket, hogy gyerekek százaira, ezreire vagy tízezreire lesz hatással. Ha nekem valaki azt mondja 18 évesen, hogy én több mint 10 000 fiatal életére hatással lehetek a munkám során, és hogy belőlem pedagógus lesz, vagy oktatási szakember, akkor nevettem volna rajta, mert akkori énem, akkori támogatottságom esélyt nem adott arra, hogy belőlem oktatási szakember legyen.
0: Elsősorban a fiatalok pályaválasztásának aspektusából beszélünk mindenről. Nagyon köszönöm a mai gondolatokat. A témánk az, hogy hogyan tudják a fiatalok a saját hangjukat megtalálni, tehát hogyan tudják felismerni azt, hogy ők miben jók, és mivel érdemes majd foglalkozniuk. Onnan fogjuk folytatni?
1: Onnan, hogy van egy lelkiismeretünk, ami segíti a pályaválasztást, hogy van valami, amire én ki vagyok találva.
0: Folytassuk, innen izgalmasan hangzik. Köszönöm a mai gondolatokat.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és azt kívánom, hogy a rádióhallgató ismerje meg a tehetségét, a szükségleteket, de ismerje meg azt is, hogy mi az, amiben van szenvedélye. Neki is, meg a gyerekének is, vagy az unokájának is.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Életmód magazin.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
0: Kolibri Hungary.
2: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
0: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
2: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
3: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
4: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Edda Művek ünnepi nagykoncert Gártonyban július 4-én várunk mindenkit Pataki Attila 75. születésnapjára. Jegyek kaphatók a broadway.hu oldalon és a helyszínen.
7: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok,

0: Paks FM, ami összeköt minket, június 27-e van a Lászlóka névnaposaink, sok boldogságot nekik. A szláv Vladislav névnek a magyar formája, a László elemeinek jelentése hatalom és dicsőség. Sok boldogságot a ma ünneplőknek. 112 éve jött a világra Kuntár Lajos haditudósító, újságíró, népmesegyűjtő, tanár. A Véres Don című műve a legkiemelkedőbb második világháborús haditudósító memoár, amely mentes a korabeli háborús propagandától. 72 éve orosz Országban átadták a világ első atomerőművét, 58 éve először adtak el magyar közértben Coca-Colát, 25 éve már, hogy elhunyt Jack Lemmon, Oscar-díjas amerikai színész, olyan filmekben láthattuk, mint a Van, aki forrón szereti, vagy éppen a szomszéd nője mindig zöldebb. Walter Matthauval sokat játszott együtt, és nagyon jó barátok is voltak. 10 éve távozott az élők sorából Bud Spencer, olasz színész, világhírű olasz színész, aki Magyarországon különösen kedvelt volt, a mai napig nagyon sokan szeretik a filmjeit, és ugye Terence Hill-lel is remek párost alkottak. És 2009. június 27-én jutott fel David Guetta és Kelly Rowland duettje, a When Love Takes Over című dal a brit kislemezlista élére, amelyet természetesen most meghallgatunk, ha már egyszer az évfordulót megemlítettem a kalendárium rovatban.
1: Paks FM. Paks FM. Paks FM.

0: kapcsolatom, ami összeköt minket, mindjárt hírek, aztán folytatódik az Életmód magazinunk, a nyári veszélyekre hívjuk majd fel a figyelmet a következő 60 percben, úgyhogy mindenképpen érdemes velünk tartani. Strandolás, nyári szünet, utazás, hogy mi mindenre kell odafigyelni, ezzel foglalkozunk tehát a következő órában. Én Pusztai Krisztina vagyok, és számítok a figyelmetekre.
1: Életmód magazin.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
1: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
3: Anya, ugye hazavisszük?
4: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Június 19-től mindössze 48 óra alatt megduplázódott a hűtési üzemmódot használó otthonok aránya a Daikin klímákat és hőszivattyúkat vezérlő Onecta alkalmazás anonim országos használati adatai szerint. A júniusi hőmérsékleti adatok alapján a nyár nem fokozatosan, hanem szinte egyik napról a másikra érkezett meg a magyar klímahasználók otthonaiba. Június első napjaiban az Onecta alkalmazás felhasználóinál a hűtési arány még nagyjából 11% körül alakult. Június 19-e után néhány nap alatt meredeken nőtt a hűtési igény. Június 24-ére az alkalmazáshoz kapcsolt otthonok 58%-a használta hűtésre a készülékét, áll a Daikin Hungary Kft. Által az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményben. Ezzel a hónap elején és közepén mért mintegy 10% körüli szintről kevesebb, mint két hét alatt, több mint ötszörösére nőtt a hűtési üzemmód használata, a legnagyobb ugrás pedig mindössze két nap alatt következett be. Májusban a turisztikai szálláshelyeken 1 millió 800 ezer vendég, mintegy 3 millió 900 ezer vendég éjszakát töltött el. A vendégek száma 2,6%-kal több, a vendégészakáké 0,5%-kal kevesebb volt az egy évvel korábbinál, jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek száma 4,9, az általuk eltöltött vendégészakáké 2,8%-kal több volt az előző év azonos havinál. A 898 ezer belföldi vendég 1 millió 800 ezer vendégészakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 636 ezer vendéget és 1 millió 300 ezer vendégészakát regisztráltak. A belföldi vendégek száma mindegyik turisztikai térségben nőtt az előző év azonos hónapjához képest, írja a KSH adatai alapján az MTI. Technikai és igazgatási szünet lesz a jövő héten a Paksi Városházán. Június 30-án kedden a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal technikai okok miatt zárva tart, ügyfeleket nem fogad. Továbbá a vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára a közszolgálati tisztviselők napja, július 1-e szerda, munkaszüneti nap lesz, melynek kapcsán az ügyfélfogadás ezen a napon is szünetelni fog a Városházán. A többi napon a normál ügyfélfogadási rend szerint várják az ügyfeleket, az önkormányzat köszöni a lakosság megértését. Szekszárdváros önkormányzata június 25-én megtartotta a nyári szünet előtti utolsó képviselőtestületi ülését. A testület főbb döntéseiről Szekszárd polgármestere Berlinger Attila számolt be közösségi oldalán. Az ülésen 20 napi rendi pontot tárgyaltak, a városvezető szerint azokat, amelyek ebben az időszakban hagyományszerűen újra előjönnek. Ilyen téma volt például a városi kitüntetések odaítélése, amiket majd az augusztus 20-ai közgyűlésen adnak át. A polgármester kiemelte, a jelöltekről rég nem látott mennyiségben jöttek ajánlások Szekszárd közösségeitől. A testület elfogadta az Aranykönyv 2025-ös évi szövegét, amit egy háromfős bizottság készít elő minden évben. Az Aranykönyvbe azok a város történetében meghatározó jelentőségű, kiemelkedően fontos pozitív események kerülnek bejegyzésre, amelyek méltók arra, hogy megörökítésükkel Szekszár történelmének részévé váljanak. Sarkalatos téma volt a sötétvölgyi gyermektábor ügye is. A közgyűlés megszavazta a sötétvölgyi gyermektábor szálláshelyként és rendezvényközpontként való hasznosításához szükséges koncepcióterv beszerzését, mely a vagyonkezelő Kft. Feladata lesz. Berlinger Attila elmondta, hosszú távon az egész Dél-Dunántúlon egyedülálló létesítményt akarnak kialakítani, amit egész évben lehet majd hasznosítani. A polgármester szerint hosszú szünetre nem készülnek, mert szinte biztos, hogy nyáron is szükség lesz közgyűlési döntésekre.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: sebességápolás, tippek, tanácsok.
1: A nyárról és a szabadságról, a vakációról a gondtalan kikapcsolódás, a vidámság jut az eszünkbe, azonban könnyen rémálommá válhatnak a nyugodtnak ígérkező napok, hogyha könnyelműek, figyelmetlenek, vagy akár gyanútlanok vagyunk. A következő percekben kiderül, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a nyár tényleg gondtalan legyen a számunkra, hiszen a vonalban itt van velünk Németh Andrea címzetes rendőrőr. Nagy üdvözlöm!
2: Szép napot kívánok!
1: Milyen fontos nyári bűnmegelőzési tanácsokkal tudná segíteni a hallgatóinkat?
2: Igen, az országos rendőrfőkapitányság kis információs levelekben összefoglalja azokat a veszélyhelyzeteket, azokat a fontos tudnivalókat, amik szükségesek ahhoz, hogy nem csak a nyári szünetben egyébként, hanem mindig is biztonságban tudjuk magunkat, testépségünket, illetve az értékeink biztonságát, és biztonságban tudjuk magunkat az online térben is. Hiszen ma már a technikai eszközök elszaporodásának köszönhetően nem csak a gyermekek, felnőttek is folyamatosan nap 24 órájában fönt vannak az interneten, a közösségi hálón. Mindenféle információt megosztanak magukról, fényképeket osztanak meg magukról, környezetükről, lakókörnyezetükről, és bele sem gondolnak abba, hogy potenciális áldozatot gyártanak magukból ezek által. Hiszen amikor azt látjuk, hogy valaki közzéteszi, hogy most elment 2 hétre szabadságra, vagy posztolja magát külföldről, ahonnan tudjuk, hogy nem 2 perc alatt fog hazaérni, a lakás, a ház a szabad prédává válik ilyenkor. És hogyha itthon előzetesen nem figyelünk, és nem gondoskodunk az értékeink megfelelő biztonságáról, akkor bizony nagyon kellemetlen perceket okozhat hazaérkezéskor azzal szembesülni, hogy betörtek a házunk.
1: És ugye itt nagyon fontos szerepe lehet akár a szomszédoknak is, hogy figyeljünk oda egymásra.
2: Így van, akár egy szomszédot, akár egy számunkra kedves ismerőst, hozzátartozót kérjünk meg, hogy a távollétünk alatt ürítse a postaládát, a lakásba szellőztesen, nyissa ki a nyílászárókat, az ablakokat. Épp a kertbe tegyen valamit jobb oldalról bal oldalra. Tegye el az útból azokat az eszközöket, mint gondolok itt egy létrára, gondolok egy ládára, ami megkönnyítheti a rosszban sántikáló személyeknek a házba a felső szintre való bejutását is. Egyszerű dolog, öntözzék meg a virágokat, tehát azzal, hogy mozgást észlel külső szemlélő a ház környékén vagy a lakásban, akkor elmegy a kedve attól, hogy ebbe a lakásba, ebbe a házba betörjön. Amikor elmegyünk otthonról, az otthon hagyott ékszerek, értékek, technikai eszközök, festmények beazonosítása érdekében, illetve egy betörés esetén nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen értéklistánk, leírva konkrétan az adott terméket, hogy néz ki, mi a gyártási száma, ezt lefényképezni a terméket, az adott dolgot, esetleg a vásárlást igazoló bizonylatot is, hiszen hogyha ne adj Isten egy betörés áldozataival válunk, és ezek az értékek otthonról eltűnnek, akkor ez alapján, a lista alapján egyszerűbb a körözésük, egyszerűbb a keresésük, beazonosításuk.
1: Hogyha mondjuk otthon maradnak a nagyszülők, őket otthon hagyjuk, van mozgás, de mégis valaki megtudja, hogy bizony ők egyedül vannak, és nagyon hiszékenyek. Őket is azért figyelmeztetnünk kell, gondolom, hogy mi az, akit ne engedjenek be, ne adjanak pénzt, mert hogy tényleg annyira jó hiszeműek, hogy ők is bajba kerülhetnek.
2: És nem csak a jó hiszeműségüket használják ki ezek az alkalmi tolvajok, éppen a trükkös csalók, hanem azt is, hogy beszélgetésre vágynak, társaságra vágynak, nagyon sok információt kiadnak magukról, akár orvosi rendelőbe, akár éppen gyógykezelés alatt, és ezeket kihasználva közeli kapcsolatba, úgymond barátságba is kerülhetnek az elkövetők az idősebb személyekkel. Az idős személy meghívja magához az elkövetőt, vagy gyanútlanul meghívja magához, vagy éppen a lakásába befogadja, és ezért fontos azt, hogy a fiatalabbak, a gyermekek felhívják az idős személy figyelmét arra, hogy senkit nem engedünk be a lakásba, még akkor sem, hogyha nagyon jó a beszélőkéje, még akkor sem, hogyha azt mondja, hogy hatóságtól jött. Mindig vannak olyan biztos pontok, amikbe bele lehet ilyenkor kapaszkodni, hogy valóban ki is a rendőr, ki is az elektromos szolgáltatónak a szakembere. Ők mindig igazolvánnyal, sorszámozott fényképes igazolvánnyal igazolják magukat, tehát nem feltétlenül egyenruhás személyre kell ilyenkor gondolni, hanem igenis a sorszámozott, fényképpel ellátott, arcképes igazolvány igazolja azt, hogy ő valóban az adott hatóságnak a személye. Tehát nagyon sok a trükkös csalás, igen, az egy külön téma, nem kimondottan a nyelvveszélyeihez kapcsolódik, de tény, hogy ilyenkor, amikor a nagyszülők egyedül maradnak, esetleg szellőztetnek, lakásajtó nyitva marad, besurranhatnak, fokozottan oda kell figyelni.
1: Hogy mi mindenre figyeljünk még oda, hogy ne legyen kellemetlen a nyár számunkra, ne legyünk áldozatok, arról Németh Andrea címzetes a rendőrőrnagy, bűnmegelőzés, hogy kiemelt főnyomozó beszél nekünk a folytatásban egy kis zene után. Csókó!

0: Folytatjuk a beszélgetést Német Andrea bűnmegelőzési kiemelt főnyomozóval, címzetes rendőrőrnaggyal, aki bűnmegelőzési tanácsokkal szolgál nekünk, elsősorban a nyárral kapcsolatban, de nagyon sok olyan téma előkerül, amely egész évben aktuális. Ugye a kissé nagyobb gyerekeket, 13, 14, 15, 16 éves gyerekeket már vannak szülők, akik otthon hagyják, és ilyenkor bizony ők az online térben szörföznek, hogy milyen veszélyek leselkednek rájuk, erről is hallhatunk.
1: Itt két olyan kifejezést említek, mint a grooming és a megfélemlítés. Ezekben a témakörökben a police.hu oldalon nagyon hasznos és fontos információkat olvashat mindenki. Ugye a grooming az, amikor egy felnőtt személy egy gyermek állarca mögé, neve és fényképen mögé bújva ismerkedik meg gyermekekkel, szexuális kapcsolat létesítése céljából. Arra kéri a gyermeket, hogy küldjön magáról szexuális tartalmú, meztelen felvételt. Ezzel az illető személy visszaélesztő, az a saját adathordozóján nem csak hogy tárolja, hanem továbbítja is, esetleg anyagi ellenszolgáltatás fejében, és ezekkel a kommentekkel vagy fényképekkel később megzsarolhatja a gyermeket is. De a megfélemlítés is, ugye, amikor nevetségtárgyává teszik az online világba tevékenykedő szemét, akár a gyermeket, akár a felnőttet, lejáratják, negatív színben tüntetik fel. Ezekben az esetekben a legfontosabb az, hogy az a személy, aki bűncselekmény áldozatává válik, és nem csak az online világra gondolok, hanem például legyen egy személy elleni erőszak, vagy egy zsarolás. Tehát bármilyen bűncselekmény áldozatává válik, a legfontosabb az, hogy merjen segítséget kérni, és ezt nem győzzük hangsúlyozni. A szülő figyelje a gyermeke viselkedését, hogyha abban bármilyen negatív irányi változás van, bezárkózik, fél, nem kommunikál, ültesse le a gyereket, beszélgessen el vele, hogy mi történt, nézze, kövesse nyomon, hogy az internet világában milyen tevékenységet folytat a gyerek. Ma a technika világában nem nehéz megtudni azt, hogy a gyermek milyen kommenteket vagy fényképeket posztolt magáról vagy a családról, és kivel tart kapcsolatot. Azt hiszem, hogy ezt a szülő is, így a szülő is biztonságban tudja a gyermekét, hogyha nyomon követi, meg tényleg a legfontosabb az, hogy üljenek le és beszélgessenek arról, hogy mi történt az interneten.
2: Így van, a kommunikáció ez egy nagyon fontos dolog, és hát sajnos hát a munka az rengeteg időt elvesz, de nem szabad sajnálni az időt arra, hogy a gyerekkel beszélgessünk. Nem biztos, hogy az a jó, hogyha leültetjük őt a tévé elé, és őt egyáltalán nem jó, hanem igenis minden nap kell szánni arra időt, hogy ő elmondhassa, hogy vele mi minden történt, és mit élt át, illetve mi is meséljünk neki. Ez nagyon lényeges. És ugye az ő figyelmüket is fel kell arra hívni, hogy a személyes adataikat, a címüket, a nevüket bizonyos oldalakon ne adják meg, illetve mi magunknak is kell figyelni erre, mert hogy hiába hallunk erről rengetegszer, sokan belefutnak ebbe a hibába is.
1: Igen, és gondoljunk abba bele, hogyha most posztoljuk a ronda kifejezés réve, de nem tudok, pózolós, pucsítós képeket, akár egy szelfürdőgatyába, vagy egy bikinibe, hogy azt egy hónap múlva, vagy két hónap múlva, vagy két év múlva nem bánjuk meg vajon ezeket a fényképeket, vagy ezeket a kommenteket. Tehát nem csak a mára kell gondolni, hogy ma milyen szuper, hogy én mondjuk a tengerparton lubickolok, és nem tudom, tengeri herkentjüket eszegetek, biztos, hogy én ezt a képet nem fogom később megbánni, hogy én ezt közzétettem. Tehát nem szabad korlátlanul tevékenykedni az interneten, és itt tényleg a fényképek megosztása és a kommentek is, hiszen nagyon sokszor egy-egy hozzászólás, egy fényképnek a megosztása, vagy valakinek a lejáratásáról szóló cikkek megosztása. Nem gondolunk bele, bizony azért a rágalmazás, hogy a becsületsértés bűncselekményét megvalósítja.
2: Így van, és magunkról is olyan képet adhatunk, ami lehet, hogy nem is igazán felel meg a valóságnak, mert hogy mondjuk elhamarkodottak voltunk, és elhamarkodottan ítéltünk, esetleg felhúztuk magunkat valamin, és utána majd ennek a következményét megláthatjuk a
1: későbbiekben. És hiába töröljük a kommenteket, hiába töröljük a képeket, azok mindig visszakereshetők. Tehát az internet egy nagyon-nagyon fura dolog ebből a szempontból, mert én azt gondolom, hogy úgy érdemes ezt a világot használni, ahogy a hétköznapi életben is tevékenykedek, ahogy iskolába járok, ahogy dolgozni járok, és ahogy viselkedek a mindennapi életemben. Jogszabálykövető tevékenységre van szükség, és a jogszabályok maximális betartására van szükség az online világban is. Tehát ez egy, nem egy másik világ, az ugyanaz a világ, amit élünk, és ugyanúgy szükséges az, hogy betartsuk azokat a illemszabályokat, erkölcsi szabályokat és egyéb törvényben lefektetett szabályokat, mint ahogy a hétköznapi életben is tesszük.
0: Maradunk a gyerekeknél, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Németh Andrea címzetes rendőrőrnaggyal, bűnmegelőzési kiemelt főnyomozóval, akivel arra is kitérünk, hogy a gyerekekre milyen veszélyek leselkednek akkor, hogyha elhagyják az otthonukat.
3: Életmód magazin.

0: mi mindenre figyeljünk oda, hogyha elhagyjuk otthonunkat, elmegyünk nyaralni. Szó volt arról, hogy a gyerekekre, akik esetleg otthon maradnak felügyelet nélkül, az interneten keresztül milyen veszélyek leselkednek, és most arra térünk rá, hogy mire kell odafigyelni, hogyha a gyerekek elhagyják az otthonukat.
1: Igen, ez a legfontosabb, hogy a szülők mindig tudja azt, hogy a gyermeke hol van, és kivel tartózkodik azon az adott helyen. Kérje el annak a személynek a telefonszámát, elérhetőségét, vagy éppen a barátja szüleinek az elérhetőségét. Így egy kicsit azt mondom, hogy nagyobb a biztonsága a gyermeknek is, hogy tudja, hogy van egy bizonyos kontroll, és hogy bármikor baj van, akkor a szülőt őt utolérheti, illetve ő is utolérheti a szülőt. Ami fontos, hogy ne bízzanak meg idegenekbe, és ezt nem győzzük hangsúlyozni semmelyik korosztályban, sem az óvodás korosztályban, sem az idősebb korosztályban, sem a gyerekeknél. Ilyenkor nyáron akár egy útbaigazítás címén, akár bármilyen veszek neked egy üdítőt címén, idegen személyek megkörnyékezik a gyermekeket, elcsalják, elcsábítják őket, beültetik az autóba. Meg kell tanítani a gyermeket arra, hogy tudjon nemet mondani, ez a legfontosabb, határozottan tudjon nemet mondani, és hogyha esetleg a szülő azt mondja, hogy bocsi, én most már nem tudok érted menni, valószínűleg egy ismerősöm megy érted a táborba. Legyen egy kód, ez egy nagyon hasznos dolog, amit megtanítanak a gyereknek, egy olyan szó, egy olyan kifejezés, amit a gyerek számon kér azon a személyen, aki ő érte érkezik. És ezzel tényleg azt mondom, hogy egy plusz biztonságot adtunk a szülőnek is, és ugye a táborban is tudják a táborvezetők, hogy ki az, aki a gyermekért jön, hogyha éppen nem a szülő jön érte, a szülő szóljon a táborban, volt erre példa a vezetőnek, hogy most más megy érte, és a táborvezető is tudja azt, hogy van egy bizonyos kód, amit a gyermek tud, és ha azt személy, az érte érkező személy is tudja, akkor rendben van, elviheti a gyermeket az adott helyről.
2: Ami egyébként nekem a figyelmemet felkeltette, és még iskolaidőben is, 13-14 vagy kicsit idősebb gyerekek este 8-kor, télen ugye például már sötét is volt, nyáron még nem, de van, hogy 10-kor, 11-kor még az utcán mászkálnak csapatokban. És ennek is megvan azért a maga veszélye, de ugye a szülő is nagyon nehéz helyzetben van, mert ha nem engedem el velük, akkor én lehetek a rossz. Ha elengedem velük, akkor meg lehet, hogy bajba kerül akár csapatostul, vagy nem mérik fel azt, hogy mégis mit csinálnak, komoly gond lehet ebből. Mi az arany középút, vagy mit lehet tenni?
1: Igen, a birka szellem nagyon sokszor nem jó útra viszi ezt a társaságot, vagy az ilyen jellegű társaságot. Azt gondolom, hogy a szülőnek a legfontosabb az, hogy informálódjon arról a társaságról, a társaság tagjairól, akivel a gyermek szeretne elmenni, vagy este lógni, akár bármilyen rendezvényre. És hogyha ő úgy gondolja, hogy nem a gyermekének megfelelő ez a csapat, akkor mondja el neki őszintén nyíltan, hogy nem támogatja azt, hogy ő este elmenjen otthonról. Vetítse föl azokat a veszélylehetőségeket, például beleviszik alkoholfogyasztásba, beleviszik bármilyen tudatmódosító szer fogyasztásába. Ebből adódóan akár garázda jellegű tevékenységet is elkövethetnek, és hogyha a szülő ezeket a következményeket, vagy ezeket a lehetőségeket felvillantja a gyermek előtt, akkor úgy gondolom, hogy a gyermek is be fogja látni, hogy ez a társaság nem az ő megfelelő társasága. Ha pedig ez egy jó társaság, és a szülő megbízik a csapatban, akkor is legyen egy időpont, mondjuk az este 10 vagy az este 11 óra, amikor a gyermeknek haza kell érni, vagy ha a gyerek nem is megy haza, akkor is a szülő mondja azt, hogy este 11-kor az XY területen, utcában várlak téged. Legyenek korlátok, és legyenek azok a biztonsági szabályok felállítva, amik szükségesek ahhoz, hogy a szülő is nyugodt legyen. Ettől függetlenül bármi történhet a csapattal. Sajnos a veszélyek többségét, ha meg is próbáljuk elkerülni, mindent nem tudunk elkerülni.
2: Ez is egy nehéz kérdés. 12-13 évesen a gyereket engedjük el?
1: Azt hiszem, hogy ez gyermek és szülő függő, és a kettő közötti kapcsolatán alapul. Nem gondolom, hogy este 10 órakor felügyelet, szülői vagy felnőtt felügyelet nélkül kellene 12-13 éves gyerekeknek a főtéren, vagy bárhol nyilvános területen csapatba verődve hangoskodni, garázdálkodni. A legtöbb szülő, azok a szülők, akik felelősséggel vannak a saját gyermekük iránt, és valóban foglalkoznak a saját gyermekük biztonságával, nem engedik 12-13 éves gyereket 11 órakor, 10 órakor kint szabadon garázdálkodni a közterületeken.
2: És ugye a szülői magatartás is egy fontos kérdés, hogyha valaki

0: figyelmeztet minket, hogy látta a gyermekünket, és lehet, hogy cigarettázott, lehet, hogy inkább utána kellene járnunk. Gyakran a szülők hajlamosak elfogultak lenni, és rosszként nézni arra, aki megpróbált segíteni, és lehet, hogy ő legközelebb nem fog szólni, amikor tényleg nagy a baj.
1: Igen, de itt megint azt mondom, hogy ha őszinte és jó a kapcsolat a szülő és a gyermek között, ha a szülő rákérdez arra, hogy na, drága gyermekem, dohányoztál-e, akkor valószínűleg a gyerek el fogja mondani, hogy igen, hát elszívtam egy sukkot, vagy beleszívtam a cigarettába, de egyébként ezt a szülő is meg fogja a gyermek kinérezni, nem csak a ruházatán, mert ugye azért egy társaságban dohányoznak, a ruházat beveszi ezt a szagot. A lehellete az már csak azon múlik, hogy ő valóban cigarettázott, vagy nem, vagy éppen fogyasztotta alkoholt, vagy nem. Azért ez a viselkedésén is meg fog láttani, hiszen negatívan fogja folyásolni a gyermek, a fiatalkorúnak a viselkedését az, hogyha ő alkoholt fogyasztott, mondjuk nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott. Tehát tényleg azt mondom, hogy itt az őszinte beszélgetés az a legfontosabb és mindennek az alapja, hogyha jó a szülő-gyermek kapcsolat, akkor is történhetnek problémák, történhetnek balesetek, de a gyermek is nyugodtabb, hogyha tudja, hogy a szülővel leülhet és elmondhatja, hogy hát, anyukám, most valami hülyeséget csináltam, segíts nekem, bocsáss meg nekem, mindennek ez az alapja.
2: Designer drogok veszélyeire is felhívja figyelmet hamarosan Németh Andrea címzetes rendőrőrnek bűnmegelőzésű kiemelt főnyomozó.

0: fesztiválokról is szól, különböző designer drogok is leselkednek a fiatalokra. Folytatjuk a beszélgetést Németh Andrea címzetes rendőrőrnaggyal, kiemelt bűnmegelőzési főnyomozóval a Paks FM hullámhosszán.
1: A veszély akkor van, hogyha gyenge vagyok. Ha én azt tudom, hogy nem fogadok el semmilyen számomra ismeretlen anyagot, nem fogadok el sem kis rózsaszín tablettát, semmilyen folyadékot, ismeretlen eredetű folyadékot, és nem fogyasztom el, akkor számomra nincs veszély. Tudok nemet mondani, akkor engem elkerül az a veszély, hogy önszántamból bármilyen tudatmódosító anyagot fogyasszak. Ha valaki, már pedig azért a fiatalok többsége kíváncsi, mert a haverom is azt mondta, hogy tök jó, és kipróbálta, és júj, de happy volt. Igaz, hogy utána aztán voltak kellemetlen percek, kellemetlen órák, de azzal nem foglalkozunk. Tehát a legfontosabb az, hogy a gyerek tudjon nemet mondani.
2: Hát azt gondolom, hogy ezt a témakört is sikerült azért kitárgyalnunk. Reméljük, hogy a szülők is hallották, és talán gyerekekhez is eljutnak ezek az információk. És még amiről mindenképpen fontos beszélnünk a nyári időszakban, ezek a strandlopások. Hosszú-hosszú évek óta nyári bűnmegelőzés részeként olvashatunk ezekről.
1: Igen, egy strandon van, vagy egy fesztiválon, én mindig azt vallom, hogy nem azért megyek el szórakozni, nem azért megyek el lubickolni, hogy ott az okos kütyüimet nyomogassam. Ott szeretnék kikapcsolódni, feltöltődni, nem feltétlenül ezeknek a technikai eszközöknek a segítségével. Azért megyek oda, hogy jó zenét halljak, jót szórakozzak, jót lubickoljak. Ezért nem tudom elfogadni azt, amikor látom a strandon, hogy minden második, minden harmadik ember úgy kapcsolódik ki, hogy fekszik a nyugányba és nyomogatja a egyik kezébe az okostelefont, a másik kezébe esetleg a laptopot vagy az iPad-et.
2: Felhívjuk magunkra a figyelmet ezzel?
1: Igen, így van. Hiszen egy fesztiválra, egy strandra nem feltétlenül mindenki szórakozás céljából megy. Valaki pontosan ezeket a lehetőségeket szeretné kihasználni, hogy ott hagyjuk ezeket a technikai eszközöket a táskával, és ugye letakarjuk a törőközővel, pokróccal, ez aztán a bűnmegelőzés szempontjából nagyon-nagyon, tehát azért ez nem a biztonság, tehát itt a biztonság kifejezését felejtsük is el, ez nem a biztonságról szól. Ott vannak az értékmegőrzők. Nem gondolom, hogy 200-300 vagy 500 forintnak a befektetése akkora problémát jelentene, mintha az én 100 vagy 200 ezer fontos technikai eszközömet ellopnák. Nem erről. Én úgy gondolom, hogy egy fesztivál sem, akár egy zenei fesztivál nem arról szól, hogy ezekkel a technikai eszközökkel hivalkodjunk. Természetesen a kapcsolatot fenn kell tartani az otthoniakkal, de ehhez azt hiszem, hogy egy kis teljesen egyszerű telefon is tökéletesen megteszi, hogy kapcsolatot tartsunk a családdal.
2: Mi a teendő, hogyha megtörtént a baj, ha ellopták valamilyen, akár technikai eszközünket, valamilyen értékes tárgyunkat, pénztárcánkat, bármit?
1: Ugye a legfontosabb az, hogyha akár utazunk, vagy tényleg elmegyünk egy fesztiválra, a technikai eszközön lévő, mondjuk egy fényképezőgépen lévő, vagy a telefonon lévő olyan adattartalmat, ami nekünk az utazás vagy a nyaralás során nem kell, mindenképpen előtte mentsük le, vagy töröljük le. Mert hogyha eltűnik ez az eszköz, akkor esetleg más is hozzáférhet ezekhez a számunkra fontos fényképekhez, és akkor ezek az adattartalmak, fényképek eltűnnek. Éppen ezért fontos, hogy mielőtt elindulunk tényleg utazni, vagy egy strandra, a lopás ellen, elvesztés ellen, vagy az lopás ellen mindenképpen védekezzünk, az illetéktelen hozzáférés ellen mindenképpen védekezzünk. Fontos, hogy megfelelő jelszó legyen a technikai eszközökön, fontos, hogy képernyőzár legyen esetleg a telefonon, teljes tárhely titkosítása is nagyon fontos, vírusvédelem, de a legfontosabb a helymeghatározásban. Nagyon sokan azt mondják, hogy sokszor automatikusan földobja, hogy hol vagyok, miért kéne tudni mindenkinek, hogy én éppen hol vagyok. Viszont, hogyha eltűnik az eszköz, akkor annak a beazonosítását megkönnyíti, hogyha a hely meghatározásunk aktív, mert úgy tudom, nem vagyok egy technikai guru, hogy az iPhone-oknál kikapcsolt állapotban is nyomon követhető az eszköz. Megvan erre a megfelelő lehetőség, ami tényleg a legfontosabb, hogy lopás ellen is védekezzünk, Látom most ugye a nyári szezonban, kollégám szokta mondani, hogy nyár van, ezt onnan tudjuk, hogy rövidülnek a szoknyák. A kis farmer sortokba és a farmer szoknyák fal zsebébe hordják előszeretettel a hölgyek is, meg a fiúk is a tepsinek mondott nagy okos telefonokat. Egy pillanat műve a fal zsebből kiemelni ezeket az eszközöket.
2: Én sem vagyok egyébként technikai gurú, lehet, hogy nem is tud válaszolni a következő kérdésre, de a jelszó, illetve a képernyőzár mennyiben biztosít nekünk védelmet? Kell azért aggódnunk?
1: Igen, hiszen a képernyőzár azért az a biztos, ha nem a születési dátumunk, ugye. Az új lenyomatos zárak azért az már a biztonság magasabb fokát képviseli, mint hogyha különböző alakzatokat húzunk a telefonra. A jelszó esetében pedig azt kell figyelembe venni, hogy mi is a jelszavunk. Minimálisan 8-12 karakter. Nem a saját nevünk, nem szótárban megtalálható szó, nem a hozzátartozónk, házi állatunk neve, nem születési dátumunk. Tehát a jelszó megfelelő védelme, azt hiszem, ma már azok, akik bármilyen technikai eszközt használnak, tudás egyik alapvető pillére, hogy tudjuk, hogy a jelszónk hogyan épül fel, és miként épül fel, milyen karakterekből.
0: Németh Andrea címzetes rendőrőr, nagy bűnmegelőzési kiemelt főnyomozó hamarosan azzal kapcsolatban is ad nekünk jó tanácsokat, hogy mire figyeljünk oda, ha külföldre utazunk, nehogy baj érjen minket, vagy bosszúságot okozzon egy-egy kellemetlen helyzet.
3: Életmód magazin.

0: Életmódmagazin.
1: Németh Andrea címzetes rendőrőrnaggyal beszélgetünk a folytatásban és bűnmegelőzési kiemelt főnyomozóval, akitől már rengeteg hasznos információt hallhattunk, például azzal kapcsolatban is, hogyha strandra megyünk, akkor ne a törülközővel takarjuk le az értékeinket, inkább fizessünk egy kis plusz összeget és helyezzük biztonságba a strandon ezeket a bizonyos értékeket. És az is nagyon fontos, hogy a technikai eszközeink, mondjuk a telefonunk jelszóval megfelelően védett legyen. A folytatásban arra külön kitérünk, hogy mi a helyzet akkor, hogyha külföldre utazunk, mire figyeljünk oda.
2: Egyértelmű, hogy ha külföldre utazunk, az adott országnak a honlapját, illetve honlapját érdemes megnézni, illetve az adott országnak a magyar konzulátusát, külképviseletét felkeresni, akár az ő oldalukat felkeresni, és ott a biztonságszabályokról minden információt megkaphatunk. Ami a legfontosabb, hogyha európai országba utazunk, a 112-es egységes segélyhívó telefonszámot érdemes megjegyezni, hiszen ezt már Magyarországon is használhatjuk. Ez a 112-es segélyhívó szám, bárhol fölhívjuk európai országban, megfelelően tudnak segítséget nyújtani, ugyanúgy, mint Magyarországon a rendőrség, katasztrófavédelem és a mentők esetében.
3: Illetve gondolom utas- és balesetbiztosítást mindenképpen kössünk, ez elengedhetetlen.
2: Így van.
3: Mire figyeljünk még oda, akár szállodákban, akár hogyha taxizni szeretnénk?
2: Nem gondolom, hogy csak külföldön kell a biztonsági szabályokat betartani. Ami nagyon fontos, hogy ha szállodába megyünk, akkor a szobaszéfet mindenképpen használjuk, az értékeket, technikai eszközöket, útlevelet, pénzt, egyéb személyes tartalmú iratokat mindenképpen a szobaszéfbe helyezzük el. Ha utazunk például repülőn, az értékeket, technikai eszközöket, személyes iratokat a kézipodgyászba vigyük fel a fedélzetre, ne hagyjuk a feladott csomagok között, vagy ne rakjuk a feladott csomagok közé. Ezeket a telefont vagy laptopot mindig a táska belsejébe helyezzük el, és tényleg a legfontosabb, hogy a megfelelő biztonságról, elvesztés vagy ellopás esetén a megfelelő biztonságról előzetesen gondoskodjunk. Utazás során, illetve hát egyébként itthon is, Magyarországon is nagyon sokan használják a wifi hálózatot. Amit szeretek hangsúlyozni, hogy természetesen olcsó megoldás, és ki ne használná ki ezeket a lehetőségeket, vagy ezt a lehetőséget, ugyanakkor arra nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy nem biztonságos a wifi hálózat. Soha nem tudjuk, hogy ki üzemelteti, soha nem tudjuk, hogy az adott pillanatban velünk párhuzamosan kikapcsolódott-e a wifi hálózatra. Ezért fontos az, hogy személyes levelezést, személyes adatok megosztását, banki ügyintézést, wifi hálózaton soha ne hajtsunk végre, és ha már mindenképpen a wifi hálózatot szeretnénk használni, akkor is vannak erre megfelelő biztonsági lehetőséget, és arra kell figyelni, hogy az URL-be, a keresőbe a lakat és a HTTPS .://. jelenjen meg, hiszen ez jelzi azt, hogy az az adott oldal, amit mi éppen nézegetünk, az egy biztonságos, annak a biztonságos az elérhetősége. Tehát ezért fontos, hogyha akár egy nyilvános számítógépen, tehát külföldön szeretnénk fényképeket föltölteni, nem a saját mobil netünk terhére, hanem nyilvános számítógépen. Mindig fontos, hogy tudjuk azt, hogy ezek a nyilvános gépek nem biztonságosak, ezek a rendszerek időjárás megnézésére, vagy előrejelzése, menetrend megnézésére használhatók, de tényleg hangsúlyozom, hogy személyes dolgoknak banki ügyintézésen ne használjuk ezeket az oldalakat.
3: És ugye hát az is lényeges, hogyha nem is beszélünk nyelveket, azért legalább az alapkifejezéseket talán próbáljuk megtanulni, hogyha segítségre van szükségünk, nem? Hogy akkor tudjunk segítséget kérni.
2: Igen, én egyébként, hogyha külföldre utazom, nem olyan gyakran az életemben, de előfordul, mindig megveszem az adott országnak a kis úti könyvét, amiben a legfontosabb és leghasznosabb kifejezések valóban szerepelnek. Tehát a közlekedési balesetet szenvedtem, vagy bűncselekmény áldozata vagyok, ezek a kifejezések mindig ott megtalálhatók. Kis úti kalauzként a táskába elrejthető, betehető, és azt hiszem, hogy ez is egy biztonságot ad, de azokkal a minimális angol nyelvtudással vagy német nyelvtudással itt a környező országokban azt hiszem, hogy megfelelően tudunk segítséget kérni, mert úgy tudom, hogy nem olvastam egy olyan tanulmányt, hogy hát Magyarországon az angol és a német a leginkább használatos külföldi idegen nyelv, de még messze maradunk az európai országok statisztikájától, viszont azt hiszem, hogy a az alapvető kifejezéseket, ha még kevert nyelven is, de meg tudjuk, el tudjuk mondani. És tényleg azt mondom, hogy a 112-es segélyhívót európai országban bátran lehet hívni.
1: Németh Andrea címzetes rendőrőrnagynak nagyon köszönjük a hasznos információkat. Hát lényegében nem csak a nyári bűnmegelőzést tárgyaltuk ki, hanem több dologra is kitértünk a beszélgetésben, de én azt gondolom, hogy nem volt ez haszontalan, sőt, remélem, hogy nagyon hasznos volt. Kitértünk arra is, hogy az idősek mire figyeljenek oda, hogyha egyedül hagyják őket otthon, ha a család elmegy nyaralni, és a nagyszülők vigyáznak a házra, kit ne engedjenek be, mire ügyeljenek. És persze ugye a szünidő miatt a gyerekeknek is megnő a szabad ideje, arra is kitértünk, hogy az ő esetükben mire kell nagyon odafigyelni. Még egyszer nagyon köszönöm a beszélgetést és a hasznos információkat. Lehet, hogy kissé szétszórtabbak vagyunk ebben az évszakban, és örülünk a nyárnak és az utazásnak, és van, hogy valamiről megfeledkezünk, például a biztonságunkról.
2: Nyár veszélyei igazából annyi, hogy kicsit felszabadultabbak, óvatlanabbak vagyunk, figyelmetlenebbek, meg fáradtabbak is. Én magamról tudom, hogy a sokadik kánikulai napon már kicsit a közlekedésben is dekoncentráltabb vagyok, meg türelmetlenebb. Ezekből adódó az, hogy esetleg gyakrabban válunk vagyon elleni bűncselekmény áldozatává. Konkrét statisztikával ezzel kapcsolatban nem rendelkezem. Az biztos, hogy a közlekedésünkre és a koncentrálásunkra kihat az, hogy nyár van és meleg van.
1: Kedves Paks FM hallgatók, az elmúlt 60 percben itt a 96.3-as frekvencián Németh Andrea címzetes rendőrőrnaggyal, kiemelt bűnmegelőzési főnyomozóval beszélgettünk elsősorban a nyári veszélyekről, hogy mire kell odafigyelnünk a nyári időszakban, de sok olyan téma előkerült, amely egész évben aktuális.

0: Életmód magazin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A hormuzi szoros továbbra is nyitva áll, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön azt követően, hogy az iráni iszlám forradalmi gárdának tulajdonított dróntámadásért egy szingapúri zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajót az ománi partok közelében, írja az MTI. Az elnök egy Fehérházban washingtoni idő szerint csütörtökön este tartott rendezvényen kijelentette, hogy az Egyesült Államok a puszta erőpozíciójából tárgyal Iránnal, és megismételte, hogy Teherán sürgősen megállapodást akar kötni, valamint ismét kijelentette, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Donald Trump egyben közölte, Irán az amerikai mezőgazdasági termékek új piaca lehet, miután a korábban befagyasztott pénzből az Egyesült Államoktól vásárolnak gabonát, szóját és kukoricát. Májusban a turisztikai szálláshelyeken 1 millió 800 ezer vendég, mintegy 3 millió 900 ezer vendég éjszakát töltött el. A vendégek száma 2,6%-kal több, a vendégészakáké 0,5%-kal kevesebb volt az egy évvel korábbinál, jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek száma 4,9, az általuk eltöltött vendégészakáké 2,8%-kal több volt az előző év azonos havinál. A 898 ezer belföldi vendég 1 millió 800 ezer vendégészakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 636 ezer vendéget és 1 millió 300 ezer vendégészakát regisztráltak. A belföldi vendégek száma mindegyik turisztikai térségben nőtt az előző év azonos hónapjához képest, írja a KSH adatai alapján az MTI. A nyári szünidő kezdetéhez kapcsolódva bűn- és balesetmegelőzési kitelepülést szervezett a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság a Faddombori üdülőtelepen, adta hírül a rendőrség. A június 25-i program célja az volt, hogy a nyaralókat, strandolókat és a családokat hasznos információkkal lássák el a biztonságos nyári kikapcsolódás érdekében. A rendőrség bűnmegelőzési és balesetmegelőzési szakemberei a helyszínen személyesen válaszoltak az érdeklődők kérdéseire és gyakorlati tanácsokat adtak a vagyonvédelem, a közlekedés biztonság, valamint a felelős szabadidő eltöltés témakörében. A rendezvényen kiemelt figyelmet kaptak a gyermekek és a fiatalok. Az egyenruhások interaktív feladatokkal és játékos programokkal készültek számukra, amelyek egyszerre szolgálták a szórakozást és a hasznos ismeretek átadását. A résztvevők drogprevenciós témájú kérdésekre válaszolhattak. Nagy népszerűségnek örvendett a Kressz szerencsekerék is, amelynek segítségével a gyermekek és szüleik próbára tehették közlekedési ismereteiket. A feladatok lehetőséget biztosítottak arra, hogy a résztvevők felelevenítsék a legfontosabb közlekedési szabályokat, és felkészültebben vehessenek részt a nyári forgalomban, akár gyalogosként, kerékpárosként vagy járművezetőként.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Az Atomerőmű Sportegyesületnél stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodásra törekednek. Az elmúlt években jó néhány fejlesztés megvalósult, és 2026-ban is több infrastruktúrális fejlesztésre lehet számítani, számos előkészület zajlik jelenleg is. A részletekről Kovács Antal ügyvezető elnök beszélt rádiónknak.
4: Az Atomerőmű Sportegyesület mindig igyekezett kiegyensúlyozottan gazdálkodni, és azokban az években, amikor stabil volt a bevétel, vagy esetleg egy picit több, akkor sem költöttünk el mindent, hanem inkább a hosszú távú működésre összpontosítottunk. Így sikerült bekerülnünk a kiemelt vidéki sportegyesületek közé, ami egy olyan többlet lehetőséget adott az elmúlt két évben, és az idejében is le vagyunk szerződve, ami azért stabilitást eredményez. Ezt mindig visszaforgattuk az utánpótlásra, a körülményeink javítására, így sikerült a mezeréri judóterem megújítása. Korábbi években a tavó forrásokat is úgy használtuk fel, hogy ebből mindig vissza tudtunk forgatni, ebből sikerült a kettes iskolának a tornaterét újítani, és folyamatosan arra használjuk fel, hogy az infrastruktúra fejlesztés is legyen fenntarthatóan működtethető létesítményekre, amit sürgősen meg kell csinálni. A foci utánpótlás kapcsán az öltözőket fogjuk rendbe tenni. Azon kívül vannak elképzeléseink, hogyha lehet pályázni majd a kajakkenú vízitelep továbbfejlesztésére. Nyilván majd, hogyha megfelelő források lesznek rá, addig a tervezéssel foglalkozunk, és azt előkészítjük. A fejlesztés tervezésére sikerült pályáznunk, és lépésről lépésre szeretnénk megvalósítani a fejlesztéseinket.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

Paks FM, ami összeköt minket, Életmód magazinunkat hallgatjátok, én Pusztai Krisztina vagyok, 13 óráig számítok a társaságotokra. A rómaiak már évezredekkel ezelőtt igazi fürdőparadicsomként tekintettek a Kárpát-medencére, nem véletlenül. Magyarország területének háromnegyed része alatt található termálvíz vagy gyógyvíz, ami egyedülálló Európában. Hogy mi ennek az oka, erről is beszélünk majd. A termálvíz gyógyvíz közötti különbségről, illetve a gyógyfürdőzés jótékony hatásairól. Tartsatok velem ebben az órában is!

0: termálvíz és gyógyvíz mi a különbség a kettő között, mitől gyógyfürdő egy gyógyfürdő, milyen jótékony hatásai vannak a gyógyvíznek, mit kell tudnunk Magyarország gyógyvíz ellátásáról. Erről hallhattok ebben az órában itt a Paks FM hullámhosszán. Babosné Bolfán Beatrixszal, a Bükkfürdő Termál & Spa gyógyászati vezetőjével beszélgetünk.
1: Meg kell különböztetnünk a vizek között az ásványvizet, ami mondjuk annak az előírása az 500 mg oldott ásványi anyagot kell, hogy tartalmazzanak literenként. Ez ugye, ha bemegyünk az üzletekbe, az élelmiszerboltokba, megtaláljuk a polcon, és ezeket fogyaszthatjuk, megihatjuk. A másik a termálvíz, ami már egy kicsit szigorúbb szabályozásnak van alávetve. A termálvíznek ott már a hőfoka is számít, tehát ott van egy olyan kitétel, hogy ha természetes spontán feltörésről beszélünk, akkor minimum 20 Celsius fokosnak kell lenni, ha viszont mesterségesen fúrják a kutat, akkor pedig 30 Celsius fokosnak kell lenni a hőmérsékletének a víznél. És amiben tényleg jók vagyunk, ahogy mondhatom, úgymond világhatalomnak számítunk gyógyvizekből, hogy Magyarországon van egy úgynevezett vékonyabb földkéreg réteg. Ez azt jelenti, hogy az a fajta a geotermikus grádiens, aminek ez a megnevezése, hogy ahogy lefele mennek és fúrnak 100 méterenként, sokkal melegebb vizet találnak, mint mondjuk Európa más területén. Tehát ezért van az, hogy Magyarországon ennyire sok a gyógyfürdő, a termálvíz, a gyógyvíz, mert hogy itt ez a földrajzi elhelyezkedésünkből adódik. Tulajdonképpen 3 Celsius fokkal emelkedik 100 méterenként a hőmérséklete, ahogyha fúrnak mélybe a mesterséges fúrásoknál, és ez azt jelenti, hogy ez jócskán jobb és magasabb érték, mint a Európa más területei. Biztos, hogy Magyarországnak a 4/5 alatt található termál vagy gyógyvíz. Igen. Hát ennyire jók vagyunk ezen a területen. Azok nevezhetik gyógyvíznek a vízüket, illetve gyógyfürdőnek a fürdőjüket, ahol ugye megvan a termálvíz adta fizikai tulajdonsága a víznek, megvan az oldott ásványi anyagtartalom, aminek ugye nyilván jelentősebbnek kell lenni, mint mondjuk az ásványvíznél, és még így vizsgálatokkal igazolni tudják, alátámasztani tudják azt, hogy ez igazoltan a betegségek gyógyítására alkalmas lehet. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor írhatja ki valaki, hogy gyógyfürdő vagy gyógyvíz, hogyha ezeken végigment ezeken a vizsgálatokon. Itt ugye megvan, hogy a víznek az adott az összetételénél fogva, melyik betegségcsoportra tartják hatásosnak, ahol a gyógyvíz használatával, bevonásával előbb gyógyulnak, vagy hamarabb gyógyulnak a betegek, vagy jó hatással van a betegségre.
2: Igen.
1: És akkor ide be kell vonni betegségcsoportba férfiakat, nőket, megfelelő korosztályokat, és akkor ennek megvannak a szigorú szabályai, orvosi felügyelet mellett van a fürdés időtartama, és akkor ugye ez vizsgálati módszerekkel van alátámasztva, és akkor indul el egy víznek, egy termálvíznek a gyógyvízné minősítése.
2: És ugye a gyógyfürdőnél ugye az is kritérium, hogy ilyen teljes fizioterápiás ellátást nyújtson.
1: Így van, nagyon helyesen mondta, pontosan. Tehát a gyógyfürdőnek azt nevezhetjük, amikor a víz mellett, tehát a fürdés mellett, a víznek a gyógyhatása mellett erre épülő fizioterápiás és balneoterápiás kezelések is megjelennek. Tehát a kettő együtt.
0: Hogy miért fontosak ezek a különböző kezelések a gyógyvizes fürdőzés mellett, erről is lesz még szó a folytatásban a Paks FM hullámhosszán, illetve arról is, hogy milyen típusú gyógyvizek léteznek Magyarországon, és a gyógyfürdőzés szabályait is sorra vesszük. Babosné Bolfán Beatrixszal, a Bükkfürdő Termál & Spa gyógyászati vezetőjével beszélgetünk.

0: Gyógyvíznek azt nevezhetjük, amelynél fizikai tulajdonsága és kémiai összetétele oldott ásványanyag tartalma alapján klinikai vizsgálatokkal tudják igazolni, hogy a víz alkalmas bizonyos betegségek gyógyítására vagy jó hatással van egyes betegségcsoportokra. Ezeknek a vizsgálatoknak szigorú szabályai vannak. Gyógyfürdő ráadásul csak az a fürdő lehet, ahol a fürdőzés mellett teljes körű fizioterápiás ellátást is nyújtanak, így például különböző pakolások, súlyfürdő, víz alatti torna, víz alatti vízsugármasszázs, szénsavas kádfürdő és masszázs is elérhető. Többféle gyógyvíz is létezik, minél magasabb az ásványanyag tartalma egy gyógyvíznek, annál hatásosabb. Vannak sós, kénes, radonos, vasas és jódos brómos vizek, illetve alkáli hidrogénkarbonátos gyógyvíz. Vannak, amelyek reumatológiai megbetegedésekre, stresszes állapotok elmulasztására, alvászavarokra, nőgyógyászati betegségek esetén is jók lehetnek a gyógyvizek, illetve bőrbetegségekre, anyagcserebetegségekre, kardiológiai betegségekre, magas vérnyomásra is, illetve még hormonzavarokra is. Babosné Bolfán Beatrixszal arról is beszélgetünk a folytatásban, hogy mit jelent az, hogy fürdőreakció.
1: A gyógyvíz is ugyanúgy működik, mint majdnem minden más, amikor belenyúlunk a szervezetünknek a működésébe. Tehát, hogy először van a szervezetnek egy úgynevezett válaszreakciója, hogy tulajdonképpen észrevette, hogy valami történt. És ez a válaszreakció, ez lehet az, hogy fürdőreakciónak nevezzük egyébként ezt, hogy felerősíti a fájdalmat. Tehát mondjuk valaki elmegy egy gyógyfürdőbe, és elkezd fürödni pár napig, és azt tapasztalja, hogy a harmadik, negyedik napon, hogy jobban fáj, mint amivel elindult annak idején az a fájdalom. És akkor ugye ezt, ha kitartó, és nem adja fel valaki, akkor pár nap múlva ez átfordul abba, hogy elkezdi észrevenni, hogy hatnak a kezelések, ugye a gyógyfürdőzés meg a kezeléseket kúraszerűen érdemes alkalmazni. Ez az úgynevezett fürdőkúra, tehát így hívja ezt minden magyar tajkártyával, érvényes tajkártyával rendelkező 18 év feletti állampolgárnak kiírható, évente két alkalommal. Nálunk nem kell más tenni, mint érvényes tajkártyával, személyigazolványal bejelentkezni az orvoshoz egy orvosi vizsgálatra, mivel reumatológus szakorvos rendel nálunk, ő felírhatja, tehát neki van jogosultsága arra, hogy felírja a fürdőkúrát és a kezeléseket. Ezek a fürdőkúrák és kezelések évente kétszer lehet ismételni, ez tajkártyával lehet igénybe venni. A NEAC-tól kap támogatást a fürdő, illetve kiegészítő díjat fizet a beteg, az mindig az adott fürdő határozza meg, hogy a kezeléshez mennyi a kiegészítő díj. De nyilván még így is jóval kedvezőbb, mint mondjuk egy listáron megvásárolt kezelés, vagy belépője.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést Babosné Bolfán Beatrixszal, a Bükk Gyógyfürdő & Spa gyógyászati vezetőjével. A gyógyfürdőzés szabályairól is szó lesz mindjárt.

0: A magyarországi gyógyfürdő kínálata nem csak azért különleges, mert az ország területéhez képest sok fürdő van, hanem azért is, mert rendkívül sokféle víztípus találhatunk. Kénestől kezdve a jódos brómoson át a radioaktív vizekig bezárólag van mindenféle, és ezeknek a kombinációja. A hatásukban, a javallataikban vannak különbségek, ugyanakkor általánosságban akad néhány betegség, egészségügyi panasz, amelyeknél a hazai gyógyvizeknek gyakorlatilag mindegyike kedvező hatással rendelkezik. A hazai gyógyfürdők csaknem mindegyike alkalmazható reumás bántalmaknál és mozgásszervi betegségeknél, különösen alkalmasak a kopásos mozgásszervi betegségek kezelésére, valamint a gyulladásos ízületi megbetegedések nem heveny szakaszaiban. A baleseti és műtéti utókezelések is ide tartoznak. Mindezeken túl nagyon sok magyarországi gyógyvíz kapcsán kedvező hatásról számoltak be néhány nőgyógyászati probléma és bőrbetegség esetén. Erről már beszéltünk egy kicsit néhány dallal ezelőtt. És hát ugye pszichésen is jó hatással vannak a gyógyvizek ránk. A melegvizes fürdőzés kifejezetten ártalmas, viszont lázas állapot esetén nem javasolják rosszindulatú daganatos megbetegedésben szenvedőknek, ahogy rögzült és kezeletlen magas vérnyomás esetében sem. Szintén tiltólistán van a gyógyfürdőzés keringési problémáknál, súlyosabb szívbetegségeknél, gyakori tüdőasztmás rohamoknál, gyakori eperohamnál, máj- és vesebetegségeknél. Ugyancsak nem ajánlott a gyógyfürdő visszérgyulladásnál és az ízületek aktív gyulladásos állapota esetén. Hogy hogyan kell fürdőzni, ennek is megvannak a szabályai, nem szabad több órát bellenni a vízben. Erről is hallunk Babosné Bolfán Beatrix-tól, a Bükki Gyógyfürdő & Spa gyógyászati vezetőjétől.
1: Tehát ugye az egyszeri alkalomra való fürdőzés, ez azt jelenti, hogy egy napon belül többször lehet természetesen ezt ismételni, de hogy az egyszeri alkalommal való fürdőzés, azt olyan 20-30 percben határozzák meg általában.
2: Igen, és akkor szünetet kell tartani.
1: És akkor egy kicsit kijönni és pihenni. Ezt nem érzi rögtön az ember, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy amikor ugye az jó, meg a víz éppen elhelyezkedett, stb. Teljesen érthető. Csak a szervezetnek is kell egy kis pihenés, meg amit mondtam, hogy el tudja fogadni azt, hogy beavatkoztunk a rendszerbe. És arról nem beszélve, hogy ugye a folyadékfogyasztás nagyon fontos, mert hiába vagyunk vízbe, ott is ki lehet száradni. Tehát mi azt figyeltük meg így a kollégákkal, nem is, mert tényleg így a 32 év során azért többször, hogy aki túl sokat van a vízben, amikor kijön, akkor ugye annyira megszédül, hogy szinte elájul, hogyha több mint egy órát, meg napjában többször órákat van benne, hogy azért ezt is módjával, tehát szabad, többször meg szabad ismételni, de utána egy kicsit, egy fél óra múlva, vagy egy kicsit lepihenni, vagy enni, inni valamit, utána átmenni esetleg egy másik medencébe, vagy egy másik hőfokúba, kicsit lezuhanyozni, tehát, hogy mindenképpen ez fontos. Aztán nagyon sokan esküsznek arra, hogy nem zuhanyozzák le magukról, ennek is megvan a miértje, a bőrnek is ugye azért egy ilyen, hát egy kis ápolás nyújt, most függetlenül, hogy utána persze be kell kenni testápolóval, meg tusfürdővel, de ugye a pórusokon át is azért fel tudnak szívódni az ásványi anyagok, amik benne vannak. Ez már mindenkinek a saját bevált módszere egyébként.
0: Babosné Bolfán Beatrix-szal, a Büki Gyógyfürdő Thermal & Spa gyógyászati vezetőjével beszélgettünk ebben az órában arról, hogy mi a különbség a termál és a gyógyvíz között, illetve mitől gyógyfürdő a gyógyfürdő, a gyógyvizek jótékony hatásairól is volt szó, illetve a fürdőzés szabályairól is többek között.
3: Figyelem! A nagy medence mellett egy kis medencét találtam. Nyugodt tulajdonosa átveheti a hangot bemondónál.

0: Ez volt a Pax FM életmód és szórakoztató magazinja.
1: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Pax FM-en Pusztai Krisztinával.
0: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
1: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Vörös riasztást adtak ki a hétvégére Szlovénia több térségére, Horvátországban pedig vasárnapra már Zágráb, Karlovac, Knin, Rijeka, Split és Dubrovnik térségében is a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben a fokozódó hőség miatt. A következő napokban helyenként 39 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet, írja az MTI. A hatóságok mindkét országban arra figyelmeztetnek, hogy a hőség különösen a kisgyermekeket, az időseket és a krónikus betegeket veszélyezteti. A lakosságot és a tengerparton nyaralókat arra kérik, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűtött helyiségben, fogyasszanak elegendő alkoholmentes folyadékot, kerüljék a nehéz ételeket és a fizikai megterhelést. Az elmúlt napokban az egész Európát sújtó rendkívüli hőhullám következtében a Duna hőmérséklete június 26-án elérte a 25 Celsius fokot, így az előírásoknak megfelelően az MVM Paksi Atomerőmű ZRT megkezdi a Duna hőmérsékletének mérését a folyó érintett szakaszán, adta hírül az atomerőmű. Azt írták, az intézkedés célja a környezetvédelmének jegyében a hatályos előírások és szabályok teljesítése, valamint az atomerőmű biztonságos működésének fenntartása. A naponta elvégzett mérések olyannyira lehetővé teszik az atomerőmű teljesítmények csökkentését, hogy a befogadó víz nem haladja meg a 30 Celsius fokot. A rendkívüli energetikai helyzet fennállása esetén a vonatkozó jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy az energiapolitikáért felelős miniszter eseti határozatával engedélyezze a rendeletben rögzített határérték átmeneti túllépését. Hozzátették, a Paksi atomerőmű működését szigorú szabályok határozzák meg, amelyeknek a létesítmény minden esetben megfelel. A Duna hőterhelésével kapcsolatos részletesebb információk az atomerőmű weboldalán találhatók, ahol nem csupán a mérés folyamatával és a hőterheléssel kapcsolatos előírások, hanem a napi friss adatok is megtalálhatók. Technikai és igazgatási szünet lesz a jövő héten a Paksi Városházán. Június 30-án kedden a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal technikai okok miatt zárva tart, ügyfeleket nem fogad. Továbbá a vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára a közszolgálati tisztviselők napja július 1-e szerda munkaszüneti nap lesz, melynek kapcsán az ügyfélfogadás ezen a napon is szünetelni fog a Városházán. A többi napon a normál ügyfélfogadási rend szerint várják az ügyfeleket, az önkormányzat köszöni a lakosság megértését.
0: És most, sporthírek a Pax FM-en.
3: Az Atomerőmű Sportegyesületnél stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodásra törekednek. Az elmúlt években jó néhány fejlesztés megvalósult, és 2026-ban is több infrastruktúrális fejlesztésre lehet számítani, számos előkészület zajlik jelenleg is. A részletekről Kovács Antal ügyvezető elnök beszélt rádiónknak.
4: Az Atomerőmű Sportegyesület mindig igyekezett kiegyensúlyozottan gazdálkodni, és azokban az években, amikor stabil volt a bevétel, vagy esetleg egy picit több, akkor sem költöttünk el mindent, hanem inkább a hosszú távú működésre összpontosítottunk. Így sikerült bekerülnünk a kiemelt vidéki sportegyesületek közé, ami egy olyan többlet lehetőséget adott az elmúlt két évben, és az idejében is le vagyunk szerződve, ami azért stabilitást eredményez. Ezt mindig visszaforgattuk az utánpótlásra, a körülményeink javítására, így sikerült a Bezeréni judóterem megújítása. Korábbi években a tavó forrásokat is úgy használtuk fel, hogy ebből mindig vissza tudtunk forgatni, ebből sikerült a kettes iskolának a tornaterét újítani, és folyamatosan arra használjuk fel, hogy az infrastruktúra fejlesztés is legyen fenntarthatóan működtethető létesítményekre. Amit sürgősen meg kell csinálni, a foci utánpótlás kapcsán az öltözőket fogjuk rendbe tenni. Azon kívül vannak elképzeléseink, hogyha lehet pályázni majd a kajakkenu vízitelep továbbfejlesztésére. Nyilván majd, hogyha megfelelő források lesznek rá, addig a tervezéssel foglalkozunk, és azt előkészítjük. A fejlesztés tervezésére sikerült pályáznunk, és lépésről lépésre szeretnénk megvalósítani a fejlesztéseinket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most paksfm Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
5: Robinak köszönjük a híreket, 5 perccel múlt déli 12 órához már a Best of óránk a 80-as évek legjobb előadóitól szólnak a 80-as évek legjobb zenéi. Eurythmics, Kool & The Gang, Damien Ferenc, Bill Withers, velük kezdünk. Én Pusztai Krisztina vagyok, jó rádiózást, Paks!
0: Paks FM Best of 80-as évek. A

Paks FM, ami összeköt minket, a Best of órában járunk, a 80-as évek legjobb zenéi forognak, jön egy újabb klasszikus, egy nagy-nagy sláger, de nem minden világsláger születik eredeti szerzeményként, a Simply Red egyik legnagyobb sikere is egy feldolgozás, az If You Don't Know Me By Now eredetileg 1972-ben hangzott el a Harold Melvin and the Blue Nuts előadásában, de amikor a Simply Red 1989-ben újra értelmezte a dal

Paks FM, ami összeköt minket. George Benson, Give Me The Night, ezt a dalt is meghallgatjuk a Best of órában a 80-as évek legjobb zenéi között. Ez a dal nem csak George Benson pályafutásának, hanem a 80-as évek könnyű zenéjének is meghatározó dala lett. A szerzeményt Rod Temperton írta, ugyanaz a brit dalszerző, aki később Michael Jacksonnak a Rock With You és a Thriller című dalokat is jegyezte, a producer pedig nem más volt, mint a legendás Quincy Jones. Benson eredetileg már befejezettnek tekintette a lemez felvételeket, de Quincy Jones ragaszkodott hozzá, hogy maradjon még egy napot a stúdióban. Ez alatt az egyetlen nap alatt rögzítették a Give Me The Night-ot, és utólag kiderült, ez volt az album legnagyobb dobása. A dal első lett az amerikai R&B listán, a Billboard összesített slágerlistáján pedig a negyedik helyig jutott, és világszerte meghozta George Benson számára a popzenei áttörést. A felvételen egyébként igazi sztárzenészek működtek közre, a dal több mint 45 évvel a megjelenése után is nagy siker.

0: Paks FM, ami összeköt minket, véget ér mára, nem csak a Best of óra, hanem az én mandátumom is lejár. Az elmúlt 4 órában Pusztai Krisztina volt veletek Életmód magazinunkban. Paksi programokról is hallhattatok, életképek tinédzserországból rovatunk is jelentkezett, de foglalkoztunk a nyár veszélyeivel és a gyógyvizek minőségével is. Köszönöm, hogy velem tartottatok, további kellemes rádiózást és szép hétvégét!
1: Ez volt a Paks FM Best of 80-as évek. 1 órán keresztül, déltől 1-ig. A 96.3-as frekvencián. Mindjárt folytatjuk. Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállításával. És most következik a Paks FM hírek napi hír összefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot mindenkinek! 2026. június 27-e szombat 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Robertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Idén is megszervezte külföldi tanulmányútját a TEI-t. Megkezdte a Duna hőmérsékletének mérését a paksi atomerőmű. Igazgatási szünet lesz a paksi városházán. Már is jövök a részletekkel.
1: Paks FM hírek.
2: Idén is megszervezte külföldi tanulmányútját a TEI-t. A paksi atomerőmű körzetében 16 települést magába foglaló társadalmi ellenőrző információs és településfejlesztő társulásból 10 település polgármestere utazott ki június 14-én Svájcba azzal a céllal, hogy megismerjék a svájci atomenergetika alkalmazását, valamint tanulmányozzák a nukleáris létesítmények és a közelükben található önkormányzatok kapcsolatrendszerét. Gáncs István, a TEI-t alelnöke úgy nyilatkozott, a svájci atomerőmű körzetében lévő települések polgármestere ott is meghatározó szerepe van a kommunikációban.
3: Ott sem ritka náluk, hogy vagy a felügyelőbizottság tagjaiként dolgoznak a környéken, vagy éppen a nukleáris intézmény valaha dolgozói voltak, vagy teljesen civil emberek. Itt megkérdeztük, hogy mi az a legfontosabb dolog, ami az atomerőmű és a környéken lévő élő településeken élő embereknek a legfontosabb. Természetesen itt újat nem hallottunk, mert azt elmondták, hogy nagyon szoros szimbiózisban élnek az atomerőművel, hiszen az elsődleges hírforrás, az elsődleges tényforrás az mindig a polgármester vagy a képviselőtest, azon belül is pedig azok az emberek, akik a felügyelőbizottságban vállalnak szerepet, és tájékoztatják a lakosokat, ha kell a nap 24 órájában. Ez hasonlóképpen történik a TEI-nél is, tehát ugyanilyen kapcsolatrendszer van kiépítve.
2: A svájci út során a TEI delegációja látogatást tett a beznaui atomerőműben, amelyben Európa leghosszabb ideje biztonságosan működő 2 atomreaktora található, ezen kívül pedig radioaktív hulladéktárolóknál is látogatást tettek, ahol megismerték az új, úgynevezett plazma technológiás hulladékkezelést, mondta el Schweiger György, Györgykönyv polgármestere.
4: Ez a plazmaégető technológia, ez a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékoknak a tömörítésére szolgál, egy nagyon-nagyon érdekes technológia volt. Ők azt csinálják, hogy 18 hordó kis és közepes aktivitású hulladékot egy hordó méretűre sűrítenek össze egy speciális plazma technológiával, teljesen zárt rendszerbe. Egy zárt rendszerbe megy be a kis és közepes aktivitású hulladék ebbe az égető, inkább olvasztó műnek mondanám, mint égetőművek, meg az égetésnek vannak gázai, gőzei. Itt viszont nincsen semmi, mert egy teljesen zárt technológia, és 24 és illetve 48 órás üzemidő után a 18 hordó hulladékból egyetlen egy hordó kis és közepes aktivitású hulladék keletkezik, és így lényegesen kevesebb hulladékot kell elhelyezniük majd a végleges mély geológiai tárolóba.
2: Schweiger György úgy nyilatkozott, a Svájcban megismert hulladékkezelés formáját ajánlani fogják a Magyarországon működő radioaktív hulladéktárolással foglalkozó RHK Kft.-nek. Az elmúlt napokban az egész Európát sújtó rendkívüli hőhullám következtében a Duna hőmérséklete június 26-án elérte a 25 Celsius fokot, így az előírásoknak megfelelően az MVM Paksi Atomerőmű ZRT megkezdi a Duna hőmérsékletének mérését a folyó érintett szakaszán, adta hírül az atomerőmű. Azt írták, az intézkedés célja a környezetvédelmének jegyében a hatályos előírások és szabályok teljesítése, valamint az atomerőmű biztonságos működésének fenntartása. A naponta elvégzett mérések olyannyira lehetővé teszik az atomerőmű teljesítmények csökkentését, hogy a befogadó víz nem haladja meg a 30 Celsius fokot. A rendkívüli energetikai helyzet fennállása esetén a vonatkozó jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy az energiapolitikáért felelős miniszter eseti határozatával engedélyezve a rendeletben rögzített határérték átmeneti túllépését. Hozzátették, a paksi atomerőmű működését szigorú szabályok határozzák meg, amelyeknek a létesítmény minden esetben megfelel. A Duna hőterhelésével kapcsolatos részletesebb információk az atomerőmű weboldalán találhatók, ahol nem csupán a mérés folyamatával és a hőterheléssel kapcsolatos előírások, hanem a napi friss adatok is megtalálhatók.
1: Paks FM hírek.
2: Technikai és igazgatási szünet lesz a jövő héten a Paksi Városházán. Június 30-án kedden a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal technikai okok miatt zárva tart, ügyfeleket nem fogad. Továbbá a vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára a közszolgálati tisztviselők napja, július 1-e szerda, munkaszüneti nap lesz, melynek kapcsán az ügyfélfogadás ezen a napon is szünetelni fog a Városházán. A többi nap a normál ügyfélfogadási rendszerint várják az ügyfeleket, az önkormányzat köszöni a lakosság megértését. A paksi járási ügyészség vádat emelt egy 45 éves férfi ellen, aki az eltiltást megszegve lakott területen vezetett egy kis traktort. A sofőrnek sosem volt járművezetői engedélye. A férfire egy korábbi ügy miatt a járásbíróság pénzbírságot szabott ki, ugyanis már akkor engedély nélkül vezetett. Az ügye 2025. március 4-én vált jogerőssé, vagyis ekkortól már tényleg tilos volt neki vezetnie az ezt követő 8 hónapban. Ennek ellenére az eltiltást lejárta előtt lakott övezetben egy saját kis traktorral közlekedett, amihez még egy utánfutót is kapcsolt. Ezen az utánfutón szabálytalanul szállította sógorát, akivel azt tervezték, hogy a község határában lévő lucernát elszállítják. A történteket egy térfigyelő kamera is rögzítette. A járási ügyészség a büntető végzésben pénzbírság megfizetését és határozott időre történő vezetési eltiltást szorgalmaz a Paksi Járásbíróságnál.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Az Atomerőmű Sportegyesületnél stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodásra törekednek. Az elmúlt években jó néhány fejlesztés megvalósult, és 2026-ban is több infrastruktúrális fejlesztésre lehet számítani, számos előkészület zajlik jelenleg is. A részletekről Kovács Antal ügyvezető elnök beszélt rádiónknak.
5: Az Atomerőmű Sportegyesület mindig igyekezett kiegyensúlyozottan gazdálkodni, és azonban az években, amikor stabil volt a bevétel, vagy esetleg egy picit több, akkor sem költöttünk el mindent, hanem inkább a hosszú távú működésre összpontosítottunk. Így sikerült bekerülnünk a kiemelt vidéki sportegyesületek közé, ami egy olyan többlet lehetőséget adott az elmúlt két évben, és az idejében is le vagyunk szerződve, ami azért stabilitást eredményez. Ezt mindig visszaforgattuk az utánpótlásra, a körülményeink javítására, így sikerült a bezerédi judóterem megújítása. Korábbi években a tau forrásokat is úgy használtuk fel, hogy ebből mindig vissza tudtunk forgatni, ebből sikerült a kettes iskolának a tornaterét újítani, és folyamatosan arra használjuk fel, hogy az infrastruktúra fejlesztés is legyen fenntarthatóan működtethető létesítményekre. Amit sürgősen meg kell csinálni, a foci utánpótlás kapcsán az öltözőket fogjuk rendbe tenni. Azon kívül vannak elképzeléseink, hogyha lehet pályázni majd a kajakkenú vízitelep továbbfejlesztésére. Nyilván majd, hogy megfelelő források lesznek rá, addig a tervezéssel foglalkozunk, és azt előkészítjük. A fejlesztés tervezésére sikerült pályáznunk, és lépésről lépésre szeretnénk megvalósítani a fejlesztéseinket.
2: Ezek voltak a hírek a Paks FM-en. Egy óra múlva ismét találkozunk.
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
0: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Reklám. Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
6: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabad péntek Best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: Méghozzá egy Best of Tonight kiadást, kiadásra készültem a Józsi kedvéért, mert ma itt van velünk. Szia Józsi!
2: Szervusztok, és Tonight!
1: Így van, Vesz Józsi az egyik mikrofonnál, és itt van Strasser Tamás is.
3: Igen, itt vagyok, mindenkinek kellemes napot ebben a melegben.
1: Igen, igen, most itt egész jó az idő. Szerintem én pedig Harmad Gabi vagyok, és akkor megkezdjük az eheti szabad péntekünket, és kezdjük mindjárt az egyik, hát meglehetősen meredek témával, méghozzá azzal, hogy ugye a Tisza bejelentette, hogy a alaptörvény módosításban a képviselőknek a ciklusait is korlátozná, tehát maximum 12 éven keresztül, úgyhogy 3 cikluson keresztül lehetne valaki országgyűlési képviselő, amin hát többek között Kunhalmi Ágnes is kiakadt, mondván, hogy nem erre szavaztak, nem ezt szerették volna. És igazából nekem az a kérdésem, hogy érti az a demokrácia lényegét, aki egyébként felveti azt, hogy a képviselők ciklusát korlátozni kell?
3: Szerintem rossz a kérdés, de egyébként...
1: Nincs rossz kérdés.
2: Én akartam válaszolni, pont ezért, hogy ne ezt mondja a Staci, hogy igen.
3: Akkor most válaszolja.
2: Én úgy gondolom, hogy nyilván látszik a törekvés arra, hogy ahogy a minisztereknél is, vagy valaki hatalomba kerül, az ember olyan, hogy előbb-utóbb úgy érzi, hogy körülötte forog a világ, el tud menni. Ezt láttuk az előző kormányban is, hogy kontroll nélkül elhitték, hogy félistenek. Nem.
3: Egész.
2: És a pozícióból, az ember saját pozíciójából adódóan is elhiszi, hogy neki mindig igaza van, és ha pénzem van, akkor főleg hozzám jönnek, akkor okos is vagyok, stb. És a hatalommal is én úgy gondolom, hogy ez van. Az, hogy egy országgyűlési képviselőnek van-e tényleges hatalma, vagy csak gondjai, problémái vannak, ez megint egy más kérdés. Lehet, hogy az országgyűlési képviselők égnek ki 12 év alatt. Nem tudom, hogy milyen munkát végeznek, menje, de jól tudom, akkor majd ugye lesz itt vendégünk Csetomi is, és majd ő elmondja, hogy hány órából áll neki egy nap. Lehet, hogy most azt mondja, hogy hála Isten, legalább látom a végét, 12 év, és nem kell tovább ezt csinálnom. Nem tudjuk, hogy ez most előny, vagy hátrány. Nyilván a hatalmi, vagy a döntéshozó pozíciókban, ha valaki azt mondja, 8 év, azt maximálisan egyetértek vele. Azt, hogy lefelé ebbe a piramisban mennyire kell ezt korlátozni, a franc tudja.
1: De azért azon elgondolkodtam, hogy milyen alapon mondja azt nekem választópolgárnak valaki, hogy ha te egyébként életed végi gipsziakabot szeretnéd, hogy képviseljen, mert amúgy tegyük fel, jól csinálja, mondjuk, elégedett vagyok vele, akkor nem, hát rá nem szavazhatsz, meg ő nem lehet választható 3 ciklus után. Tehát szerintem pont az a lényege, én a miniszterelnöki hivatal korlátozásával azért tudok mondjuk azonosulni, mert egyébként ott nem is közvetlenül választom. Igaz, hogy egy párt jelöl valakit, és hogyha mondjuk a pártra szavazol, akkor jó eséllyel szeretnéd, hogy az a valaki legyen miniszterelnök, de akkor is azt tulajdonképpen a parlamenti képviselők választják meg, nem?
2: Hát most a kérdés az, hogy van-e más alternatíva, ha nem ő, mert 12 évig bizonyította, hanem jön egy másik, tehát ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem szavazhatsz olyanra, vagy hasonlóra, stb. Arra az egy személyre pont nem. De hát ez majd 12 év, az elég sok idő ahhoz, hogy én úgy gondolom, hogy akár bizonyíthat is, de ha 12 évet végig dolgozza, és végigviszi, és brutálisan jó, akár még változhat is ez a törvény, úgy gondolom, de a 12 év azért az elég sok idő ahhoz, hogy a közszolgálatban 1000%-kal csinálod, akkor kiégsz.
1: De nem lesz kontraszelekció? Még nagyobb kontraszelekció, mint ami eddig volt? Mert hogy ugye van egy ilyen behatároltság az egésznek, és azt mondod, hogy eleve mondjuk egy fiatal azt mondja, hogy nem is megyek bele, pedig egyébként általában a fiatalok szokták egyébként a rendszerváltásokat is, meg a fiatalabbak megcsinálni, és nem megy bele, mert azt mondja, hogy most 12 évet maximum ott lehetek, utána meg kezdem újra az életemet azért, és akkor már ugye azzal a billoggal, hogy te egy politikus voltál korábban, és azért teszem fel a kérdést, hogy ki az, aki olyan elvetemült, a Strasser Tamást kivéve, hogy egy egykori politikust, vagy politikus jelöltet, vagy nem tudom, szóval, hogy alkalmazom. Mert nem szeretik az emberek az olyanokat alkalmazni, szerintem ma már, akik valaha ilyen döntéshozó pozícióban voltak. Nyilván azért sem, mert vannak elvárásaik
2: a képviselő és a kérdés az, hogy ezt a 12 évet hogy tudta végigvinni? Hogy az jut róla az eszembe, hogy tett valamit a közér, és akkor itt az ideje, hogy egy normális civil pályára menjen, vagy az, hogy ő volt a döntéshozó, és itt variált nekem állandóan. Ugye ez nem mindegy, hogy hogyan közelítem meg ezt a kérdést, én mint munkáltató. De ezt majd 12 év múlva rájönünk erre beszélgetni szerintem.
3: Szerintem nem egyébként. Inkább ott van az ebbe elhantolva, és ezt nagyon régóta mondjuk. Igen, az jókat röhögtem a héten is rajta, de már nem merek róla olyat mondani, ami esetleg igaz lenne, mert még megsértődnek. A helyzet a következő. Az, amit mondasz, igenis óriási probléma, hogy a kiszállással van probléma. Tehát az, hogy ma Magyarországon, mivel eleve olyan embereket tettek és tesznek nagyon sokszor képviselőnek, akit szavazógomnak, újnak használnak csak, ami nem helyes egyébként a tösztoriból. Ha már valamit akarunk csinálni, akkor vigyük le a magyar parlament létszámát 100 főre. Bőven elég lenne egyébként egy ekkora országnak. És nem az a kérdés, hogy hány ciklus lehet, hanem nyilván az lenne a lényeg, hogy azok a ciklusok, amik működnek, azokban tényleg kapjanak megfelelő feladatot, után olyan munkát és olyan kapcsolatrendszerük legyen, ami után bárhova kerülnek az életben, az nagyon jól lehessen apró pénzre váltani, és ne a korrupciós területeken a lobbizásnak nevezett magyar rendszerben, hanem tényleg egy olyan tudás. Miért van az, hogy például Amerikában, ha leszerel egy katonatiszt, akkor egyszerűen a civil szféra 20 ajánlattal látja el, mert használható a tudása.
2: Mert más a társadalmi megbecsültsége.
3: Meg más a használható tudása. Itt olyan tudást szereznek, és olyan kapcsolatrendszereket, most jó értelemben is, nem készkezett most alapon beszélünk, akkor majd ők is kapnak 20 ajánlatot. Sokkal egyszerűbb lenne inkább az, hogy vissza lehessen vonulni. Amikor nem olyan a helyzet, vagy prostituálod, na meg volt.
2: Köszönöm, meg volt egy húz egy rubrikát.
3: Akkor legyen esélyed kilépni a rendszerből. Nincsen. Ez a baj inkább. Én szerintem ez már Billyben. A 8 évet megértettem, mert az lehet egy gesztus, de ez a 12 év tök fölösleges.
1: Igen, és egyébként jó, hogy említetted pont az amerikai példát, mert erről valamikor egyszer beszéltünk már, hogy ugye ott az elnöki rendszerrel kapcsolatban is pont az a kifogás vagy kritika, ami így meg szokott fogalmazódni, és erről beszéltünk a miniszterelnök ciklusának korlátozása kapcsán is, hogy ugye emiatt az amerikai elnökök folyamatosan azon dolgoznak, hogy szívességeket tegyenek bizonyos nagy cégeknek, amiknek aztán később az igazgató tanácsába ide-oda beülnek.
3: Ez így ebben a formában egyébként közel sem annyira igaz, mint ahogyan mi szeretjük ezt mondani.
1: Mindegy, egyesek ezt a kritikát szokták megfogalmazni.
3: Hát azok, akik kimaradnak belőle, ugye a Hofi után.
1: Hát azért nem biztos, hogy ez így van, tehát hogyha nem látod a jövőt biztosan, vagy nem látod azt, hogy van esélyed, mondjuk a jövőben is valamilyen pozícióra azok után, hogy mondjuk elnök vagy képviselő vagy akármi volt, azért én el tudom képzelni, az ember gyarló, szóval szerintem ezt nem lenne célszerű behozni a képviselői szintre.
3: Jó, de ott Orbán meg gazdagabb emberek indították a pályájukat, mint politikus. Tehát itt nálunk pontosan az a baj, hogy nagyon sok szegény ember is megjelenik a politikába, ami nem szerencsés. És nem azért baj, mert szegény, hanem azért, mert adott esetben alacsonyabban van a küszöbe. És ez a nagy probléma nálunk. Tehát Amerikában én még szegény elnököt nem láttam. Tehát azért az nem a kenyér gondjai. Tehát az amerikai elnökök nagy része az hiúságból megy amerikai elnöknek.
1: Jó, okay.
3: És utána a memoáriát eladja, és kap érte 10 millió dollárt.
1: Jó, de Magyarországon akkor nem reális egy ettől való félelem akkor, hogy pont ezért?
3: De az a baj, hogy a népet nem tudod leváltani, hogyha nincs kultúra, nincsen elvárás a politikusokkal szemben, akkor tök mindegy, majd akkor úgy fogják alakítani, ahogy az oroszoknál, hogy itt még két ciklusban volt maximálva, az utána átverték,
2: megkeserték
3: a rendszert. Nálunk is ez lesz, mindig meg fogjuk tudni hekkelni a rendszert. Ugyanúgy, ahogy most mindenkinek az a problémája, hogy meghekkeli a Magyar Péter a rendszert, miközben mindannyian tudtuk, hogy egyszer valamikor simán benne van a rendszerben, mivel rossz rendszert raktak össze.
1: Hát most azért nem gondolom, hogy a képviseleti demokrácia abban a formában olyan rettenetesen rossz lenne, mint amilyen most. Tehát szerintem ez pont az a terület, amit nem kellene változtatni, és egy kicsit úgy érzem, hogy a Tisza most elmegy abba az irányba, a Tisza kormány, hogy hát a fürdővízzel a gyereket is.
2: Figyelj, jobban értetek, mert ugye ti nyilván tanult emberek vagytok, hozzám képest mindenféleképpen, de én leegyszerűsítve a törvények, az gyakorlatilag a népakarat kivetülése.
3: Hány éves vagy királyfi?
2: Jó, de elvileg ennek kéne lenni. Hát, hogyha 12 év múlva ez egy probléma lesz, és tucatjával mondják az emberek, hogy hát én még szeretném.
3: Legyen népszavazás róla!
2: Hát érted, akkor változtatnak rajta. Jó szakát. Most ez hát semmi sincs, ahogy látod te is, gyakorlatilag egy kétharmad elég ahhoz, hogy bármit meg lehessen változtatni a jogalkotásba, az államigazgatásba, stb. Ami ez jó is, rossz is, fékek ellensúlyok rendszere vagy van, vagy nincs. De most egyelőre itt tartunk. Meglátjuk 12 év múlva, hogy egy jó döntés volt, vagy rossz.
1: Hát csak hogy kell egyébként, hogy a demokratikus intézményrendszert éppen aktuális politikai érdekek mentén alakítsuk át. Ugye ezt már a Fidesz-szel szemben is volt egy kifogás, és én azt gondolom, hogy itt most ugyanazt látjuk, csak Pepitában.
3: De ki nem ezt csinálta? Ebben. Tehát ugyanezt csinálta az MDF, ebben, tehát ugyanazok igen, a gesztuspolitikát. Az MDF ugyanezt a gesztuspolitikát csinálta, hogy ami fontos volt számára, azt előre emelte.
1: De most az jó?
3: MSZP
1: tehát,
3: ugyanezt
1: ez
3: csinálta.
1: Alap?
3: Sajnos igen, úgy néz ki, hogy azt mondja mindegyik, hogy hát ez a nép akarat.
1: Ő lehet, hogy ezt mondja, csak ezen túl kéne lépni, mert ez is a kultúra része lenne, nem?
3: Hát én már régóta mondom, tehát...
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paksa.

0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Egy nagyon érdekes témát hoztam, nem tudom, láttátok-e a Füsi Angélával készült riportot?
2: Nem.
1: Na, akkor mondom, hogy a riporter azt kérdezi tőle, ha jól értem, azt mondod, a Kontroll azért adott pénzt Sanyinak, ez Bangó Sándor, ugye, aki a Zsolti bácsis ügyben nyilatkozott a Kontrollnak annak idején még a választások előtt, tehát, hogy pénzt adott Sanyinak, hogy nyilatkozzon ebben az ügyben. Füsi Angéla erre azt mondta, nézd, azt konkrétan szó szerint, hogy mit mondtak, nem tudom, tehát, hogy ezt azért kapod, mert az interjút adod, vagy segítségként, de ígértek neki pénzt, sok pénzt, aztán nem annyit kapott, hanem sokkal kevesebbet, de sajnos, amit kapott, az is túl sok volt ahhoz, hogy ne kárt okozzanak vele. Én ezt itt ebben a székben kimerem jelenteni, hogy kárt okoztak. Ugye ennek több vetülete is van, most az, ami a büntető eljárást illeti, ami folyik, én azzal kapcsolatban most nem akarok foglalkozni, mert ezt kivizsgálja a rendőrség, aztán, hogy most ez egy...
3: Nézd, milyen optimista!
1: Hát reménykedek benne, de most nem is erre, hanem inkább az, hogy beáldozható egy gyerek fejlődése, mert hogy ugye erről szól ez a mondás a Füsi Angélának, aki nem mellesleg egyébként az alapítványon keresztül ezt a Bangó Sanyikát támogatta, illetve náluk volt elhelyezve, és elmondása szerint ugye nagyon sok a fejlődésen ment keresztül, amikor elkezdtek vele foglalkozni, majd amikor megkapta ezt a bizonyos összeget, akkor nem ment a cukrás suliba, nem akart már énekelni, se pedig nagyon tehetséges, és így gyakorlatilag szétverték a gyereknek addig a gyerekbe fektetett munkát. És ugye a kérdésem az, hogy beáldozható-e egy gyerek fejlődése a politikai érdekek mentén, mert hogy ugye a Kontroll az nem titkoltan Magyar Péter testvéréhez köthető médium.
2: Nyilván nem, de az, hogy most igazából hol az igazság, ezt még mindig nem tudjuk, mert ugye egyik azt mondja, kapott érte pénzt, a másik azt mondja, nem kapott érte pénzt, tehát ez teljes homály felé ezt az egészet.
1: Hát ugye Füsi Angéla arra hivatkozik egyébként,
2: de ki
1: aki
2: a Füsi Angéla?
1: Azt de ki mondjuk a Füsi Angéla? El, hát ő egy ilyen szociális szakember, aki ilyen gyerekekkel, ilyen gyerekotthonos gyerekekkel de foglalkozik.
2: A
1: egyébként
2: mert
1: igen,
2: ugye itt...
1: azt akarom most mondani pont, hogy ő rá egyébként rengetegszer hivatkozott különböző videókba, például a Torockai László is, tehát most nem tudom az ő pártállását, de hogy azért de alapvetően valószínűleg inkább egy jobboldali.
2: Jobbos vagy szélső jobb.
1: Most mindenki jobboldali a magyar parlamentben, de...
2: Igen.
1: Igazából jó, csak a jobboldalibbnál jobboldali van. Na most elfelejtettem, hogy mit akartam.
3: Beáldozható.
2: Mert itt ugye az is, hogy beáldozható-e vagy sem, nyilván nem. Itt a kérdés az egész ügyben, hogy egyáltalán van-e itt olyan, aki hiteles? Akár egy Füsi Angéla, mert most ugye pont ezt
1: akartam mondani, hogy ő arra hivatkozik.
2: Meg, hogy hivatkozik.

0: ez egy probléma. Igen. Tessék, Tamás.
1: Politikai érdek, azt hogy tudjuk, hogy ki a Zsolti Bá, és hogy az elitünk hogyan viszonyul egyébként a leszakadtakhoz. Ez viszont sajnos erősen társadalmi kérdés. Hogy most ezt a srácot beáldozzuk-e ennek a társadalmi kérdésnek az oltárán, már egy egészen másként feltett kérdés. Az más kérdés, hogy adott esetben ezek a kontrollosok jól viszonyultak-e az adott helyzethez. Tehát addig, ameddig, mit tudom én, Németországban lehet, hogy 21 év alatti játékos hiába nyer BL-t, nem kapja meg a pénzt, amiért megdolgozott, hanem majd csak amikor benő a feje lágya, akkor nyilván ebben az esetben pláne nem kéne, mert még a család se olyan körülött, tehát éppen ez a baj, hogy nincs család. Tehát, de úgy kell feltennünk a kérdést. Én azt gondolom, hogy kiszedve a történetből, egyértelmű, hogy igazatok van, nem lehet feláldozni. De biztos, hogy csak itt politikai érdekekről van szó, vagy egyáltalán azt a társadalmi képmutatást akarjuk lebuktatni az egész társadalomba, ami viszont sajnos lehet, hogy áldozatokkal jár, és már megéri.
0: Az vagy. Biztos, hogy közérdek, hogy egyébként kiderüljön az, hogy hogyan viszonyul valójában egy magát valamilyennek mutató kormányzat ténylegesen egy adott problémához.
2: Ebbe bukott bele a Fidesz. Hát Szőlő utca, tehát ne felejtsd.
1: De mi van, ha tévedi?
2: Annak a folyamánya.
1: Hát mi van, ha csak ügyetlenek voltak?
2: A Szőlő utcában?
1: Igen.
0: De várj.
1: És az ügyet.
2: Vicces vagy.
0: De várj, tehát hogy azért az is egy másik kérdés, hogy amúgy ennek így kell kiderülnie, nincs más útja, hogy kiderüljön, csak úgy, hogy egy kis fiú, vagy mondjuk kisfiúnak, bár 18 éves elmúlt, de akkor is egy fiatal srác, ráadásul arccal vállalva, hogy vele mi történt, utána pedig hát gyakorlatilag tényleg azoknak a munkáját, akik nagyon sokat beletettek a fejlődésébe hazavágva. Tehát szerintem azért lehet, hogy lett volna ennek más módja is, és én itt azért erősen a politikai érdek.
2: Az is könnyen lehet.
1: Igen, de egyébként azt tudjátok, hogy nem csak az a veszélyes, és pont erről beszélünk, hogy az elit mit engedhet meg magának, hanem hogy az elit mögött álló közigazgatás alájátszik adott esetben. És ugye pont ez a kérdés, hogy ezt le tudjuk-e egyszer is mindenkorra úgy buktatni, és felszámolni a kultúránkban, akkor már lehet, hogy megérte, és ne értsen félre akkor senki, mert valószínűleg ez hiába múlott el 18 éves szociológiai értelemben, lehet, hogy 14-ben nincsen több. Tehát akkor egyetértek veletek, és az Angélával is egyetértek, sőt, én is nagyon morcos lennék, ha az én munkámat valaki keresztbe vágja.
3: A Szabad Péntek Best of összeállítás most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Akkor visszakérdezek, a szőlő út a 10 év. Ugye ne felejtsük el, tehát azért most kiemelünk egy valamit, mert ugye ez most történik, ez most van reflektorfénybe. De azért az sem megoldás, hogy a szőlő utcai és egyéb más szexuális visszaélések és prostitúció, gyermekprostitúció, stb. Azt arról már nem is beszélünk. Intézményesített, és szemet hújnak fölötte, és majdnem, hogy támogatják, megszüntetik, eladják az épületet, és ez már nem téma. Tehát értem én, hogy ez az egy emberke nem beáldozható semmilyen szinten, de akkor ez egy dologra hívja fel a figyelmet, akkor tekintsünk vissza a másik 500-ra. Az feláldozható volt? Az sem. Ezért bukott a Fidesz. Ne felejtsük el.
2: Ezért is. És ne felejtsük el még egy dolgot, hogy hogy mondjam szépen, mert közben azért kiment az agyamból egy része a történetnek, hogy ezekben az esetekben a magyar társadalom igenis olyan, hogy őneki kell valaki, akihez köti arc. Tehát mi magunk is ilyenek vagyunk, hogy nem hiszük el addig, ameddig nem tudom megköpködni azt, aki ezt mondja. Értitek?
1: Tehát, hogyha most kell.
2: Azt mondjuk, nem, nincs akkora goodwill a rendőrségnek, hogy bejött ide XY monogramú, aztán vagy olyan monogramja, vagy nem, és ezt mondta, és ezt higgye el az egész társadalom. Hanem azt fogjuk mondani, hogy...
1: Én azt gondolom, hogy ez a Zsolti bácsi ügyel is, hogy ez csak egy része volt ennek a botránynak.
2: És a jéghegy csúcsa.
1: Igen, és ahogy te mondod, tehát ez a baj, tehát akkor tekintsünk mögé, hogy mit szimbolizál ez az egész. Majdnem, hogy azt nem mondom, hogy jelentéktelen, hogy ki az a Zsolti bácsi, volt, nincs, tök mindegy. A lényeg az, hogy a maga ellátta a funkcióját ez az információ, kiborította a bilit, ha lehet így fogalmazni, és igenis a bűnösök bűnhődjenek. Ennyi, ilyen egyszerű. Uh-huh. És nem áldozható föl senki. Természetesen nem. És azoknak az embereknek a munkáját is, akik nem a Füsi Angélák, hanem más, és tönkretették ezek a szörnyek, hogy ezek köztünk jártak, vagy járnak, vagy nem
2: járnak.
1: Tudom, hogy járnak. Tehát azt is figyelembe kell venni. Tehát ez az egész Zsolti bácsis ügy nekem annyit mond, hogy valami nagyon nincs rendben ezen a területen, és ez egy szimbolikus ügy. Mindenki most ezen rugózik. És,
2: figyeljetek, beteg Zsoltibák mindig lesznek közöttünk, de azokat egy egészséges rendszernek valahogyan így van, tehát ki kell tudnia dolgozni. De itt az a baj, hogy intézményesítve volt a rendszer, könyörgöm. Mi magunk vagyunk, már most ne haragudjatok érte, de asszisztáltunk
3: de
2: valahol hozzá.
3: De itt az van, hogy sebezhetőségi mítosz él, még most így, vagy sebezhetetlen, sebezhetőségi mítosz, így akarom mondani, mert hogy pont az a baj, és erről már többször szerintem beszéltünk is, hogy a magyar politikában nem mernek sebezhetőnek látszani. Mert az, hogyha beismered, hogy a rendszerbe, az állami gépezetbe került egy olyan vezető, aki egyébként vagy akár több is, aki ugye bűncselekményeket követette, az rád kvázi úgy élik meg, hogy visszahull.
2: És igazuk van sajnos, mert így is működik a rendszer.
3: De itt viszont akkor a társadalom fejébe kell, hogy legyen egy váltás a tekintetbe, hogy ne húzzon egyenlőségjelet a kormány, vagy éppen egy aktuális politikai erő, és a között, aki egyébként egy
2: ne felejtsd el, hogy az elitünk, vagy a vezetőink mindig olyan embereket akarnak maguk mellett, akik nem elég, hogy lojálisak, azért lojálisak, mert zsarolhatóak.
1: Uh-huh.
2: Tehát
1: ilyen
2: értelemben visszahullik egyébként a történet.
1: Igen, és azt gondolom, hogy mind a hárman egyetértünk abban, hogy mindenki egy olyan vezetőre vágyik, vagy olyan vezetői pártra, vagy olyan, aki azt mondja, oké, hibáztam, elrontottam, javítsuk ki. Tehát nincs ilyen, hogy tökéletes párt. És pontosan a Fidesznek is, hogy ez volt a legnagyobb problémája, hogy egyszerűen nem hallottad a 16 év alatt, hogy hibáztam, elrontottam, kivéve a két nőt, akit beáldoztak, hogy itt pont nem a Zsolti bácsi, melyik úgy volt a...
3: Bicskei,
1: az egy másik ügy volt.
3: Igen.
1: Tehát a Kájendre féle ügynél, érted? És az is ott, az is még necces, tehát még azt is ki kell vizsgálni, most akkor hogy volt, ki volt, mit mondott, ki,
2: és
1: ki miatt? És miért? Tehát nagyon annyi van itt még a háttérben, és lehet, hogy ez a Zsolti bácsi is, ez a szimbolikus ügy pont arra való, vagy arra jó, hogy ne felejtsük el, hogy ott még nagyon-nagyon sok elvaratlan szál van.
3: Mm-hmm. Na, még egy gyors, még egy két percünk van körülbelül ebben a blogban, és azért még az egy érdekes kérdés, és egy hallgatónk egyébként kérte, hogy erről is beszéljünk az ügynek a kapcsán, hogy célra vezető-e az, hogyha egy szociálisan rászoruló embernek egyszerre sok pénzt adnak, nyilván ez legyen akár az állam, akár a magánszemély alapítvány, vagy bárki, és te is pont, Tamás, ezt említetted itt a BLS hasonlatodban, ha jól vettem ki a szavaidat, hogy igazából ugye itt a probléma, vagy alapprobléma az, hogy nem szabad mondjuk egy olyan gyereknek, vagy embernek, akinek nem volt kitől megtanulnia.
1: Sokkot
3: hogy,
1: kap.
3: Hogy igen, hogy,
2: igen, viszont hogy a nélkül meg nem fogod beindítani a nyelvét.
1: Uh-huh. Jó,
2: mert ő úgy érzi, hogy te az ő nyomorán fogsz pénzt, sikert és egyebeket tenni, tehát ő elvárja, hogy ebből csurogjon vissza. Tehát nagyon beteg az egész rendszerünk. Uh-huh.
1: Akkor én másként közelítem meg, és most mondom előre, hogy pejoratív lesz, tehát ebben lesz egy kis... Én azt gondolom, hogy Füsi Angélának kéne elgondolkodni azon, hogy milyen munkát végzett. Tehát, hogy ezért dolgozott, hogy gyakorlatilag ennyit érjen el vele, hogy...
3: Ez nem fel.
1: Azért mondtam, tehát...
2: Jó, de
1: előre mondtam, hogy ez poén.
3: Még poénnak is rossz, hát
2: olyan viszont a társadalmi hozzáállásunk szempontjából sajnos a Józsi nagyon jó helyen kopogtat, és állandóan
1: ezek miatt a Füsi Angélák miatt tartunk itt.
2: Ja. És igen, hát igen, nem mi szültük, és ebben igaza volt, csak nagyon cinikus a válasz.
0: Szabad péntek best of összeállítás.

0: Szabadpéntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Folytatódik a Szabadpéntek Strasser Tamással, Vesz Józsival és Harmat Gabival, és kérdezlek, srácok, titeket, hogy mit szóltok ahhoz, hogy végleg lekerülhetett az Alkotmánybíróság napirendjéről Súlyog Tamás kérdése, ugyanis határozott képtelenné vált az államfő ügyében a testület, mert hogy hét alkotmánybíró is
2: érintettséget
1: jelentett be, és ugye hát elméletileg az sem működik, hogy még kettőt valahogy meggondolja magát, mert ha egyszer kizártad magadat, akkor utána akkor azt nem mondhatod, hogy bocs, mégsem.
2: Ebből a kérdéskörből.
1: Igen.
2: Hát ezt többféleképpen kommentálták, ezt úgy is lehet mondani, hogy a népakaratnak meghajolt, hogy az alkotmánybíróság is lehet egy ilyet is. Lehet úgy is, hogy azért még szeretnének tovább alkotmánybírók maradni, és akkor inkább egy ilyen megoldás, nem tudom. Ez az egész Súlyog Tamás kérdés nekem már kezd egy kicsit
3: súlytalan lenni,
2: mint egy szatyor. És én azt gondolom, hogy, miért próbálják eltávolítani a pozíciójából, mint kiderült, gyakorlatilag, ha elindulna, tegyük fel egy elszámoltatás, és valakit mondjuk oda cincálnának a bíróság elé, ő, mint Súlyog Tamás, kegyelmi indítvánnyal felmenthetne bárkit is, és ha egy hét múlva elrakják a Súlyog Tamást, akkor sem lehetne többet elővenni ezt az ügyet, ezt az ürgét. Tehát gyakorlatilag a Súlyog Tamás erős kockázat abban, hogy az elszámoltatásban érdemi eredményt érjünk el. Köszönjük szépen. És
3: meg az uniós pénzekben szerintem még nagyobb.
2: Igen, tehát nem véletlen.
1: Én az uniós pénzekben nem gondolom, hogy ott lenne. Ez, amit most mondott a Józsi, ez inkább.
2: Érted?
1: Ez inkább, de az uniós pénzekben miért érne
2: kockázat
1: meg neki azt, hogy mindenki őt gyűlölje Magyarországon, Fideszestől Tiszáson át mindenki azért, mert akadályozza azt, hogy ide jöjjenek az uniós pénzek. Én ezt nem tartom.
3: Én továbbra se gondolom azt, hogy az Orbán Viktor nem úgy gondolkodik, hogy őszig lehet itt még olyan körülményeket teremteni, hogy visszasírják.
2: Igen, ez volt a mesterterv, hogy kimegy Amerikába, megnézze a meccset, és utána fehér lovon visszalovagol Amerikából.
3: Át
2: a tengeren, és akkor ugye addig bedönti a kihelyezett embereivel a rendszer, gazdaságilag, politikailag, morálisan, és majd akkor ő visszajön is át. Ez volt a beszél.
3: Legyünk gonoszak, hogyha én lennék a helyébe, akkor én ezen dolgoznék.
2: Hát persze, most nem tudok a fejével gondolkodni.
3: Na azért ment, azért elég jó vagy.
2: Dobbennek sikerült a fejével gondolkodni, de szó szerint a...
3: Labdázni, ez más.
2: Úgyhogy Súlyog Tamásban nekem ez az egyetlen egy magyarázat van, hogy addig, amíg ő a pozíció, nagyon nagy kockázati tényező, nem lehet érdemi munkát elkezdeni. Ennyi. És lehet, hogy azt mondja, hogy nem fog beleszólni, meg nem, de lehetősége van rá.
3: Nem tudnám komolyan venni azt a jogszabályt, amint a neve ott van a végén.
2: Meg a régi rendszernek, tehát ő azért lett odarakva, azért, hogy majd, hogyha nem sikerült, kétharmadban senki sem gondolkodott, arról volt szó, hogy majd lesz egy ilyen átmeneti időszak, amikor majd esetleg a Fidesz és a Mi Hazánk ugye együtt majd be tudnak tenni a Magyar Péteréknek, és akkor Jócakát, és akkor ezek az emberek, akik ott vannak az Alkotmánybíróságon, a gazdasági hivataloknál, stb., ezek majd akkor frankon megakasztják, és akkor, na ugye, hát ez kellett nektek, forever Fidesz. Uh-huh. Csak a kétharmad az ugye a ventilátorba elhelyezte azt a valamit, és ugye ez az, ami zavart is keltett, és azért látjuk azt, hogy a parlamentben is olyan fideszes szavaz, olyan képviselők vannak, akire senki nem szavazott.
1: Jó,
2: mert mindenki listán került be. Hát lehet ilyet?
3: Hát hogy ne lehetne, hát hogyha nem tudod.
2: Ez már mi?
3: Hát ez máshol
2: tehát
3: is
2: amikor
3: volt
2: a körzetemet elvesztettem, mert azok az emberek, akik ismernek, látták a tevékenységem, és
3: ebből nem jössz ki jó most.
2: Azt mondják, hogy nem, és akkor csak azért, mert most a 222. kerül, elvállalom, akkor megyek.
1: Egyébként, ha már itt tartunk, és említetted ezt a listás kérdést, szerintem az...
2: Úgyhogy nem szavaznak rá az emberek.
1: Igen, de szerintem egyébként az a törekvése a Tiszának, amit ugye már kibeszéltünk, hogy 3 ciklusban korlátozná a képviselőknek a ciklusát, az egyébként már mutat abba az irányba, hogy lehet, hogy ők abba gondolkodnak, hogy tisztán listás szavazás rendszer legyen, vagy választási rendszer.
3: Én örülnék neki, én nem mondtam már sokszor a rendszer, tehát ennél nagyobb marhaságot, mint az egyéni képviselőket, ez hülyeség. Akik utána mindegyformán szavaznak, mindegy, hogy az ország melyik részéből jöttek, amennyiben egy párthoz tartoznak. Hát ez egy hülyeség.
1: Na jó, erről akkor ennyit, szerintem. És akkor beszéljünk még egy kicsit a következő percekben Karácsony Gergelyről, illetve a Mi Hazánkról, mert hogy a Mi Hazánk ugyebár a Pride miatt kivette a szivárványos zászlókat.
3: Hát nem, azt valaki, miért? Az
2: mi hazánkos volt, de mi hazánkos volt.
3: Az illető, az nem valami partizán valaki volt?
2: Nem. Az egy mi hazánkos, lelkes szurkoló volt, aki az Erzsébet híd, mert ott fog átmenni majd a Pride menet, és a szivárványos zászlókat bedobált a Dunába, és ebből lett a hír, és utána kicserélték nemzeti színűre.
1: Így van.
2: És itt egy ilyen demagóg mondatok, vagy egy demagóg gondolatot próbálnak, hogy aki a melegeket pártolja, az nem is nemzeti, az nem igazi magyar. Tehát ez,
1: és Karácsony Gergely meg úgy reagált, hogy olyan, mintha nemzeti ünnepé akarná tenni a mi hazánk a Pride-ot. Igen.
2: Tehát, nem tanulnak, az a baj, tehát a saját hibáikból sem tanulnak. Tehát ugye tavaly emlékszünk rá, hogy amikor a...
3: Bocsás, hogy bent vannak a parlamentben, tehát nekik volt igazán, nem? Hatan, nem?
2: Vagy hatan?
1: Hatan szerintem.
2: Bocsánat. Öt plusz áfa. Na, érted? Tehát én azt hoztam, hogy inkább csak arra jó, hogy föl tudnak szólogatni, de hát súly nélkül bármit mondhatok. Na, tehát tavaly is mi volt? Ugye Orbán Viktor elmondta, hogy felhívja a Pride szervezőnek a figyelmét arra, hogy nem sok energiát fektessenek bele, mert nem lesz Pride. Ellene ment, és szerintem a magyarországi Pride-ok legnagyobb felvonulását
3: de
2: hozta.
3: A magyar tüntetéseknek a legnagyobb.
2: Igen, de mégiscsak a Pride napján és a Pride jegyében tüntettek annyian. Tehát, és most ugyanezt csinálja a mi hazánk, hogy itt a buzikkal meg ettől micsa, és kontraproduktív. Miért nem lehet ezt hagyni?
3: Ennyiben nincs igazad, mert egyébként szerintem tavaly nem a Pride mellett tüntettek ennyien, hanem Orbán ellen.
2: Ellen, így van.
3: Tehát azért arra nem vagyok benne biztos, hogy a magyar társadalom egyébként akár a szabadságjogok mellett ennyire elkötelezett lenne, arra abban még biztos vagyok, hogy a melegek mellett nem.
1: Én viszont azt gondolom, hogy a magyar társadalomnak a kisebbik része az, aki olyan homofób, hogy tényleg nem tudom én, úgy elragadhatja magát.
2: Az a baj, kicsi, de hangos.
3: De miért kéne ahhoz homofóbnak lenni, hogy azt gondolhass ma Magyarországon, és elnézést kérek mindenkit a kérdés feltevésért, hogy egyébként a magyar valósághoz és problémákhoz képest felül reprezentált ennek a problémának a megjelenítése. Az és ehhez nem kell homofóbnak lenni.
2: Akkor
3: példák voltatok, mert én ugye mindig a kisebbségi jogokkal szedem össze, ezért vagyok érzékeny rá, és nem a meleg témára, de ti, akik egyébként nem feltétlenül vagytok, ti is azt mondjátok, és szerintem akár igazatok is lehet.
2: Hogy?
3: Hogy felülreprezentált a magyar problémákhoz
1: a
3: képest. Nem csak a médiában, szerintem a hétköznapokban is.
1: Nem.
3: Viszont erre
2: de
3: mondtam én azt, hogy...
2: Őszintén kit érdekel? Én ilyenkor beszélek róla.
3: Na de erre mondom
2: ez
3: azt...
2: Ír.
3: Okay, ez ír.
2: Nem vagyok érintve.
3: De várja, de ezért mondom azt, hogy ettől még őnekik politikailag jöhet ez jól.
2: Kinek?
3: Akár a mi használunknak. Hát mert például azokat a kisebbséget, akik mondjuk homofób, ha azt maga mellé tudja állítani, már is lehet mondjuk 12 parlamenti képviselője van.
2: Oké, de akkor visszamondom, aki viszont nem homofób, és mégis szereti a hazáját, az sose fog a mi hazánkra szavazni, de még szóba se áll mi hazánkosra. Akkor ez most egy eredmény? Vagy akkor ez
3: nem
2: egy
3: csak azt mondom, hogy amikor majd kellőképpen utálják a Magyar Pétert úgy, ahogy az Orbánt, akkor ők abban reménykednek, hogy ez akár hívószó lehet, nem a homofóbság, hanem egyébként ugyanúgy lehet egyébként egy lázadás a melegek ellen, ami egyébként nem őróluk szól, hanem mondjuk arról, akik mellette kiálltak.
1: Én nem tudom, én úgy érzem, hogy ebben a kérdésben egyébként a mi hazánk nem veszi észre azt, hogy a társadalom milyen irányba megy, és a például a felnövekvő fiatalság is mennyivel elfogadóbb ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és persze lehet, hogy egy szűk kisebbséget meg lehet szólítani homofóbiával, de szerintem a nagy többség Magyarországon úgy van vele, hogy azt csinál, amit akar. Az ő élete nem az enyém, és ez a normális, nem?
3: Hát igen, gyerekek, már csak azért is, mert hogyha valamibe be lehet szólni, holnap másba is be lehet szólni, hogy miért úgy hordod a hajadat, volt erre már példa, és a Józsi milyen hátrányos lesz.
2: Ennyi, például.
3: Én kiállok már most az ő jogaiért, hogy ő nem tudja jobbra fészsülni.
2: Ennyi. Egyébként meg én a személyes véleményem az, hogy mivel érintett nem vagyok, tehát én a nőket szeretem, nem foglalkozok a...
3: Sőt, örülsz neki, hogy kisebb a konkurencia.
2: Kisebb a konkurencia, így van, tehát több nő marad. Ha meg, tehát én azt gondolom, hogy aki homofób, az látens. Tehát aki elhiszi magáról, hogy a neveléssel, meg zászlókkal, meg izével, buzivá lehet tenni bárkit is, az saját magában sem biztos.
3: Igen.
2: Tehát látens. Hello, szevasz.
1: Én ezzel nem értek egyet, de most muszáj egy szünetet tartanom.
3: Te látens, hogy Gabi? Látni, és homofób.
1: Na, jó.
0: Szabad péntek best of összeállítás.

0: mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. Vörös riasztást adtak ki a hétvégére Szlovénia több térségére, Horvátországban pedig vasárnapra már Zágráb, Karlovac, Knin, Rijeka, Split és Dubrovnik térségében is a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben a fokozódó hőség miatt. A következő napokban helyenként 39 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet, írja az MTI. A hatóságok mindkét országban arra figyelmeztetnek, hogy a hőség különösen a kisgyermekeket, az időseket és a krónikus betegeket veszélyezteti. A lakosságot és a tengerparton nyaralókat arra kérik, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűtött helyiségben, fogyasszanak elegendő alkoholmentes folyadékot, kerüljék a nehéz ételeket és a fizikai megterhelést. Májusban a turisztikai szálláshelyeken 1 millió 800 ezer vendég, mintegy 3 millió 900 ezer vendég éjszakát töltött el. A vendégek száma 2,6%-kal több, a vendégészakák év 0,5%-kal kevesebb volt az egy évvel korábbinál, jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek száma 4,9, az általuk eltöltött vendégészakáké 2,8%-kal több volt az előző év azonos havinál. A 898 ezer belföldi vendég 1 millió 800 ezer vendégészakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 636 ezer vendéget és 1 millió 300 ezer vendégészakát regisztráltak. A belföldi vendégek száma mindegyik turisztikai térségben nőtt az előző év azonos hónapjához képest, írja a KSH adatai alapján az MTI. Az elmúlt napokban az egész Európát sújtó rendkívüli hőhullám következtében a Duna hőmérséklete június 26-án elérte a 25 Celsius fokot, így az előírásoknak megfelelően az MVM Paksi Atomerőmű ZRT megkezdi a Duna hőmérsékletének mérését a folyó érintett szakaszán, adta hírül az atomerőmű. Azt írták, az intézkedés célja a környezetvédelmének jegyében a hatályos előírások és szabályok teljesítése, valamint az atomerőmű biztonságos működésének fenntartása. A naponta elvégzett mérések olyannyira lehetővé teszik az atomerőmű teljesítmények csökkentését, hogy a befogadó víz nem haladja meg a 30 Celsius fokot. A rendkívüli energetikai helyzet fennállása esetén a vonatkozó jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy az energiapolitikáért felelős miniszter eseti határozatával engedélyezze a rendeletben rögzített határérték átmeneti túllépését. Hozzátették, a Paksi atomerőmű működését szigorú szabályok határozzák meg, amelyeknek a létesítmény minden esetben megfelel. A Duna hőterhelésével kapcsolatos részletesebb információk az atomerőmű weboldalán találhatók, ahol nem csupán a mérés folyamatával és a hőterheléssel kapcsolatos előírások, hanem a napi friss adatok is megtalálhatók. Szekszárdváros önkormányzata június 25-én megtartotta a nyári szünet előtti utolsó képviselőtestületi ülését. A testület főbb döntéseiről Szekszárd polgármestere Berlinger Attila számolt be közösségi oldalán. Az ülésen 20 napi rendi pontot tárgyaltak, a városvezető szerint azokat, amelyek ebben az időszakban hagyományszerűen újra előjönnek. Ilyen téma volt például a városi kitüntetések odaítélése, amiket majd az augusztus 20-ai közgyűlésen adnak át. A polgármester kiemelte, a jelöltekről rég nem látott mennyiségben jöttek ajánlások Szekszárd közösségeitől. A testület elfogadta az Aranykönyv 2025-ös évi szövegét, amit egy háromfős bizottság készít elő minden évben. Az Aranykönyvbe azok a város történetében meghatározó jelentőségű, kiemelkedően fontos pozitív események kerülnek bejegyzésre, amelyek méltók arra, hogy megörökítésükkel Szekszárd történelmének részévé váljanak. Sarkalatos téma volt a Sötétvölgyi gyermektábor ügye is. A közgyűlés megszavazta a Sötétvölgyi gyermektábor szálláshelyként és rendezvényközpontként való hasznosításához szükséges koncepcióterv beszerzését, mely a Vagyonkezelő Kft. Feladata lesz. Berlinger Attila elmondta, hosszú távon az egész Dél-Dunántúlon egyedülálló létesítményt akarnak kialakítani, amit egész évben lehet majd hasznosítani. A polgármester szerint hosszú szünetre nem készülnek, mert szinte biztos, hogy nyáron is szükség lesz közgyűlési döntésekre.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Ez a paksfm.

0: Most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Ha már itt a nyár, akkor a nyár kapcsán több olyan dologgal is foglalkozunk, amelyek ilyenkor aktuálissá válnak. Nem csak a szúnyoginvázió, és nem csak az a kérdés, hogy miért van az, hogy valakit megesznek a szúnyogok, másokra pedig alig szállnak rá, és alig csípik, hanem például az ózon réteget is elővesszük majd, hiszen a nyári hónapokban aktuálissá válik, és egyre többet emlegetjük, ugye, az ózon réteg állapotát, de egyáltalán mióta ismerjük ennek létezését, az ózon réteg létezését, ki fedezte fel, vagy kik fedezték fel, hogyan és mikor. Többek között erről is szó lesz mai tudományos magazinunkban. Aztán szó lesz arról is, hogy új műholdas megfigyelő rendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő utolsó példánya. Megérkezett Kína a Föld második holdjához, hamarosan le is szállhat rá, és megépítik az emberiség fekete dobozát, amely rögzíti a klímakatasztrófa felé vezető utat. Szóval sok érdekességgel lesz dolgunk, magazinunk legvégén pedig fogunk egy olyan témával is foglalkozni, amely tulajdonképpen mindenkit érint, akinek okos telefonja, illetve mobiltelefonja van. Lehallgat bennünket a mobiltelefonunk, vagy nem hallgat le, és hogyha igen, akkor azt a benne lévő mikrofonnak köszönhetjük, vagy esetleg valami másnak, természetesen tudományos szempontból fogjuk mindezt megvizsgálni. Én Strasser Andrea vagyok, tehát üdvözlök újfent mindenkit, és azt mondom, hogy vágjunk is bele, a robotika témakörével fogjuk kezdeni, ugyanis a Mount Everest csúcsára készülnek humanoid robotok. Egy 6000 méter magas vulkán sikeres megmászását követően jöhet a legnagyobb próbatétel, ahol értékes tapasztalatokat lehet majd szerezni a jelenlegi rendszerek hardveres és szoftveres képességeiről, írja a bitport.hu. Egy robot nemrégiben feljutott egy 6200 méter magasságú kialudt vulkára, bár mondjuk az igazsághoz hozzá tartozik, hogy az utat csak részben tette meg önállóan, mert a csúcsra vezető 16 órás túra egyes szakaszain, a 30 fokosnál enyhébb emelkedőkön a saját lábán sétált ugyan, de a többi szakaszon felcipelték. Ez a teljesítmény azonban így is figyelemre méltó az emberszabású robottól, ami a róla készült felvételeken egy speciális bakancsban és egy erre a célra készült melegítő kabátban nyomul a havas hegyoldalon. A beszámolók szerint a projektet újabb mérföldkőnek tekintik azokban a kísérletekben, amelyeknek a célja a kétlábú robotok ellenőrzött környezeteken túli, akár a világ legzordabb környezeteiben való tesztelése, a mostani túrára pedig felkészülésként tekintenek a végső próba a Mount Everest megmászása előtt. Ennek során majd arra keresik a választ, hogy a humanoid robotokból hasznos eszköz lehet-e olyan környezetekben, ahol az emberek jelentős kockázatokkal néznek szembe, és a hagyományos gépek is nehezen boldogulnak. A projekt és az ötlet egyébként abból a gyakorlati kihívásból született, hogy a vadonban például sok helyen támaszkodnak rengeteg kamerából és érzékelőből álló hálózatokra az állatok megfigyeléséhez, az illegális fakitermelés és az orvvadászat kiszűréséhez, vagy a környezeti változások monitorozásához. Ezeknél pedig sokkal rugalmasabb alternatívát kínálhatnak a szintén kamerákkal és érzékelőkkel, valamint műholdas kapcsolattal és fedélzeti mesterséges intelligenciával felszerelt mobil robot platformok. Ezek a rendszerek a kutatók elképzelései szerint önállóan járőrözhetnének és gyűjthetnének információt nagy területeken a napenergiára és a műholdas internetre támaszkodva.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Paks FM.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A nyári időszakban az utóbbi években szinte mindig előkerül az ózonréteg állapota, és egyébként nem véletlenül csak az utóbbi években, mondhatnánk, évtizedekben foglalkoznak ezzel. Tulajdonképpen 500 évvel ezelőtt az emberiség még nem is tudott arról, hogy létezik ózonréteg. Magát a réteget az 1900-as évek elején azonosították, de hogy megértsük magának az ózonrétegnek a működését, és azt, hogy miért fontos különösképpen a nyári hónapokban számunkra, na és mi a helyzet azzal a bizonyos ózonlyukkal, vizsgáljuk meg az egész kérdést tudományos szempontból. Az ózonréteg a stratoszféra ózontartalmú része, az ózon, így az ózonréteg képes bizonyos frekvenciájú ultraibolya sugárzást elnyelni. Nem tudom, hogy mindenki tisztában van-e azzal, hogy az ózon magas napvédő faktor száma nélkül nem létezne a szárazföldi élet. Az ultraibolya sugárzás darabokra törné az élő szervezetet, DNS-ét, és felbontaná a sejtjeikben lévő kémiai kötéseket. Az ózon a Föld légkörében egyébként pont az ultraibolya sugárzás hatására keletkezik. A 242 nanométernél rövidebb hullámhosszú UV-sugarak a légköri oxigén molekuláit különálló oxigén atomokra bontják. Ezek az atomok más oxigén molekulákkal egyesülve ózont hoznak létre. Az élővilág szempontjából tehát az ózonréteg fontos szerepet tölt be, a szervezetekre káros, napból érkező ultraibolya sugárzást nyeli el, míg az oxigén csak 0,28 mikronnál rövidebb hullámhosszú UV-sugarakat képes blokkolni, addig az ózon hatékonyan fogja fel a 0,28 és 0,32 mikron értékek közötti sugárzást. A légkört elérő 0,4 mikronnál rövidebb hullámhosszú sugárzás 95%-át képes elnyelni az ózon. Keletkezéséről azt mondja a tudomány mai állása, hogy a Föld légkörében az idők során együtt nőtt az ózon mennyisége az oxigén mennyiségével, és ezzel párhuzamosan az ózon maximális koncentrációja is egyre felsőbb rétegekbe került, így érve el a jelenleg körülbelül 20-25 kilométeres magasságot. Ami pedig a felfedezését illeti, úgy szokták mondani, hogy az ózonrétegnek több felfedezője is van. Egy francia fizikus, Charles Fabry 1913-ban fedezte fel úgymond az ózonréteget, de a tulajdonságait egy brit meteorológus, G.M.B. Dobson fedezte fel, aki egy egyszerű spektrométerrel mérte meg a stratoszféra beli ózon mennyiséget, ami pedig az ózonlyukat illeti. Először az 1970-es években tapasztaltak ózon koncentráció csökkenést, méghozzá az Antarktisz feletti stratoszférában. A mérések olyan gyors ütemű csökkenést jeleztek, hogy míg 1955-ben 320 Dobson egységet mértek, addig 1975-re ez 280-ra, majd 1995-ben 90-re süllyedt. Mivel más régiókban a mérések folyamán nem tapasztaltak csökkenést, ezért közel egy évtizedig mérési hibaként könyvelték el az antarktiszi eredményeket. Bár már 1974-ben három tudós kimutatta, hogy a fogyatkozás valóságos jelenség, és rámutattak, hogy az okozóit a mesterséges eredetű vegyszerek körében kell keresni. A felfedezésért a három tudóst, Paul Crutzen holland meteorológust, Sherwood Rolandet amerikai kémikust, és Mario Molinát mexikói kémikust kémiai Nobel-díjjal jutalmaztak 1995-ben. Szóval ez a nagyon rövid története az ózonrétegnek, illetve a tudomány mai állása szerint ma már az ózonlyukkal, illetve az ózonréteg megmentésével nagyon sokat foglalkozunk. Átlagemberként is rengeteg mindent tehetünk. Például kerülni kell a régi típusú ózonkárosító hajtógázas sprék használatát. Oda kell figyelni rá, hogy például ha egy hűtőgépet vásárolunk, az milyen gázzal működik. és a benzines, illetve dízeles autók, illetve gépjárművek után bizony át kell térnünk az elektromos hajtású gépjárművekre, állítja a tudomány mai állása.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
0: Paks FM.

0: Max FM. Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Folytassuk a következőkben is nyárhoz kapcsolódó témával, vajon miért lesz szinte szúnyogmágnes bizonyos emberekből, van, akit alig csípnek meg a szúnyogok, míg mások a rovarok valóságos céltáblái, elsősorban a nyári hónapokban, de mi állhat a jelenség hátterében? Nos, bár a szúnyogok ősidők óta megkeserítik az életünket, a kutatók csak mostanában kezdték el megérteni a vonzalmuk hátterét, írja a National Geographic, a kulcs a kémia. A szúnyogok ugyanis már több tíz méteres távolságból képesek érzékelni a kilélegzett széndioxidot, a vegyület elsők között kelti fel a figyelmüket, közelebb érve az emberhez azonban egyre fontosabbá válik számukra a testszag, a testhőmérséklet és a bőr körüli páratartalom. A nőstény szúnyogok, ugye tudjuk, hogy csak ők szívnak vért, rendkívül érzékeny érzékszerveikkel, ezek kombinációja alapján döntenek arról, hogy kit támadjanak meg. Frédéric Simard francia kutató kiemeli ugyanakkor, hogy a szúnyog mágnesekkel kapcsolatos több népszerű elképzelésnek nincs tudományos alapja, vagyis nincs meggyőző bizonyíték például arra, hogy a vércsoport, illetve a szem, a haj vagy a bőrszín határozná meg, hogy mennyire vonzó valaki a rovarok számára. A döntő tényező ehelyett inkább az emberi test által kibocsátott illatanyagok összetétele lehet. Ezek jelentős részét a bőrön élő mikroorganizmusok állítják elő. Fajunk 300, illetve 1000 különböző szaganyagot bocsát ki, az elmúlt időszakban pedig egyre több szakértő kezdett el foglalkozni a kérdéssel, hogy ezek közül melyek vonzzák a szúnyogokat. Nos, a kutatók még vizsgálják ezt a területet, de az biztosan elmondható, hogy akik például alkoholt fogyasztanak, ők növelik a csípések kockázatát, illetve a sör is emeli a testhőmérsékletet és fokozza a széndioxid kibocsátást, megváltoztatja a bőr szagát. Egy hollandiai vizsgálatban azok a résztvevők, akik az előző 24 órában sört ittak, átlagosan 35%-kal nagyobb eséllyel kaptak szúnyogcsípést, és hogy hogyan védekezhetünk legjobban a vérszívók ellen? A tudomány mai állása nem mond újat ezzel kapcsolatban. Laza, bőrt takaró ruházat, szúnyogháló, rovarriasztó. Lépünk át egy másik témára. Új műholdas megfigyelőrendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. A Világbank washingtoni központjában mutatták be az új távérzékelési adatokra épülő térinformatikai adatbázist, amely a Föld kockázatos városi területeinek megfigyelésére szolgál, közölte a csillagászat.hu. A világvárosai ugyanis soha nem látott ütemben növekednek, az ENSZ előrejelzései alapján 2050-re az emberiség közel 70%-a városi környezetben él majd. A folyamat komoly kihívásokat teremt, mivel egyre több ember és infrastruktúra kerül árvizek, földrengések, szélsőséges hőhullámok vagy talajsüllyedés által veszélyeztetett területekre. Az új megfigyelőrendszerrel a felhasználók 10 méteres felszíni felbontásban fél évente frissített adatok segítségével követhetik a települések terjeszkedését világszerte a 2016 és 26 közötti időszakban. Ez lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogy mikor, milyen gyorsan és pontosan hol jelennek meg új lakó vagy ipari területek. A térképi adatbázisból a csillagászati portál illusztrációul egy magyarországi helyszínt is bemutat, a Göd városát ábrázoló felvételeken szemléletesen kirajzolódik, hogy az elmúlt években hogyan növekedett óriásira a helyi akkumulátorgyár épület együttese, írja a Rakéta.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Pax

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő, mondhatnám azt is, hogy nem mindennapi mentő akcióra készül a NASA, ugyanis egy több mint 20 éve szolgáló űrteleszkópot kellene még időben magasabb pályára emelni. Az űrteleszkópot 2004. novemberében állították föld körüli pályára. Ez az eszköz a NASA űrtávcsöve, amely eredetileg a gamma kitörések, vagyis az univerzum legnagyobb energiájú robbanásainak megfigyelésére készült, de az elmúlt két évtizedben más nagy energiájú kozmikus jelenségek kutatásában is fontos szerepet kapott.

0: Az eszköz továbbra is értékes, csak éppen egyre nagyobb bajban van, ugyanis a pálya magassága a felső légköri fékező hatás miatt folyamatosan csökken. Ez minden alacsony földkörüli pályán keringő műholdnál természetes folyamat egyébként, ennek az eszköznek a helyzetét viszont a fokozott naptevékenység is rontotta. A nap aktivitása ugyanis felmelegíti és kitágítja a Föld felső légkörét, így a ritka gázrészecskék nagyobb fékező erőt fejtenek ki a műholdakra. Ennek az eszköznek pedig nincs saját hajtóműve, amely korrigálni tudná a pályáját, ezért külső segítség nélkül előbb-utóbb visszatér a légkörbe és elég. A NASA ezért bízott meg egy arizóniai vállalatot egy különleges robotizált szerviz küldetéssel. Egy új űreszköz arra készül, hogy pályára állása után utolérje ezt a bizonyos Swiftet, átvizsgálja a lehetséges kapcsolódási pontokat, majd három robotkarjával rögzíti az űrtávcsövet, ezután pedig hónapokon át fokozatosan magasabb pályára emeli. Ez volna a küldetés maga. És hogy jön képbe egy 52 éves repülőgép? Nos, egy háromhajtó műves utasszállító repülőgépről van szó, amely a 70-es évek egyik technikailag fejlett típusa volt, 1974-ben készült, majd évekkel később teljesen új feladatot kapott, ugyanis rakéta indító platformá alakították. A törzs alá külön felfüggesztési és oldórendszert építettek, megerősítették a szerkezetet, és a fedélzeten kialakították a rakéta indításhoz szükséges kezelőállásokat. Nos, ez az 52 éves repülőgép indítaná tulajdonképpen el azt az eszközt, amely segítene helyreállítani a több mint 20 éve szolgáló űrteleszkóp pályamagasságát. Miközben a NASA többek között ezen a projekten dolgozik, addig Kína már másban utazik, konkrétan megérkezett Kína űrszondája, a Taiwan 2, egy földközeli aszteroida közelébe, amelyre hamarosan megkísérelhet leszállni is. A szakértők szerint ezzel korábban ismeretlen részleteket tárhatnak majd fel a Holddal kapcsolatban, és hasznos információkat szolgáltathatnak az űrkutatás, illetve az aszteroida védelem ágazatainak, írja a 24.hu tudományos rovata. A Taiwan 2 űrszondát 2025. május 29-én bocsátották fel, küldetésének célja pedig az, hogy mintákat juttasson a Földre a 2016 H03 jelű kisbolygóról, amelynek átmérője nagyjából 40 és 100 méter közötti lehet. Nem tudom, ki hallott már arról, hogy ezt az égitestet a Föld második holdjának is szokták nevezni, mivel bár technikailag a nap körül kering, köröket tesz meg a bolygónk körül is. Na de vissza ehhez az apró aszteroidához, a Föld második holdjához, amennyiben a felszíne nem elég szilárd, úgy a Taiwan 2 felette lebegve gyűjti majd be a mintákat. Ha viszont landolhat rajta, egy fúró segítségével az aszteroida mélyebb rétegeiből is szerezhet anyagokat. Ilyesmit korábban egyébként csak filmen láttunk, amennyiben az Armageddon című filmből mindenkinek beugrott a jelenet, viszont a valóságban egy űrszonda sem hajtott még végre fúrást egy aszteroidán.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: FM. Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A nyár kapcsán az ózonrétegről, annak felfedezéséről és megóvásáról már volt szó mai magazinunkban, de egy másik témát is ígértem. Állítólag megépül az emberiség fekete doboza, amely rögzíti majd a klímakatasztrófa felé vezető utat. 5 évvel a projekt bejelentése után közölték, hogy a fekete doboz decemberre biztosan készen lesz. Nem tudom, hogy ki hallott az elmúlt években az emberiség fekete dobozáról, de nézzük meg, hogy egészen pontosan miről fog szólni ez a szerkezet, mekkora lesz és mire fog szolgálni. Azt ugye tudjuk, hogy a repülőgépeken fekete doboz található, amely minden olyan információt rögzít, amely a fedélzeten történik, és ha véletlenül beüt a baj, a katasztrófa okait ezekből az adatokból lehet rekonstruálni. Egy átlagos repülőgép átlagos fekete doboza, körülbelül cipős doboz méretű, vagy inkább mondhatnánk úgy is, hogy uzsonnás doboz méretű. Az emberiség fekete doboza ezzel szemben 16 méter hosszú lesz, 4 méter magas, és tulajdonképpen egy acélszerkezetről van szó, amelyet Ausztráliában egy tasmániai repülőtér szélén fognak elhelyezni. Egy olyan robusztus téglalap alakú acélszerkezetről van szó, amely elméletileg elpusztíthatatlan. És hogy hogyan fog működni? A projekt weboldala szerint a szerkezet tetején üveg mögé rejtett napelemek kapnak helyet, az egész szerkezetnek pedig az lesz a funkciója, hogy az emberiség minden lépését rögzítse, amely a klímakatasztrófa felé vezet, írja a HVG tudományos rovata. A szerkezet folyamatosan gyűjti majd a bolygó egészségével kapcsolatos több száz adathalmazt, mérést és interakciót, amelyeket a jövő generációi számára tárol majd. És hogy hogyan gyűjti majd az adatokat? Természetesen az internethez kapcsolódva folyamatosan gyűjti majd a klímával, a környezeti mutatókkal és a társadalmi működéssel összefüggő információkat. Az algoritmusok által kiválasztott adatok és tudományos mérések tulajdonképpen így kerülnek egyetlen egy hatalmas tárhelyre, megörökítve a Föld állapotát. Az összegyűjtött információkat a gránit sziklák mélyére épített, masszív acélszerkezetben helyezik el, amely ellenáll tehát az extrém külső hatásoknak is. A felépítésének köszönhetően a lemezekről az adatok leolvashatóak maradnak akkor is, ha a globális emberi civilizáció egyszer összeomlik, állítják a kutatók, és ha már itt tartunk, a napokban jelent meg egy friss tanulmány is, amelyet a Greenpeace rendelt meg. A tanulmányt a Hamburgi Egyetem készítette, és az derül ki belőle, hogy 2025-ben hány embernek kellett elhagynia a lakóhelyét természeti katasztrófák és szélsőséges időjárási események miatt. Már is mondom a számokat, 2024-ben 9,9 millió emberről volt szó, 2025-ben már 13,6 millió emberről. Egyébként országhatárokon belüli mozgást néztek, vagyis a friss publikáció szerzői a belső migrációt nyomon követő nemzetközi központ adatait felhasználva állapította meg a számokat. A szakemberek hangsúlyozzák, a klímaváltozás növeli az időjárással összefüggő szélsőséges események gyakoriságát és intenzitását, különösen a déli országokban, vagyis a világ szegényebb, főként afrikai, latin-amerikai és ázsiai régiókban található országaiban. A jelentésben Afganisztánt emelték ki példaként, a tanulmány szerint Kabul, vagyis Afganisztán fővárosa lehet a világ első olyan nagyvárosa, amely kifogy az ivóvízből.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Paks FM.
1: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Magazinunk legvégén jöjjön az a téma, amit még ígértem a mobilonkon keresztüli lehallgatással kapcsolatban. Ugye mindenkinek ismerős a szituáció. Beszélgetünk valakivel valamiről, a mobilunk ott van valahol a táskánkban, a zsebünkben, vagy akár a kezünkben, és amikor legközelebb ránézünk egy social media felületre mondjuk, vagy megnyitjuk az egyik kereső Google alkalmazást mondjuk, pontosan olyan weboldalt, pontosan olyan ismerőst, vagy olyan hirdetést dob fel, amiről beszéltünk. Voltak már egyébként dokumentált esetek, amikor kiderült, hogy egy-egy alkalmazás vagy hangasszisztens akkor is hallgatózott, amikor nem lett volna szabad, csak hogy a nagyobb veszélyt nem a mobilok mikrofonjai jelentik. A vészharangot több szervezet is kongatja, mivel a hirdetések mögött álló rendszerek túl sokat tudnak rólunk, írja tudás.hu. Az év elején a Google 68 millió dolláros perenkívüli egyességet kötött, miután felmerült a vád, hogy az okos asszisztense hivatlan vendégként hallgatott bele a felhasználók magánéletébe. A gyanú szerint az alkalmazás nem figyelt állandóan, viszont gyakran tévesen aktiválódott. A vállalat óriás tagadja a szándékos visszaélést, az eset viszont nagyon hasonló a tavalyi Apple Siri perhez. Az almás cég szerint náluk is csak technikai hiba miatt fordulhatott elő, hogy az alkalmazásuk néha kéretlenül is bekapcsolta a mikrofont, hogy elkerüljék a pereskedést. A vállalat óriás itt 95 millió dollárt fizetett ki. A társaság állítása szerint a Siri adatokat nem használták marketing profilok építésére. Egy biztos, ezeknek az eseteknek az alapján az átlag ember a mobiltelefonjában lévő mikrofontól fél, viszont friss kutatások szerint a hirdetésszervezőknek nincs is szükségük a hallgatózásra, mivel anélkül is pontos képet tudnak rólunk festeni. Ugyanis, míg mi a mikrofon miatt aggódunk, a Google közben gyűjti a digitális mozaik darabkáit, egyedi azonosítókat, rendszeraktivitást és az alkalmazások közötti interakciókat. A reklámipar valódi ereje nem a nyers hangban, hanem az összefűzött adatokban rejlik, állítják a szakértők. Az EFF nevű szervezet, vagyis az Electronic Frontier Foundation, a digitális polgárjogok védelmére szakosodott nemzetközi szervezet egy 2026-os elemzésében rávilágít, hogy a hirdetési licitek során kiszivárgó apró információkból, mint például a tartózkodási helyünk vagy az érdeklődési körünk, egy olyan megfigyelő hálózat épült, amelyet adatbrókerek, megfigyelés technológiai cégek és állami szervek is fel tudnak használni a követésünkre. A tanulmány konkrét példaként említi az amerikai vám és határvédelmi ügynökséget és a bevándorlási és vámügyi hivatalt. A hatóságoknak nem szükséges feltétlenül bírói engedély a követésünkhöz, egyszerűen vásárlóként lépnek be az adatpiacra, és megveszik a digitális lábnyomunkat, amelyet mi magunk szórtunk szét az ingyenes alkalmazások használatával. A rendszer félelmetes ereje a visszamenőleges követésben rejlik, mivel az adatok évekre tárolódnak, egyetlen azonosító alapján bizonyos esetekben következtetni lehet az emberek politikai kötődésére, vagy épp az egészségügyi állapotára is. A jelentés legfontosabb tanulsága, hogy a digitális hirdetési rendszerből kinőtt egy olyan adatpiac, amelyből ki lehet építeni egy megfigyelési infrastruktúrát. Bár általában mindig igyekszem tudományos magazinunk végére valami jobb hírt hozni, ez jutott már a tudományos magazinunk végére értünk. Remélem, hogy sok érdekességet tudtam megosztani. Találkozzunk legközelebb is. Én Strasser Andi vagyok, és búcsúzom mára, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Paks FM hivatalos sláger listájával. Következik a Top 50. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Június 19-től mindössze 48 óra alatt megduplázódott a hűtési üzemmódot használó otthonok aránya a Daikin klímákat és hőszivattyúkat vezérlő Onecta alkalmazás anonim országos használati adatai szerint. A júniusi hőmérsékleti adatok alapján a nyár nem fokozatosan, hanem szinte egyik napról a másikra érkezett meg a magyar klímahasználók otthonaiba. Június első napjaiban az Onecta alkalmazás felhasználóinál a hűtési arány még nagyjából 11% körül alakult. Június 19-e után néhány nap alatt meredeken nőtt a hűtési igény. Június 24-ére az alkalmazáshoz kapcsolt otthonok 58%-a használta hűtésre a készülékét, áll a Daikin Hungary Kft. Által az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményben. Ezzel a hónap elején és közepén mért mintegy 10% körüli szintről kevesebb, mint két hét alatt, több mint ötszörösére nőtt a hűtési üzemmód használata, a legnagyobb ugrás pedig mindössze két nap alatt következett be. Az elmúlt napokban az egész Európát sújtó rendkívüli hőhullám következtében a Duna hőmérséklete június 26-án elérte a 25 Celsius fokot, így az előírásoknak megfelelően az MVM Paksi Atomerőmű ZRT megkezdi a Duna hőmérsékletének mérését a folyó érintett szakaszán, adta hírül az atomerőmű. Azt írták, az intézkedés célja a környezetvédelmének jegyében a hatályos előírások és szabályok teljesítése, valamint az atomerőmű biztonságos működésének fenntartása. A naponta elvégzett mérések olyannyira lehetővé teszik az atomerőmű teljesítmények csökkentését, hogy a befogadó víz nem haladja meg a 30 Celsius fokot. A rendkívüli energetikai helyzet fennállása esetén a vonatkozó jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy az energiapolitikáért felelős miniszter eseti határozatával engedélyezze a rendeletben rögzített határérték átmeneti túllépését. Hozzátették, a Paksi atomerőmű működését szigorú szabályok határozzák meg, amelyeknek a létesítmény minden esetben megfelel. A Duna hőterhelésével kapcsolatos részletesebb információk az atomerőmű weboldalán találhatók, ahol nem csupán a mérés folyamatával és a hőterheléssel kapcsolatos előírások, hanem a napi friss adatok is megtalálhatók. A Paksi járási ügyészség vádat emelt egy 45 éves férfi ellen, aki az eltiltást megszegve lakott területen vezetett egy kis traktort. A sofőrnek sosem volt járművezetői engedélye. A férfire egy korábbi ügy miatt a járásbíróság pénzbírságot szabott ki, ugyanis már akkor engedély nélkül vezetett. Az ügye 2025. március 4-én vált jogerőssé, vagyis ekkortól már tényleg tilos volt neki vezetnie az ezt követő 8 hónapban. Ennek ellenére az eltiltást lejárta előtt lakott övezetben egy saját kis traktorral közlekedett, amihez még egy utánfutót is kapcsolt. Ezen az utánfutón szabálytalanul szállította sógorát, akivel azt tervezték, hogy a község határában lévő lucernát elszállítják. A történteket egy térfigyelő kamera is rögzítette. A járási ügyészség a büntető végzésben pénzbírság megfizetését és határozott időre történő vezetési eltiltást szorgalmaz a Paksi járásbíróságnál.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Az Atomerőmű Sportegyesületnél stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodásra törekednek. Az elmúlt években jó néhány fejlesztés megvalósult, és 2026-ban is több infrastruktúrális fejlesztésre lehet számítani, számos előkészület zajlik jelenleg is. A részletekről Kovács Antal ügyvezető elnök beszélt rádiónknak.
5: Az atomerős potenciát mindig igyekezett kiegyensúlyozottan gazdálkodni, és azokban az években, amikor stabil volt a bevétel, vagy esetleg egy picit több, akkor sem költöttünk el mindent, hanem inkább a hosszú távú működésre összpontosítottunk. Így sikerült bekerülnünk a kiemelt vidéki sportegyesületek közé, ami egy olyan többlet lehetőséget adott az elmúlt két évben, és az idejében is le vagyunk szerződve, ami azért stabilitást eredményez. Ezt mindig visszaforgattuk az utánpótlásra, a körülményeink javítására, így sikerült a Bezerédi judóterem megújítása. Korábbi években a TAO forrásokat is úgy használtuk fel, hogy ebből mindig vissza tudtunk forgatni, ebből sikerült a kettes iskolának a tornaterét újítani, és folyamatosan arra használjuk fel, hogy az infrastruktúra fejlesztés is legyen fenntarthatóan működtethető létesítményekre. Amit sürgősen meg kell csinálni, a foci utánpótlás kapcsán az öltözőket fogjuk rendbe tenni. Azon kívül vannak elképzeléseink, hogyha lehet pályázni majd a kajakkenú vízitele továbbfejlesztésére. Nyilván majd, hogy megfelelő források lesznek rá, addig a tervezéssel foglalkozunk, és azt előkészítjük. A fejlesztés tervezésére sikerült pályáznunk, és lépésről lépésre szeretnénk megvalósítani a fejlesztéseinket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most... Here we go! Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni...

0: este hatig. A keverőpultnál Olasz Gabi.
1: Szép délutánt és jó rádiózást, üdv mindenkinek! Ez a Paks FM Top 50, a hivatalos slágerlistánk, ahol ezúttal rengeteg újdonsággal készültem, úgyhogy kapaszkodjatok, pörgessük le együtt a hivatalos slágerlistát. A mikrofonnál Olasz Gabi, Danny Téken pedig nem is olyan sokára, majd Haven és az I Run a 46. helyen. Álmodoztam, egy vétek dal jön majd Lotfi Beggyvel közösen a 47. helyről. Itt lesz a többszörös aranyérmes Bruno Mars, aki a 48. helyre tolta be az I Just Might szekerét. Nagy Bogi és Dash dalát jól ismerjük, ez a Jól leszek újra, és hát jól fogjuk majd ismerni Shakira felvételét és a Die Die, mint a 2026-os labdarúgó világbajnokság himnusza van itt velünk, és valószínűleg még rengeteget fogjuk majd hallani. Ez az 50. ezzel kezdünk már is.
0: Top

0: Heaven és az Iron a 46. helyről itt a Paks FM top 50-ében. Na és hogy mit tartok ott a folytatás? Például Tolvaj Denit, a Tools a 41. lesz. Szigála Jackson, miközösen Riptide a 42. Itt lesz majd a 90-es évek közepén létrejött Éjjel ott várok rád, vagyis hip-hopból és sláger átirata. Ez a Mango Rise és Dr. Béres feldolgozása a 43. helyről. Lizza, Doja Cat és Rape triója pedig a Born Again című dallal a 44. lett. Help Chris, igazi szerelem? Nos, ez a zenei folytatás.
1: Top 50. A Paks FM
2: 45.
1: Én

0: nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni.
1: 50.
0: De 50-kedni annál inkább.
1: Annál inkább.
0: Top 50.
1: Top 50.
0: A Paks FM-en.
2: 42.

0: velünk a Paks FM Top 50-ében. Ray, a Where's My Husband a 36. Bíró Csongor énekel, a Macska kövön a 37. lesz. Olivia Dean is szerepelteti dalát, ez a Man I Need, és Diaz Méreg című dala sem maradt ki a Top 50-ből a 39. helyről. Nos, az erei folytatásról pedig ezúttal Ed Sheeran gondoskodik, mely felvétel volt már a legjobb háromban is, a Kamera most a 40.
1: Top 50 a Paks FM
2: 40.

0: Your husband is coming.
1: Where's my husband? A 36. helyről szólt egy nagyszerű dal itt a Paks FM Top 50-ében. Ez régi felvétele volt. No, és hogy mit tartogat a folytatás? Ewing és a Moretti egy nagyszerű magyar dal a 31. helyről. Loi Get Lucky a 32-en. Freddy is énekel majd. A Pain and Glory a 33. lett. Zara Larsont is jól ismerjük, a Midnight Sun a 34. Most pedig jöhet egy nagyszerű magyar csapat, vagyis a New Level Empire. Daluk címe pedig Valami legyen.
2: Top 50.
3: A Paks FM 35.

0: A Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A hormuzi szoros továbbra is nyitva áll, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön azt követően, hogy az iráni iszlám forradalmi gárdának tulajdonított dróntámadásért egy szingapúri zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajót az ománi partok közelében, írja az MTI. Az elnök egy Fehérházban washingtoni idő szerint csütörtökön este tartott rendezvényen kijelentette, hogy az Egyesült Államok a puszta erőpozíciójából tárgyal Iránnal, és megismételte, hogy Teherán sürgősen megállapodást akar kötni, valamint ismét kijelentette, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Donald Trump egyben közölte, Irán az amerikai mezőgazdasági termékek új piaca lehet, miután a korábban befagyasztott pénzből az Egyesült Államoktól vásárolnak gabonát, szóját és kukoricát. Idén is megszervezte külföldi tanulmányútját a TEIT. A Paksi Atomerőmű körzetében 16 települést magába foglaló társadalmi ellenőrző információs és településfejlesztő társulásból 10 település polgármestere utazott ki június 14-én Svájcba azzal a céllal, hogy megismerjék a svájci atomenergetika alkalmazását, valamint tanulmányozzák a nukleáris létesítmények és a közelükben található önkormányzatok kapcsolatrendszerét. Gáncs István, a TEIT alelnöke úgy nyilatkozott, a svájci atomerőmű körzetében lévő települések polgármestereinek ott is meghatározó szerepe van a kommunikációban.
3: Ott sem ritka náluk, hogy vagy a felügyelőbizottság tagjaiként dolgoznak a környéken, vagy éppen a nukleáris intézmény valaha dolgozói voltak, vagy teljesen civil emberek. Itt megkérdeztük, hogy mi az a legfontosabb dolog, ami az atomerőmű és a környéken lévő élő településeken élő embereknek a legfontosabb. Természetesen itt újat nem hallottunk, mert azt elmondták, hogy nagyon szoros szimbiózisban élnek az atomerőművel, hiszen az elsődleges hírforrás, az elsődleges tényforrás az mindig a polgármester vagy a képviselőtest. Azon belül is pedig azok az emberek, akik a felügyelő bizottságban vállalnak szerepet, és tájékoztatják a lakosokat, ha kell a nap 24 órájában. Ez hasonlóképpen történik a TEIT-nél is, tehát ugyanilyen kapcsolatrendszer van kiépítve.
2: A svájci út során a TEIT delegációja látogatást tett a beznaui atomerőműben, amelyben Európa leghosszabb ideje biztonságosan működő két atomreaktora található, ezen kívül pedig radioaktív hulladéktárolóknál is látogatást tettek, ahol megismerték az új, úgynevezett plazma technológiás hulladékkezelést, mondta el Schweiger György, Györgykönyv polgármestere.
4: Ez a plazmaégető technológia, ez a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékoknak a tömörítésére szolgál, egy nagyon-nagyon érdekes technológia volt. Ők azt csinálják, hogy 18 hordó kis és közepes aktivitású hulladékot egy hordó méretűre sűrítenek össze egy speciális plazma technológiával, teljesen zárt rendszerbe. Egy zárt rendszerbe megy be a kis és közepes aktivitású hulladék ebbe az égető, inkább olvasztó műnek mondanám, mint égetőművek, mert az égetésnek vannak gázai, gőzei. Itt viszont nincsen semmi, mert egy teljesen zárt technológia, és 24 és illetve 48 órás üzemidő után a 18 hordó hulladékból egyetlen egy hordó kis és közepes aktivitású hulladék keletkezik, és így lényegesen kevesebb hulladékot kell elhelyezniük majd a végleges mély geológiai tárolóba.
2: Schweiger György úgy nyilatkozott, a Svájcban megismert hulladékkezelés formáját ajánlani fogják a Magyarországon működő radioaktív hulladéktárolással foglalkozó RHKKFT-nek. Technikai és igazgatási szünet lesz a jövő héten a Paksi Városházán. Június 30-án kedden a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal technikai okok miatt zárva tart, ügyfeleket nem fogad. Továbbá a vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára a közszolgálati tisztviselők napja július 1-e szerda munkaszüneti nap lesz, melynek kapcsán az ügyfélfogadás ezen a napon is szünetelni fog a Városházán. A többi napon a normál ügyfélfogadási rend szerint várják az ügyfeleket, az önkormányzat köszöni a lakosság megértését.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
5: Vidd a stadion élményt a nappalitba.
1: Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
5: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
6: Reklámot hallottatok.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
1: Top 50.
0: Most a Paks FM-en.
1: 31.

0: ez a Paks FM Top 50-ének második zenei órája, és Ewing Moretti című dalánál hagytuk abba, a 31. volt mindez. Na és hogy mi jöhet a folytatásban? Természetesen nagyszerű felvételek, olyanok, amelyek a legnépszerűbbek voltak az elmúlt egy hét folyamán. Itt a Paks FM-en Alessandra Toscana, és a 26. lesz majd, Rácz Gergő, Orsovai Reni, mind a tiéd lehet a 27. helyről, Joel Corey a Be Alright-ot hozza a 28-ra, Tolvaj Reni már most másodjára a listán, ezúttal a Good Without You, egy angol felvétel, és a 29. lesz, Miles Smith pedig most énekel, ez a Stay.
1: Top 50, a Paks FM-en.

hatodik helynél hagytuk abba, ez volt Alessandra Toscana című dala. A Paks FM Top 50-e pedig folytatódik, majd olyan nagyszerű dalokkal, mint Gáspár Laci. A tavasz a 21-dig lehet. Marshmello, Ellie Goulding közöse a Save My Love címet kapta, a 22-dik helyre érkezik. Megjött a gyerek kórussal a Halott pénz is, Marsalkó Dávid vezetésével a 23-dik helyre. Switch Disco és a Hideaway Tony Watsonnal közösen a régi Kies felvétel átdolgozása a 24. helyről. Kökény Attila, Rakoncai Viktor, Marics Peti, Tutto e Bello, nos, a 25. helyen ez szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Kolibri Hungary.
2: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
2: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
3: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
4: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Edda Művek ünnepi nagykoncert Gártonyban.

0: 4-én várunk mindenkit Pataki Attila 75. születésnapjára. Jegyek kaphatók a broadway.hu oldalon és a helyszínen.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Reklámot hallottatok.

Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni annál inkább. Annál inkább. Top 50. Top 50. A Paks FM-en. 21.

0: Gáspár Laci énekelt Tavasz című dala a 21. helyre kerülhetett a héten a top 50-ben. Na de mi került még be a listába? Például Benzomból, a Mystical Magical a 16. helyre, a Domféle Maszkod a 17. lesz, My Cyrus End of the World a 18. helyről hallható. Ugye nem bántad meg, egy újabb feldolgozás ezúttal Verép Tamás és Dr. Béres közreműködésében a 19. helyről. Naked és a Portugal The Man közösen a Glide címet kapta, és ezzel megyünk már is tovább.
1: Top 50. Most. A Paks FM-en.
2: 20.

0: házigazda Sukert József.
1: Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 1 órás Suki Koktél Mix szól a Paks FM-en. Utána pedig 7-től 9-ig Nosztalgia Kívánság műsorral várlak benneteket. Már most kérhetitek kedvenceiteket a 0629-411-001-es számon, SMS-en vagy Viberen keresztül.
0: Suki Koktél. Minden hétvégén 6-tól 7-ig koktél mixben tálalva. 7-től 9 óráig Nosztalgia Kívánság műsor. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Vörös riasztást adtak ki a hétvégére Szlovénia több térségére, Horvátországban pedig vasárnapra már Zágráb, Karlovac, Knin, Rijeka, Split és Dubrovnik térségében is a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben a fokozódó hőség miatt. A következő napokban helyenként 39 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet, írja az MTI. A hatóságok mindkét országban arra figyelmeztetnek, hogy a hőség különösen a kisgyermekeket, az időseket és a krónikus betegeket veszélyezteti. A lakosságot és a tengerparton nyaralókat arra kérik, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűtött helyiségben, fogyasszanak elegendő alkoholmentes folyadékot, kerüljék a nehéz ételeket és a fizikai megterhelést. Az elmúlt napokban az egész Európát sújtó rendkívüli hőhullám következtében a Duna hőmérséklete június 26-án elérte a 25 Celsius fokot, így az előírásoknak megfelelően az MVM Paksi Atomerőmű ZRT megkezdi a Duna hőmérsékletének mérését a folyó érintett szakaszán, adta hírül az atomerőmű. Azt írták, az intézkedés célja a környezetvédelmének jegyében a hatályos előírások és szabályok teljesítése, valamint az atomerőmű biztonságos működésének fenntartása. A naponta elvégzett mérések olyannyira lehetővé teszik az atomerőmű teljesítmények csökkentését, hogy a befogadó víz nem haladja meg a 30 Celsius fokot. A rendkívüli energetikai helyzet fennállása esetén a vonatkozó jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy az energiapolitikáért felelős miniszter eseti határozatával engedélyezze a rendeletben rögzített határérték átmeneti túllépését. Hozzátették, a Paksi Atomerőmű működését szigorú szabályok határozzák meg, amelyeknek a létesítmény minden esetben megfelel. A Duna hőterhelésével kapcsolatos részletesebb információk az atomerőmű weboldalán találhatók, ahol nem csupán a mérés folyamatával és a hőterheléssel kapcsolatos előírások, hanem a napi friss adatok is megtalálhatók. A Paksi járási ügyészség vádat emelt egy 45 éves férfi ellen, aki az eltiltást megszegve lakott területen vezetett egy kis traktort. A sofőrnek sosem volt járművezetői engedélye. A férfire egy korábbi ügy miatt a járásbíróság pénzbírságot szabott ki, ugyanis már akkor engedély nélkül vezetett. Az ügye 2025. március 4-én vált jogerőssé, vagyis ekkortól már tényleg tilos volt neki vezetnie az ezt követő 8 hónapban. Ennek ellenére az eltiltást lejárta előtt lakott övezetben egy saját kis traktorral közlekedett, amihez még egy utánfutót is kapcsolt. Ezen az utánfutón szabálytalanul szállította sógorát, akivel azt tervezték, hogy a község határában lévő lucernát elszállítják. A történteket egy térfigyelő kamera is rögzítette. A járási ügyészség a büntető végzésben pénzbírság megfizetését és határozott időre történő vezetési eltiltást szorgalmaz a Paksi Járásbíróságnál. A nyári szünidő kezdetéhez kapcsolódva bűn- és baleset megelőzési kitelepülést szervezett a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság a Faddombori üdülőtelepen, adta hírül a rendőrség. A június 25-i program célja az volt, hogy a nyaralókat, strandolókat és a családokat hasznos információkkal lássák el a biztonságos nyári kikapcsolódás érdekében. A rendőrség bűn megelőzési és baleset megelőzési szakemberei a helyszínen személyesen válaszoltak az érdeklődők kérdéseire és gyakorlatilag kormányzati tanácsokat adtak a vagyonvédelem, a közlekedésbiztonság, valamint a felelős szabadidő eltöltés témakörében. A rendezvényen kiemelt figyelmet kaptak a gyermekek és a fiatalok. Az egyenruhások interaktív feladatokkal és játékos programokkal készültek számukra, amelyek egyszerre szolgálták a szórakozást és a hasznos ismeretek átadását. A résztvevők drogprevenciós témájú kérdésekre válaszolhattak. Nagy népszerűségnek örvendett a Kressz szerencsekerék is, amelynek segítségével a gyermekek és szüleik próbára tehették közlekedési ismereteiket. A feladatok lehetőséget biztosítottak arra, hogy a résztvevők felelevenítsék a legfontosabb közlekedési szabályokat, és felkészültebben vehessenek részt a nyári forgalomban, akár gyalogosként, kerékpárosként vagy járművezetőként.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Ez a Paks FM top 50-e. A harmadik is egyben záró zenei óránknál járunk, és ott tartunk, hogy a 16. Benson Boone Mystical Magical című dala volt. A Rúzsa Magdi féle Rouge is bekerült a listára, mint újdonság, új belépő a 11. helyre azonnal. Andrea Bocelli és David Guetta DNA című dalát már hallhattátok az ajánlóban, most a 12. helyen mutatkozik be. És szintén újdonság Zola innen szép felállni a 13. helyről. Carly Rae Jepsen More című dalát már ismerjük korábbról, a 14. lesz. A zenei folytatásról pedig a Kuplung zenekar gondoskodik. Párszor azért már hallhattátok hétköznap is. Most itt van a listában a Nyomod a gázt.
1: Top 50.
2: A Paks FM 15.

0: volt Rúzsa Magdi újdonsága, Rúzs címmel, itt a Paks FM Top 50-ében. Benne vagyunk a legjobb 10-ben, ugyanis ez a dal a 11. volt. A 6. helyen például itt van a Roman Accent csapat, a Don't Leave Kylie című feldolgozásukkal. Bája Lex és a Slap, valamint Nagy Bogi újdonsága, Nem hiszek, a 7. Lady Gaga The Dead Dance című dalát már ismerjük, a 8. helyről. Van itt egy új belépő, a Follow the Flow-tól is, a legújabb szerzemény a Beszívom a 9. helyről. És itt van Raven Lynn, ez a Love Me Not, melyel már is megyünk tovább.
1: Top 50, most a Paks FM-en.
2: 10.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség standardjai szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a betonvas szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Jackson dalát hallottuk, ez volt a Don't Leave Kylie a hatodik helyről, ez pedig még mindig a Paks FM top 50-e. A legjobb 5-ben találjuk magunkat, a második helyen például Taylor Swiftet. Sajnos ő most a The Fate of Ophelia-val nem került be, az Opelite-tal viszont annál inkább, ez tehát az ezüstérmes. És itt köszönhetjük köreinkben a legjobbak között Bibi Rexa feldolgozását is, az egykori Fateless Insomniából, tehát a New Religion a harmadik, Tame Impala, Dracula a negyedik helyen, és Eva Maxünk is van, ez pedig a Love in Myself az ötödik helyről.
1: Top 50 a Paks FM-en Olasz Gabival.
2: Ötödik.

0: Taylor Swift énekelt Opelite című dalát a második helyről hallhattuk. Na de akkor ki lett az első? Ilyenkor mindig egy fogós ravasz kérdés, hogy mely felvétel nem hangzott el az elmúlt 49-ből. Az 50-es listánk első helyére pedig ezúttal Kamrát került, aki egy óriási meglepetés, hiszen általában azért a legjobb 10-be se nagyon szokott bekerülni. A Hug Yourself viszont most igazán népszerű lett, sokat forgatott, és kilőtte magát aranyérmes dalként. Szóval jöhet a Hip Hip Hurrá, na meg Kamrát dala.
1: Top 50. A Box FM. Az első.

És ezekkel a taktusokkal ért véget az eheti Top 50 és Comrade Hug Yourself című aranyérmes dala. Köszi a figyelmet, jó, hogy itt voltatok. Találkozzunk jövő szombaton is, és pörgessünk le együtt egy hivatalos lágerlistát. Olasz Gabi vagyok, szép hétvégét, csókolom! Ez volt a

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. Június 19-től mindössze 48 óra alatt megduplázódott a hűtési üzemmódot használó otthonok aránya a Daikin klímákat és hőszivattyúkat vezérlő Onecta alkalmazás anonim országos használati adatai szerint. A júniusi hőmérsékleti adatok alapján a nyár nem fokozatosan, hanem szinte egyik napról a másikra érkezett meg a magyar klímahasználók otthonaiba. Június első napjaiban az Onecta alkalmazás felhasználóinál a hűtési arány még nagyjából 11% körül alakult. Június 19-e után néhány nap alatt meredeken nőtt a hűtési igény. Június 24-ére az alkalmazáshoz kapcsolt otthonok 58%-a használta hűtésre a készülékét, áll a Daikin Hungary Kft. Által az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményben. Ezzel a hónap elején és közepén mért mintegy 10% körüli szintről kevesebb, mint két hét alatt, több mint ötszörösére nőtt a hűtési üzemmód használata, a legnagyobb ugrás pedig mindössze két nap alatt következett be. Májusban a turisztikai szálláshelyeken 1 millió 800 ezer vendég, mintegy 3 millió 900 ezer vendég éjszakát töltött el. A vendégek száma 2,6%-kal több, a vendégészakáké 0,5%-kal kevesebb volt az egy évvel korábbinál, jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek száma 4,9, az általuk eltöltött vendégészakáké 2,8%-kal több volt az előző év azonos havinál. A 898 ezer belföldi vendég 1 millió 800 ezer vendégészakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 636 ezer vendéget és 1 millió 300 ezer vendégészakát regisztráltak. A belföldi vendégek száma mindegyik turisztikai térségben nőtt az előző év azonos hónapjához képest, írja a KSH adatai alapján az MTI. Technikai és igazgatási szünet lesz a jövő héten a Paksi Városházán. Június 30-án kedden a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal technikai okok miatt zárva tart, ügyfeleket nem fogad. Továbbá a vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára a közszolgálati tisztviselők napja, július 1-e szerda, munkaszüneti nap lesz, melynek kapcsán az ügyfélfogadás ezen a napon is szünetelni fog a Városházán. A többi napon a normál ügyfélfogadási rendszerint várják az ügyfeleket, az önkormányzat köszöni a lakosság megértését. Szekszárdváros önkormányzata június 25-én megtartotta a nyári szünet előtti utolsó képviselőtestületi ülését. A testület főbb döntéseiről Szekszárd polgármestere Berlinger Attila számolt be közösségi oldalán. Az ülésen 20 napi rendi pontot tárgyaltak, a városvezető szerint azokat, amelyek ebben az időszakban hagyományszerűen újra előjönnek. Ilyen téma volt például a városi kitüntetések odaítélése, amiket majd az augusztus 20-ai közgyűlésen adnak át. A polgármester kiemelte, a jelöltekről rég nem látott mennyiségben jöttek ajánlások Szekszárd közösségeitől. A testület elfogadta az Aranykönyv 2025-ös évi szövegét, amit egy háromfős bizottság készít elő minden évben. Az Aranykönyvben azok a város történetében meghatározó jelentőségű, kiemelkedően fontos pozitív események kerülnek bejegyzésre, amelyek méltók arra, hogy megörökítésükkel Szekszárd történelmének részévé váljanak. Sarkalatos téma volt a sötétvölgyi gyermektábor ügye is. A közgyűlés megszavazta a sötétvölgyi gyermektábor szálláshelyként és rendezvényközpontként való hasznosításához szükséges koncepcióterv beszerzését, mely a vagyonkezelő Kft. Feladata lesz. Berlinger Attila elmondta, hosszú távon az egész Dél-Dunántúlon egyedülálló létesítményt akarnak kialakítani, amit egész évben lehet majd hasznosítani. A polgármester szerint hosszú szünetre nem készülnek, mert szinte biztos, hogy nyáron is szükség lesz közgyűlési döntésekre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Pakseffm slágereivel. Pakseffm. Összeköt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A hormuzi szoros továbbra is nyitva áll, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön azt követően, hogy az iráni iszlám forradalmi gárdának tulajdonított dróntámadásért egy szingapúri zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajót az ománi partok közelében, írja az MTI. Az elnök egy Fehérházban washingtoni idő szerint csütörtökön este tartott rendezvényen kijelentette, hogy az Egyesült Államok a puszta erőpozíciójából tárgyal Iránnal, és megismételte, hogy Teherán sürgősen megállapodást akar kötni, valamint ismét kijelentette, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Donald Trump egyben közölte, Irán az amerikai mezőgazdasági termékek új piaca lehet, miután a korábban befagyasztott pénzből az Egyesült Államoktól vásárolnak gabonát, szóját és kukoricát. Májusban a turisztikai szálláshelyeken 1 millió 800 ezer vendég, mintegy 3 millió 900 ezer vendég éjszakát töltött el. A vendégek száma 2,6%-kal több, a vendég éjszakáké 0,5%-kal kevesebb volt az egy évvel korábbinál, jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek száma 4,9, az általuk eltöltött vendég éjszakáké 2,8%-kal több volt az előző év azonos havinál. A 898 ezer belföldi vendég 1 millió 800 ezer vendég éjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 636 ezer vendéget és 1 millió 300 ezer vendég éjszakát regisztráltak. A belföldi vendégek száma mindegyik turisztikai térségben nőtt az előző év azonos hónapjához képest, írja a KSH adatai alapján az MTI. A nyári szünidő kezdetéhez kapcsolódva bűn- és baleset megelőzési kitelepülést szervezett a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság a Faddombori üdülőtelepen, adta hírül a rendőrség. A június 25-i program célja az volt, hogy a nyaralókat, strandolókat és a családokat hasznos információkkal lássák el a biztonságos nyári kikapcsolódás érdekében. A rendőrség bűnmegelőzési és baleset megelőzési szakemberei a helyszínen személyesen válaszoltak az érdeklődők kérdéseire, és gyakorlati tanácsokat adtak a vagyonvédelem, a közlekedés biztonság, valamint a felelős szabadidőeltöltés témakörében. A rendezvényen kiemelt figyelmet kaptak a gyermekek és a fiatalok. Az egyenruhások interaktív feladatokkal és játékos programokkal készültek számukra, amelyek egyszerre szolgálták a szórakozást és a hasznos ismeretek átadását. A résztvevők drogprevenciós témájú kérdésekre válaszolhattak. Nagy népszerűségnek örvendett a Kressz szerencsekerék is, amelynek segítségével a gyermekek és szüleik próbára tehették közlekedési ismereteiket. A feladatok lehetőséget biztosítottak arra, hogy a résztvevők felelevenítsék a legfontosabb közlekedési szabályokat, és felkészültebben vehessenek részt a nyári forgalomban, akár gyalogosként, kerékpárosként vagy járművezetőként.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Az Atomerőmű Sportegyesületnél stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodásra törekednek. Az elmúlt években jó néhány fejlesztés megvalósult, és 2026-ban is több infrastrukturális fejlesztésre lehet számítani, számos előkészület zajlik jelenleg is. A részletekről Kovács Antal ügyvezető elnök beszélt rádiónknak.
2: Az Atomerőmű Sportegyesület mindig igyekezett kiegyensúlyozottan gazdálkodni, és azokban az években, amikor stabil volt a bevétel, vagy esetleg egy picit több, akkor sem költöttünk el mindent, hanem inkább a hosszú távú működésre összpontosítottunk. Így sikerült bekerülnünk a kiemelt vidéki sportegyesületek közé, ami egy olyan többlet lehetőséget adott az elmúlt két évben, és az idejében is le vagyunk szerződve, ami azért stabilitást eredményez. Ezt mindig visszaforgattuk az utánpótlásra, a körülményeink javítására, így sikerült a Bezerédi judóterem megújítása. Korábbi években a TAO forrásokat is úgy használtuk fel, hogy ebből mindig vissza tudtunk forgatni, ebből sikerült a kettes iskolának a tornaterét újítani, és folyamatosan arra használjuk fel, hogy az infrastruktúra fejlesztés is legyen fenntarthatóan működtethető létesítményekre, amit sürgősen meg kell csinálni. A foci utánpótlás kapcsán az öltözőket fogjuk rendbe tenni. Azon kívül vannak elképzeléseink, hogyha lehet pályázni majd a kajakkenú vízitelep tovább fejlesztésére. Nyilván, hogyha megfelelő források lesznek rá, addig a tervezéssel foglalkozunk, és azt előkészítjük. A fejlesztés tervezésére sikerült pályáznunk, és lépésről lépésre szeretnénk megvalósítani a fejlesztéseinket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Vörös riasztást adtak ki a hétvégére Szlovénia több térségére, Horvátországban pedig vasárnapra már Zágráb, Karlovac, Knin, Rijeka, Split és Dubrovnik térségében is a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben a fokozódó hőség miatt. A következő napokban helyenként 39 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet, írja az MTI. A hatóságok mindkét országban arra figyelmeztetnek, hogy a hőség különösen a kisgyermekeket, az időseket és a krónikus betegeket veszélyezteti. A lakosságot és a tengerparton nyaralókat arra kérik, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűtött helyiségben, fogyasszanak elegendő alkoholmentes folyadékot, kerüljék a nehéz ételeket és a fizikai megterhelést. Az elmúlt napokban az egész Európát sújtó rendkívüli hőhullám következtében a Duna hőmérséklete június 26-án elérte a 25 Celsius fokot, így az előírásoknak megfelelően az MVM Paksi Atomerőmű ZRT megkezdi a Duna hőmérsékletének mérését a folyó érintett szakaszán, adta hírül az atomerőmű. Azt írták, az intézkedés célja a környezetvédelmének jegyében a hatályos előírások és szabályok teljesítése, valamint az atomerőmű biztonságos működésének fenntartása. A naponta elvégzett mérések olyannyira lehetővé teszik az atomerőmű teljesítmények csökkentését, hogy a befogadó víz nem haladja meg a 30 Celsius fokot. A rendkívüli energetikai helyzet fennállása esetén a vonatkozó jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy az energiapolitikáért felelős miniszter eseti határozatával engedélyezze a rendeletben rögzített határérték átmeneti túllépését. Hozzátették, a Paksi atomerőmű működését szigorú szabályok határozzák meg, amelyeknek a létesítmény minden esetben megfelel. A Duna hőterhelésével kapcsolatos részletesebb információk az atomerőmű weboldalán találhatók, ahol nem csupán a mérés folyamatával és a hőterheléssel kapcsolatos előírások, hanem a napi friss adatok is megtalálhatók. Technikai és igazgatási szünet lesz a jövő héten a Paksi Városházán. Június 30-án kedden a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal technikai okok miatt zárva tart, ügyfeleket nem fogad. Továbbá a vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára a közszolgálati tisztviselők napja július 1-e szerda munkaszüneti nap lesz, melynek kapcsán az ügyfélfogadás ezen a napon is szünetelni fog a Városházán. A többi nap pont a normál ügyfélfogadási rendszerint várják az ügyfeleket, az önkormányzat köszöni a lakosság megértését.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Az Atomerőmű Sportegyesületnél stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodásra törekednek. Az elmúlt években jó néhány fejlesztés megvalósult, és 2026-ban is több infrastrukturális fejlesztésre lehet számítani, számos előkészület zajlik jelenleg is. A részletekről Kovács Antal ügyvezető elnök beszélt rádiónknak.
2: Az Atomerőmű Sportegyesület mindig igyekezett kiegyensúlyozottan gazdálkodni, és azonban az években, amikor stabil volt a bevétel, vagy esetleg egy picit több, akkor sem költöttünk el mindent, hanem inkább a hosszú távú működésre összpontosítottunk. Így sikerült bekerülnünk a kiemelt vidéki sportegyesületek közé, ami egy olyan többlet lehetőséget adott az elmúlt két évben, és az idejében is le vagyunk szerződve, ami azért stabilitást eredményez. Ezt mindig visszaforgattuk az utánpótlásra, körülményeink javítására, így sikerült a bezerédi judóterem megújítása. Korábbi években a TAO forrásokat is úgy használtuk fel, hogy ebből mindig vissza tudtunk forgatni, ebből sikerült a kettes iskolának a tornaterét újítani, és folyamatosan arra használjuk fel, hogy az infrastruktúra fejlesztés is legyen fenntarthatóan működtethető létesítményekre. Amit sürgősen meg kell csinálni, a foci utánpótlás kapcsán az öltözőket fogjuk rendbe tenni. Azon kívül vannak elképzeléseink, hogyha lehet pályázni majd a kajakkenu vízitele továbbfejlesztésére. Nyilván majd, hogyha megfelelő források lesznek rá, addig a tervezéssel foglalkozunk, és azt előkészítjük. A fejlesztés tervezésére sikerült pályáznunk, és lépésről lépésre szeretnénk megvalósítani a fejlesztéseinket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paksfm slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk!

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Első vendégemet köszöntöm a stúdióban, Szél Benyámin önkormányzati képviselőt. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Nem jelmezben érkeztél, de erről még fogunk beszélni.
2: Jó, rendben.
1: Okay. Viszont bőszen írtam még az előbb, mert hogy majd azt is megbeszéljük, hogy milyen programok lesznek. A 8-as számú körzetben sikerült megtalálnod az infót,
2: így
1: amit...
2: Van, így van. Az egyiket majd... az gyorsan kikerestem.
1: A másikat meg majd menet közben kikeresed. Azért invitáltunk a stúdióba, mint minden önkormányzati képviselőt az elmúlt hetekben, napokban, hogy körülnézzünk a paksi 8-as számú körzetben, a külső település részek Csámpa, Gyapa, Birító, Cseresznyés és Dunakömlőd. Itt fogunk egy kicsit körülnézni. Mi a helyzet a körzetedben? Minden rendben egyébként?
2: Igen, és akkor mondhatjuk, hogy végeztünk is a beszélgetéssel, de azért ennél nyilván
1: ennél
2: azért
1: jobban
2: hosszabb a történet. Igen, én szeretek egyébként ABC sorrendbe menni mindig így
1: megkavartalak, hogy nem Dunakömlőddel kezdtem.
2: Az nem baj, meg nem is Dunakömlőd, hanem Birító van ugye az ABC elején. De én nekem ez könnyű, én azért már jobban hozzászoktam, csak hogyha nem így csinálnám, akkor előbb-utóbb én is kihagynék egyet, hogy ötöt akartam.
1: Én emlékszem, hogy ebbe belekevertelek ősztel is, amikor itt jártál, és akkor mondtad, hogy na most már nem tudom, de tudom, hogy öt van.
2: Hát majd, hogy nem így, igen. Így van, úgyhogy azért szeretem egy ABC sorrendben, így van, úgyhogy így Biritóval szoktam ilyen tekintetben kezdeni, mert ugye az ABC-nek is ők vannak az elején.
1: Ezt most megtanultam, hogy az ABC elején a Biritó van jó, de majd egyszerűen akkor én is így rögzítem ABC sorrendben, lehet, hogy valóban könnyebb, viszont kezdjük a D betűvel mégis, Dunakömlőddel, mert ugye amikor tavaly ősszel itt voltál, akkor szó volt a Bartók Béla út felújításáról, és úgy emlékszem, hogy azt mondtad, hogy hát az tervben van. Nem tudom, hogy hol tartunk ezzel a történettel.
2: Hát mondhatom, hogy továbbiakban is itt.
1: Tervben van.
2: Ugye van egy olyan hír, ami ugye egyszerre számít jónak és rossznak, mégpedig az, hogy a műszaki osztály elképesztően leterhelt, ami ugye jelenti azt, hogy a városban rengeteg projekt van, ugye gyakorlatilag minden testületi ülésre jut egy-két olyan pályázat, amiről ugye döntünk, kiírjuk, elfogadjuk, stb. Ugye ennek is az előkészítői munkájának nagyon nagy része ott van a műszaki osztályon, úgyhogy ilyen tekintetben van egy kis csúszás ebben a történetben, hogy nem ott tart még maga a projekt, ahol én azt szeretném, De egyrészt nincs elfelejtve, másrészt tényleg ott pénzzel van különítve rá, stb. Tehát a helyzet olyan tekintetben jó, hogy ez meg fog valósulni. Én nekem a bizalmam van azzal kapcsolatban, hogy a idén ez meg fog történni, de hát majd egy kicsit majd erőszakosabbnak kell lennem nekem is ott a műszaki osztály tekintetében, hogy tudjanak időt szakítani rá, mert tényleg nagyon le vannak terhelve.
1: Csak hogy tisztázzuk, hogy melyik a Bartók Béla út Dunakömlődön, mert hogy mivel ott a focipályánál van, azokat is érinteti, akik csak mondjuk egy rendezvényre érkeznek.
2: Így van, aki a rendezvényre érkezik, azt azért kevésbé. Tehát ahogy megyünk a focipályához, ott van egy ilyen nagy híd, azon kell átmenni, vagyis hát hogyha Bartók Béla utcára szeretnénk menni, akkor pont, hogy azon nem kell átmenni, hanem előtte jobbra elkanyarodunk. Az még egyébként Béke utcának számít az a rész is, de az is már föl lesz újítva, ahol ott ilyen beton lapos, és akkor ugye annak az útszakasznak a folytatás, ami megy már fölfele így a hegyre, az konkrétan a Bartók Béla utca, és ugye az is egy ilyen betonlapos út, eléggé ilyen töredezett, úgyhogy az már
1: rossz állapotú,
2: így van.
1: Ami a te körzetetet illeti, az egyik fő specifikuma, az nyilván ez, hogy a település részekről van szó, ugye szoktuk mondani, hogy nem utcáid vannak, hanem kis településeid vannak. Igen. A másik pedig, hogy oda tartozik tulajdonképpen az a tanyavilág is, ami mondjuk még sok utcában helyrezi számmal rendelkező ingatlanokat és földutakat jelent, és itt nem tudom, hogy a tanyagondnok kinevezés szerepe és egyéb dolgokban történt valami változás.
2: Nem is kicsi, hanem nagy, végül is végre valahára el tudott indulni. Ugye ez sem úgy alakult, ahogy azt eredetileg gondoltuk, mert már a tavalyi évben is a költségvetésben szerepelt rá az összeg, hogy a tanyagondnok szolgáltatást a kistérségi szociális központ el tudja indítani és tudja üzemeltetni. Viszont ugye, ahogy az engedélyeztetést elkezdték, akkor egyre több minden derült ki, hogy mi minden kell még ahhoz, hogy ezt el tudják indítani, mennyi engedély, és gyakorlatilag az egész tavalyi év az nem arra ment rá, hogy elinduljon, és tényleg fizikailag is ez megvalósuljon, hanem magára az engedélyeztetésre, úgyhogy ennek az évnek az első felében tudott végül is elindulni a tanyagonnok szolgáltatás. A visszajelzések pozitívak, használják, ugye ennek a, talán amit ki is emelnék, és itt ilyen szempontból akkor, ha már tanyagonnok és tanyavilágról beszélünk, hogy például azok az idősebb emberek, akiknek be kell menni mondjuk ide Paksra orvoshoz, de ők kint laknak mondjuk a Pörösi soron valahol. Tehát tényleg az egy olyan, hogy taxi nagyon-nagyon drágán vinné őket, helyi járatról teljesen fölösleges beszélni ugye a tanyavilágban, és akkor gyakorlatilag ez egy olyan szolgáltatást tud nyújtani teljesen ingyenesen, hogy oda megy értük, beviszi az orvoshoz, visszaviszi őket, stb. Úgyhogy csak mindenkit tudok bátorítani, hogy aki esetleg nem tudott még erről a szolgáltatásról, az a kistérségi szociális központot mindenképpen keresse fel ezzel kapcsolatba. Tehát ez tanyavilágot érinti, cseresznyés, csámpa és birító elsődlegesen, akik, meg nyilván maga a Pörösi sor, akik érintettek ebben.
1: Uh-huh. Azért tisztázzuk a tanyagondnoki szerepet, az elmúlt években már sokszor esett szó róla, ha az önkormányzata volt dolgunk és a szolgáltatásokkal, vagy a kistérséggel, tehát pontosan a tanyagondnok miben tud segíteni, mondjuk a fuvarozás mellett?
2: Hát gyakorlatilag ez az elsődleges egyébként, uh-huh. Most megmondom őszintén, egy kicsit én is...
1: Majd meghívítáljuk a stúdióba a tanyagondnokot.
2: Igen, egyrészt, vagy akár a Borbás Lászlót, ugye, akkor ő azért tényleg jóval pontosabban el tudná ezt most mondani, mert tényleg már több mint egy éve volt az, hogy úgy érdemben nekem is foglalkoznom kellett vele, és akkor ugye, akkor láttam én is, hogy mik a lehetőségek, de ez a legeslegfontosabb egyébként, hogy kicsit úgymond tudja fuvarozni az embereket, illetve hát nyilván tud is nekik vinni dolgokat, tehát hogy alapvetően ez a fajta mobilitás, ez a talán az elsődleges és legfontosabb. Vannak más apróságok is, de ezt most így nem mernék erre vállalkozni, pontosan megmondjam.
1: Neked is van képviselői keretet, egyébként ugyanúgy 5 millió forint éves szinten, mint neki másnak.
2: Így van, így van.
1: Lehet már tudni, hogy a 2026-os évben mire költöd?
2: Vannak elképzeléseim tekintetben, de ugye ezzel általában egy picit úgy azért kivárunk mindig, hogy itt az év második felébe lássuk azt, hogy milyen feladatok, hogy mint alakulnak. Jelen pillanatban én, amit látok, az gyapán egy olyan probléma a Rét utcában, amit valószínűleg majd a képviselői keretből fogok megoldani. Ott a Rét utcának a legalja, tehát ugye gyakorlatilag ugye ez az utca az, ami a kis kápolnával szemben van. Ott mindig megáll a víz, nagy sár van, stb. És oda például egy vízelvezető az biztos, hogy kellene, hogy egy vízelvezető rács az sem egy olcsó történet. Nyilván azért mindez 5 milliót nem fogja föl emészteni, de ez jó eséllyel a képviselői keretnek ott lesz relevanciája.

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Tehát a Kiskápolnával szemben, akkor tehát tulajdonképpen, ahogy megyünk Paksról Németkér felé,
2: így van,
1: akkor nem ez az úgynevezett főutca, ez a Cecei út, így hanem van. A Kiskápolnával szemben valóban van egy pici útszakasz, aminek az eleje azt hiszem betonút, utána már földút következik, de azért ott van egy pár ház, akkor ott kell
2: van,
1: a problémát
2: illetve
1: megoldani.
2: Ugye ez úgy néz ki, hogyha most tényleg így Paksról érkezünk, ugye Kápolna után 20 méteren belül gyakorlatilag balra bekanyarodunk, és ugye gyakorlatilag ez az út ez úgy néz ki, hogyha megyünk egy kb. 30 métert fölfele, akkor ugye még egyszer balra tudunk kanyarodni, és akkor ugye ott nem csak a Cecei utcáról látható házak vannak, hanem a utcának a másik felén is vannak házak, illetve ugye, hogyha meg egyenesen mennénk kifele a rét felé, akkor ugye jobb kéz felé is lesz majd egy kisebb utc, ott is egy két-három ház található. Uh-huh. És ugye ő nekik alapvetően az is egy elég problémás helyzetet tud eredményezni, ilyen esősebb időszakban, hogy a földútról, ahogy ugye akár traktorok, stb. Bejönnek, elég hát brutálisan saras tud lenni gyakorlatilag az utca. Ennek a megoldása is még napi renden van.
1: Uh-huh. Ezt igazolhatom, hogy így van, mert mi szoktunk arra járni, és valóban így van, inkább általában egy másik bekötő utat, földutat használunk, hogy mondjuk a mi tanyánkat megközelítsük, mert ott valóban, hát főleg, hogyha nagy autók, kamionok, vagy nem tudom, ilyen nagy teherautók érkeznek, fakitermelés, stb., akkor ott teljesen szétroncsolják lényegében az utat, ami egyébként is puhább földdel bír így a csapadékos időszakban. Jó, egyébként az mindig érdekes kérdés, hogyha az összes település részt nézzük, hogy milyen kérésekkel vagy kérésekkel szoktak téged megkeresni, mint önkormányzati képviselőt. Volt az elmúlt időszakban olyan megkeresés, ami mondjuk érdekes volt, egy érdekes nem mindennapi kérés, vagy egy olyan, teljesen mindegy, hogy Biritóról, vagy Csámpáról, vagy honnan érkezett, ami érdekes lehet?
2: Olyan tekintetben talán már érdekeset nem mondanék, hogy ami mondjuk úgy fönnakadt volna a szemem, hogy hát ilyenre nem is gondoltam, de ez lehet, hogy ennek már az is az oka, hogy hát azt nem mondom, hogy rutinos képviselő vagyok, de most már nem az első év, és ugye amik esetleg az első évben még olyan volt, hogy ez a ó, hát ilyenekkel jönnek, ez a most már föl se tűnik, és gyakorlatilag ilyen tekintetben nem is tudnék most olyan speciális kérdésről mondani, ami ilyen nagyon-nagyon különleges lenne.
1: Ez azért jó hír, mert akkor minden rendben van, ahogy mondtad az minden rendben van a körzetben.
2: Az, hogy minden rendben van, az nyilvánvalóan nem igaz, de én úgy gondolom, hogy olyan nagyon nagy problémáink tényleg szerencsére nincsenek. Nyilván megvan a lista, hogy miket kellene csinálni. Azt mindig fontosnak tartottam, hogy ami apróságnak számít, azt ne is halogassuk, hanem azt minél hamarabb oldjuk meg, úgyhogy talán egy apróságokban azért túl sok nincs, ami függőbe lenne. Inkább nyilván olyanok vannak, ami nagyobb beruházás. Tehát akár ugye visszatérve a Bartók Béla utcára, az nem a képviselői keretnek a terhe, mert 100-200 millió közötti összegről beszélünk minimum, vagy mindenképpen ott egy olyasmi történetről beszélünk. Tehát ezek nyilván azért komolyabb előkészítést igényelnek.
1: Akkor beszéljünk a nyári programokról, mert hogy ugye lezajlott például Dunakömlődön a gyermeknap és a falunap is, ugye ennek kapcsán a képviselő, illetve szervezőtársaiddal rendszeresen jársz hozzánk, hogy ezekről beszámoljunk, de azért lesznek más programok is. Nem tudom, hogy sikerült-e megtalálni az időpontot.
2: Sikerült megtalálni a mondhatom a legfontosabb időpontot, ugyanis a birítóiaknak jubileumi birítói napja lesz, ez majd július 11-én lesz ez a rendezvény, és hát ugye már ugye hirdették is ugye több helyen a rendezvényt, meg ugye a programokat. Erre mindenképpen szeretném fölhívni a figyelmet, mert tényleg komoly erőkkel készülnek rá Reniék.
1: Egyébként pedig, hogyha kitekintünk egy kicsit a körzetetből, azért az mindig érdekes kérdés, hogy oké, hogy körzetetek van, mint önkormányzati képviselőknek, de hát azért úgy globálisan is nyilván látjátok a várost és az önkormányzati, illetve testületi ülések és egyéb bizottsági munkák kapcsán, azért nagyon sok mindenben belelátok. Hogy látod, hogy haladunk? Tehát ugye túl vagyunk már most már lassan 2 éve a helyhatósági választásokon, és van egy olyan érzésem, illetve érzésünk, hogy egy ilyen egy ilyen stagnáló, várakozó állásponton vagyunk, mert most már hosszú évek óta azt várja a város lakossága, hogy mikor érkeznek meg azok a bizonyos pénzek, amely a különböző olyan nagyobb városfejlesztéseket létre tudja hozni, amely ugye az atomerőmű bővítés és a Paks 2 kapcsán úgymond ígéretekben és szükségben is itt kell, hogy legyenek. Tehát hogy látod globálisan a várost? Merre tartunk? Merre haladunk? Mert az, hogy utcafelújítások zajlanak, jön a Meki, ugye, a McDonald's. Igen, tehát úgy történnek dolgok, tehát nem azt mondom, hogy nem történnek. Mit gondolsz erről?
2: Én úgy gondolom, hogy azok a mondjuk úgy grandiózis beruházások, mint akár például volt az elkerülő útnak az elképzelése, ezek tényleg eléggé parkolópályán vannak most, tehát ezekről hát lehet, hogy polgármester asszony akár tudna pontosabbat, részletesebbet, hogy ezekről mit tud, de én nekem nincs információm azzal kapcsolatban, hogy ezek kormányzat szintjén, akár ugye az új kormányzat szintjén most már napirenden lennének, és ugye a pénzeket szeretnék küldeni ezzel kapcsolatban, tehát nincs ilyen jellegű információm, és ugye ez a várakozó álláspont, ez egyébként az egész évre vonatkozóan én ezt nagyon érzékelem, hogy egy választási évben vagyunk, voltunk, és ez egy teljesen természetes folyamat talán ilyenkor, tehát nem a tehát mindenféle politikai felhang nélkül mondom ezt, hogy az a világ legtermészetesebb dolga, hogy egy választás előtt azért sokféle fajta döntést már nem hoznak meg, mert hogy majd lássuk meg, hogy mit hoznak a választások, hogyha a választások egy változást hozott, mint most, akkor meg nyilván megint csak egy várakozó álláspont, mert ugye az új csapatnak még föl kell állni, még föl kell mérni a dolgokat. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az év, ez meg főleg ilyen lesz, hogy egy csomó mindenre várunk, hogy na, mit fog hozni a jövő, és hát reméljük a legjobbakat, de most tényleg nehéz belelátni.
1: Igen, igen, én is azt gondolom, hogy várakozás van. Egyébként a polgármester asszonyt említetted, ő minden egyes alkalommal nyilatkozik erről nekünk nagyon szívesen, és ő is azt mondja, hogy folyamatosan lobbizik. Tehát ha valahol egy miniszterrel, egy államtitkárral, bárkivel is van alkalma, lehetősége beszélni, akkor újra mondja, és amikor van lehetősége tárgyalni ez ügyben, akkor azt megteszi. Nyilván az áprilisban lezajlott országgyűlési választások után értjük, hogy nem a paksi elkerülő út az első és legfontosabb, igen, igen. Az új kormány számára, de hát bízunk a legjobbakban. Jó? Nagyon köszönöm.
2: De bocsánat, hogy ehhez még hadd csatlakozok annyiba, hogy de azért ugye tegnap láttuk is például, hogy kitette a Facebookra ugye azt a posztját, hogy a egynapos sebészettel kapcsolatban ugye a jelenlegi kormányzatot is megkereste. Mint láttam, ugye Cseh Tamás képviselő úr is abszolút támogatta, és ha kifejezhetek egy reményemet, akkor ugye ezt a fajta építő munkát, ez az, amit várja az ember. Ugye most ebben most lesz egy minimális politikai kitekintés, hogy a parlamentben nem az építő munkát látjuk elsődlegesen, azt nem is biztos, hogy mindenki jó szemmel nézi, de ezt a fajta építő munkát, ezt viszont biztos, hogy mindenki jó szemmel nézi, úgyhogy ebbe csak biztatni tudom mindenkit, hogy ez legyen az irány.
1: Abszolút, és akkor egy utolsó kérdés, itt van a nyár. Mit csináltok a gyerekekkel, hova teszitek, és engedd meg, hogy ezúton gratulálja a kedves feleséget, Szél Sipos Andreához, aki kiváló pedagógus elismerést kapott, és ugye itt járt nálunk a stúdióban, tegnap is vendégünk volt.
2: Igen, köszönöm szépen. Hát ugye, ha már pedagógus, ugye őnekik hamarosan beköszönt a teljesen a nyári szünet. Ugye most még azért egy-két feladatuk van, illetve ugye ő maga is ugye például ugye táboroztat, és ugye ebből adódik, hogy is a mi gyerekeink is táborokba mennek nagyon sok helyre, akár ugye már itt Pakson is, például Lengő jógatábor, például most kezdődött.
1: Gyerektábor?
2: Gyerektábor.
1: Jógatábor?
2: Lengő jóga, ez egy nagyon, nagyon jó pofa dolog.
1: Abszolút új a számomra.
2: Igen.
1: Na hát, oké, okay. Akkor ezt majd megnézzük,
2: majd,
1: hogy...
2: Így van, majd akkor még ezt is kivesézzük egyszer. Van. Tehát, hogy rengeteg ugye, táborok vannak, ugye itt Pakson is egy csomó azért, ugye, ami nem feltétlen bennlakásos, de hogy a gyerekek akkor oda el tudnak menni. És annak ellenére, hogy ugye feleségem, mint pedagógus, ugye most ő nyáron azért alapvetően otthon van, tehát nekünk nem is lenne feltétlenül fontos, hogy vigyük a gyerekeket mindenhova, de mi azt fontosnak tartjuk, hogy ne otthon üljenek, élményeket szerezzenek. A világ legtermészetesebb dolga, hogy a gyereknek a gyerek a barátja, hogy szokták mondani. Tehát, hogy hiába teszek én meg szülőként mindent, amit csak tudok, a gyerek akkor is akkor fogja legjobban érezni magát, hogyha a saját kortársai között van, és mi ebbe az irányba igyekszünk is lépni.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Egy pedagógusnak föl kellett ébredni, sőt korábban, pedig itt a nyári szünet. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt kívánok! Hát fel kell még egy darabig ébredni, azért mi még iskolába járunk.
1: Aj, tudod, de mindig azt gondoljuk, hogy amikor véget ért az iskola, akkor már a pedagógusok is szabadulnak.
2: Át kell állni. Tehát ez nem így működik.
1: Hát kell lenni, illetve mindig elfelejtjük, hogy nektek még be kell járni, meg ti is táboroztattok, igen, meg egyebek, meg tudjuk, augusztusban előbb kezdtek.
2: Igen, igen.
1: De akkor ezek szerint nem okozott túl nagy traumát, hogy
2: nem, sőt.
1: Időben föl kell, sőt a biológiai óra, gondolom.
2: Igen.
1: Az még működik. Ványini Németh Ildikó a vendégem, egy kiváló pedagógus, mert hogy ezt az elismerést vehetted át múlt héten a Klebersberg központtól, vagyis a szekszári tankerülettől. Gratulálunk.
2: Köszönöm szépen.
1: Egyébként óriási öröm számunkra, hogy ugye minden évben a tankerület 10 Tolna vármegyei pedagógust jutalmaz tulajdonképpen ezzel a kitüntetéssel. Nyilván felterjesztésektől függ, de idén 3-an is, 3 paksi tanár is megkapta ezt a kitüntetést. Molnárné Vargyas Anita Gazdag-Ezsi általános iskola tanára, Szélsipos Andrea, a Paksi Deák Ferenc általános iskola tanára, ő tegnap volt a vendégünk, és te, aki a Bezerégy általános iskolában tanítasz, 27 éve, mi ugye a Paksi gimiben évfolyamtársak voltunk.
2: Igen, igen.
1: Már akkor tudtad a gimiben, hogy tanár leszel?
2: Igen, tudtam. Már az általános iskolából úgy mentem, tehát nekem mindig meghatározó tanárok voltak az életemben. Csak általános iskolás koromban még földrajzbiológia szakos szerettem volna lenni, mert akkor éppen a sárosi családban voltam szerelmes, hogy így mondjam, a tanárúrba és tanárnőbe fantasztikus tanárok voltak. Aztán jött a gimnázium, ahol pedig éppen a magyar és a történelem lett a kedvencem.
1: Ne, és ezt határoztam meg, hogy magyar történelem szakos.
2: Igen,
1: lettél.
2: Bevallom, ha választhattam volna, akkor inkább történelem földrajz, csak abban az évben, amikor felvételiztem, nem volt ilyen szakpára szegedi, aha, főiskolán, és akkor így a történelem mellé jött a magyar.
1: Hát nem mondom, hogy olyan, mint a Dicsekednél, de figyelj, olyan, mint hogy akkor ez azt jelenti, hogy minden tantárgyból jó voltál, és kitűnő tanuló.
2: Nem. Nem voltam soha kitűnő tanuló szerintem, mindig volt 4-esem is, de mindig is minden

0: érdekelt, és az a típus voltam, akit úgy előre lehet lökni, tehát aki akár megmenti az osztályát, mert szívesen felel, lehet, hogy nem ő a legügyesebb és a legjobb benne, de mindig is inkább ilyen közösségi ember voltam. Tehát nem egy ilyen egyénieskedő, önálló személyiség, hanem kellett a közösség hozzá, hogy én kinyíljak.
1: És milyen érdekes, hogy ugye a gimi előtt a Bezerédibe jártál, ahogy említetted is, és 27 éve ott tanítasz. Hát ez már egy nagyon szép történet, és hát hazahúzott a szíved. Ez véletlen volt egyébként, hogy a Beziben kaptál állást?
0: Szerintem nem volt véletlen, tehát ugye én Szegedre jártam a Paksi gimnázium után, ahogy mondtuk, ide is jártam ugye általános iskolába 2 évig, 7. és 8. mi akkor költöztünk Paksra. Én igazándiból egy kis általános iskolába jártam a megyébe, Kajdacsra, tehát azt is imádtam. Ott éppen a történelem tanárom volt az, aki nagyon meghatározó volt. És akkor, amikor én végeztem a főiskolán, akkor még nem a mi iskolánkban voltam gyakorlaton, hanem a Móra iskolában, de ott hallottam, hogy nyugdíjba készülnek kollégák a Bezerédiből, és akkor
1: lecsaptál a lehetőségre.
0: És oda kerültem, és ahogy neked is mondtam, a titkos álmom azt, hogy itt is fejezem be a pályafutásomat, nekem nem volt másik munkahelyem.
1: Milyen érdekes, és egyébként azt el kell mondjam a hallgatóknak, hogy Ildia nagyon nagy lelkesedéssel tud beszélni, tehát szerinte több igazgatót megélt a 27 év alatt, de mindegyik nagyon jó volt, mindig minden nagyon jó, mindig mi a legjobb a tanításban?
0: A változás. Amit veled is beszéltünk, hogy attól, hogy az ember egy munkahelyen dolgozik, ez nem jelenti azt, hogy hát ebbe belefásolunk, itt nem történik semmi. Mindig más a gyerekanyag, mindig más a szülői anyag, és azt kell mondjam, most más a tanári összetétel is. Azért attól, hogy én mondjuk egy ilyen ősfa típus vagyok, és ott ülök 27 éve, azért nagyon sokan váltották már a székeket ott mellettem, és ez a folyamatos változás azért, ez mindig megújítja az embert.
1: Igen, de látod, megint valami olyasmire mondott, hogy pozitív, egy olyan változásra, amire nagyon sok pedagógustól halljuk, hogy negatív. Például, amit mondtál, hogy változik a gyerek és a szülőanyag. Az elmúlt években azért nagyon sok panaszt hallunk arra a pedagógusoktól, hogy hát nagyon nehéz a változó és újonnan érkező gyerekanyaggal. Szerinted nem?
0: Szerintem nem. Az is annyira jó nálunk, hogy azok a szülők jönnek most, például hozzák az alsóba a gyerekeiket, akiket mondjuk 10 éve tanítottunk a felsőbe. És most már úgy találkozunk, hogy szülőként.
1: Igen, nálatok is
0: tehát
1: megvan
0: ez, egy több,
1: ez a generációs.
0: Több generációs iskola is, tehát nagyon családias.
1: Nagyon családias. Jó, de hát a legjobb a tanításban, de egyébként hogyan tudnád megfogalmazni, hogyan változik a gyerek anyag az utóbbi években?
0: A gyerekanyag nem változik, a gyerek az gyerek. Csak más ingerek érik. Máshogy születnek. Tehát más feszély körül őket már a magzatként is. Nekünk csak azt kell megmutatni, hogy vissza kell terelni őket ahhoz, hogy tényleg igazi gyerekek legyenek, és hogy a gyerek a gyerekkel van jóba, és meg kell tanítani nekik azt például, hogy hogyan kell játszani. Tehát szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, vagy hogyan kell egymással kommunikálni.
1: De hogy érted, hogy meg kell tanítani a mai gyerekeket, kell megtanítani játszani? Igen. A 30 évvel ezelőtti gyerekek tudták?
0: A mostani is tudja, csak mivel egy más közegbe élnek, tehát sokkal többet élnek az online világba, és azért hiába mondjuk azt, hogy az iskolában is ott van ez, tehát ma a magam módján és ügyesen kell használni az új technikákat, de meg kell tanítani azt, hogy hogyan kell egy kártyával, egy társas játékkal, meg az, hogy egymásra ránézni, beszélgetni egymással, és nem csak az, hogy majd suli után találkozunk kint a padoknál, tudod, ott töltjük a telefont, és majd rád írok. Nem, beszélgessünk élőben is.
1: Jó, de hogyha értem, a gyerek ugyanaz, csak mégis más ingerek érik, máshogyan érkezik, de más kell, hogy legyen a módszertan is, tehát másképp kell a mai gyerekeket motiválni?
0: Igen, máshogy kell. Sokkal pörgősebb világban élünk. Nagyon gyorsan kell váltani a feladatok között. És itt térek vissza ahhoz, hogy igenis kell használni a mindenféle okos eszközt is. Most, mint történelem tanár, tehát, hogy ma már életidegen majd, hogy nem egy papíralapú térkép. Tehát azért vannak az okos táblák, hogy tényleg bármire rá tudsz nagyítani, egy csata jelenetet gyönyörűen meganimálnak, filmrészleteket tudsz nézni. Régen is megvolt ez, hogy a kis videókazettát betetted, vagy a DVD-det, de ma már minden elérhető online, és erre szüksége van a gyereknek, a megfelelő időben, módon elhelyezve egy tanórán.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Igen, az online világ, AI, stb. Mit, hogyan gondolkodsz te is erről erre, és nagyon kíváncsi vagyok, de azért beszéljünk még egy kicsit a motiváció mellett, a figyelem lekötésről is, mert ugye azt szokták mondani, hogy a mai gyerekek, mai diákok annyira hozzászoktak már a gyors, rövid tartalmakhoz. Egyébként ez a felnőttekre is igaz, ugye szokták mondani, hogy már csak egy bizonyos generáció képes egy úgynevezett lassú filmet végignézni, és ha valahogy ráveszem a 20 éves fiamat, hogy nézze meg, akkor gyorsítva nézi. Tehát, hogy te hogy látod ezt? Tehát a figyelem lekötésében mi a kulcs jelen pillanatban?
2: Tényleg igazad van, tehát tényleg monumentális hosszabb dolgokat nem lehet, de azért a tananyagok valahogy úgy vannak felépítve, meg mi magunk is szűkíthetünk, hogy abban a 20 percben még igazán oda tud figyelni egy gyerek. Addig te valahogy eljuttasd a lényeget. Most mondok egy példát, ugye én magyar történelem szakos vagyok, például a Toldit ma is szívesen olvassák és hallgatják a gyerekek, de nagyon nagy segítség abban, hogy elkészült ennek egy animációs változata. Aha. És imádják azt, hogy megy eredetiben Arany János szövege, de mégis kell hozzá nekik ez a képi világ is. Uh-huh. És akkor nézik, hogy hú, hát micsoda szuperhősként van ábrázolva Toldi, de közben pedig ugyanúgy elmondják a versorokat, mint ahogy te elmondtad, vagy a szüleink elmondták, és így mégis könnyebb nekik.
1: Tehát te nem csinálsz abból problémát, hogy filmben megnézi, vagy animációban megnézi.
2: Nem.
1: De mi a helyzet egyébként, ha már irodalomtanárral van dolgom? Régen kérdeztem irodalomtanárt erről, hogy a klasszikus, hosszú kötelező olvasmányokkal mi a helyzet? Kiolvassák?
2: Nem. Tehát konkrétan ezt kell mondanom, nem, viszont a tankönyveinkben nagyon jó kis részletek vannak belőle. És tudunk róla úgy beszélgetni, hogy utána akármi kedvet is kap a gyerek.
1: Uh-huh. Jó, hát, de akkor itt mi lesz a megoldás? Tehát előbb-utóbb a módszertant igenis, most nyilván itt a választások után új oktatási miniszter, stb. Nagyon sok minden változhat akár, ha jön egy új koncepció, de változtatni kell azon, hogy igenis ki kell venni a kötelező olvasmányokból az egri csillagokat, vagy egyáltalán a kötelező olvasmányok
2: nem fogják így kivenni, tehát hogy
1: megszűnni.
2: Igaz, hogy az előbb azt mondtam, hogy nem, természetesen van, aki elolvassa, de az már régóta is ott van a tantervekben, hogy vannak alternatívák, tehát hogy ajánlunk mi a gyerekeknek mást is, hogy mit olvassanak, illetve nagyon sokan olvasók.
1: Uh-huh.
2: És nagyon sokan
1: tehát olvasnak,
2: tehát nagyon jó uh-huh. az iskolai könyvtárunk is, nagyon jó a városi könyvtár is.
1: Csak mást
2: olvasnak.
1: Tehát és ilyen igazán... ifjúsági regényeket?
2: Igen.
1: Mai kortárs?
2: Igen, uh-huh. És azt látom, hogy inkább a lányok az olvasósak.
1: Uh-huh.
2: Tehát, hogy ebbe a korban majd el fog ez jönni, vagy változik ez a fiúknál, és kevesebb fiúk kezében látok regényeket.
1: Uh-huh.
2: Vagy még mindig akár divatok a kis képregények, vagy a mangák, tehát a rövid, uh-huh. úgy, hogy te is mondtad, a rövidebb történetek, vagy akár a képregények.
1: És akkor egy jó irodalomtanárnak ennek is kell örülnie.
2: Hajaj.
1: Tehát, hogy nem kritikával illetett, hogy miért uh-huh. nem az egri csillagok, hanem ennek is örülsz.
2: Igen. Mm. Igen, igen.
1: Jó, és amit említettél az előbb, mi a helyzet a módszertannal és a technológia ötvözésével? Tehát az a fajta tanár vagy ezek szerint, mert látom, hogy minden pozitív, és minden szuper, és minden jó, hogy örülsz annak, ha vannak új eszközök, új technológiák?
2: Óriási segítség, tehát ez benne is volt úgymond a méltatásom, hogy én ezeket szívesen használom. Tehát van egy munkaközösségünk, és számtalan az iskolába, de az enyémnek az a neve, hogy fenntartható fejlődés és tehetséggondozás. Tehát azért ez elég sok mindent elmond, és ennek a része, ennek a fenntartható fejlődésnek ez is. Tehát, hogy tanuljuk meg okosan használni akár ezt a mesterséges intelligenciát, az összes digitalizált tankönyvet, mert most már minden digitalizálva van, uh-huh. tehát mindent tudunk használni ilyen téren, és ezt nem tiltani kell, ezt okosan kell használni. Uh-huh. Például a nyáromnak ez lesz az egyik terve, hogy van egy tanfolyam, amit augusztusig el kell végeznem, úgy feladatlapokat szerkeszteni, hogy a mesterséges intelligencia segítségével, de ugye ott a mesterséges intelligenciának mégiscsak te adod meg a paramétereket, hogy hogyan és mind, de ezt is meg kell tanulni. Tehát, uh-huh. hogy ezzel is haladunk.
1: Uh-huh. Na, nagyon érdekes ez a munkacsoport. Ez minden iskolára jellemző, vagy specifikum mondjuk a bezeri iskolának, hogy ilyen lesz a lehetőség?
2: Specifikum, igen. Uh-huh. Tehát ez, hogy fenntartható fejlődés, ennek például része egy öko munkacsoport. És ebbe ilyet képzelj el, hogy az alsós udvarban hatalmas nagy ládák vannak, amelyekben az alsós gyerekek növényeket termesztenek, tehát magas ágyások, hogy nevén nevezzem.
1: Igen.
2: a kollégák itt foglalkoznak ilyennel, hogy a hulladékgyűjtés, vagy papírgyűjtés. Itt van olyanról szó, hogy a fenntartható fejlődés részeként a kollégák idén pályáztak például a Nébiknél egy kabola tervező dologra, tehát hogy millió egy dolog, ami ennek a része, és mondom, hozzá kapcsolódik még a magyar is, mint szakterület, mert nagyon sok verseny most már online közegben működik, akár a helyesírás is, tehát, hogy nem feltétlenül papíron kell ezeket a versenyeket elképzelni.
1: Jó, tehát a munkacsoportot pedig ne úgy képzeljem el, hogy van 3-4 pedagógus, aki a munkacsoport tagja, és ti csak úgy valamit kitaláltok, hanem az egész iskolát, a diákokat.
2: Meg a gyerekeket is, igen, magába foglalja.
1: Mit tanácsolnál egyébként azoknak a fiataloknak, akik pedagógus pályára lépnének?
2: Válasszák, és ne csak az
1: tényleg
2: legyen bennük.
1: Busztítod?
2: Én igen, bár bevallom, hogy nem tudom a saját gyerekemet meggyőzni róla, aki bölcsészszakos hallgató a Károli Egyetemen, hogy vegye fel akár a tanárszakot, de igen.
1: Tehát aki kacérkodik a gondolattal, vagy tényleg érez elhivatást, kedvet, azt buzdítod?
2: Azt én buzdítom.
1: Hogy ez egy jó dolog?
2: Ez egy jó dolog.
1: És
2: igen.
1: Mit mondasz, hogy miért? Nagyon-nagyon tudod jól, tehát te is tudod jól azt, azért legalább annyit láss be a sok pozitívum mellett, hogy tehát az elmúlt évtizedekben, ami főleg a magyar oktatási rendszert illeti, tehát annyi kritika, annyi nehézség, tehát hogy jött ki, amit mi átlag emberként is hallottunk és láttunk, hogy mennyire nehéz dolgotok van, mennyire túl vagytok terhelve, stb. Tehát mit mondasz, miért jó?
2: Ha nem lennének olyanok, mint akár én is, aki lelkes és akarja csinálni, akkor tényleg megállna az élet, de kell ez. Miért? Annyira jó úgy hazamenni, hogy megdicsérik az embert, hogy akár
1: megöleli. Meg?
2: A gyerekek. Tehát amikor úgy megy ki egy óráról, hogy ez egy jó óra volt. Tehát, hogy az alapít kezdődik a gyereknél. Aztán, amikor a szülőtől kapod a visszajelzést. Nekem például a világon a legjobb osztályom van, az E29-6-osom a leg. Aztán utána ott vannak a kollégák. Egyre kevesebben vagyunk, mert sajnos egyre kevesebben vagyunk, de aztán ott vannak a jó vezetők, akiknek az a legfontosabb feladat, hogy meglássák bennünk azt, hogy mivel lehet minket megbízni, és ezzel ösztönözzenek. Mert sokszor tényleg csak ennyi kell, hogy tudják, hogy kit, hova, milyen feladatkörre kell beosztani. És ez egy óriási feladat, hogy észrevegyük azt, hogy ki mire alkalmas, mert mindenre nem vagyunk.
1: Sajnos a beszélgetésünk végére érünk lassan, pedig szerintem még egy jó órát is el tudnánk beszélgetni. Sikertörténet, tehát hogyha az elmúlt 27 évet nézzük, akkor mi számít neked sikertörténetnek, hogy mondjuk nem tudom melyik diákod, nem tudom hova tanult tovább, vagy mi az igazi siker?
2: Nem, azt, hogy végre elfogadtam önmagam, és tudom azt, hogy a helyemen vagyok.
1: Hát nem úgy nézel ki, mint aki 27 éve nem tudta.
2: Nem, képzeld el, hogy ezt fel kellett építeni. Tehát, hogy én látszólag vagyok ilyen derűs és ilyen úgymond magabiztos, vagy ilyen pozitív, de mögött rengeteg munka áll. Tehát, hogy ezt például úgy nem lehetne csinálni, hogyha nem lenne egy biztos talaj a hátam mögött, tehát a férjem meg a lányom. Ez rengeteg lemondással jár. Tehát, hogy ők az utolsók. Tehát először felveszed a szülőt, aztán a gyereket, aztán az iskolát, és utána vannak ők. Tehát ők a legutolsók. Tehát minden sikertörténet mögött ott áll az, hogy ez rengeteg más lemondással jár.
1: És magadat is fel kell építeni. Annak ellenére, hogy tudtad, hogy pedagógus leszel, és azt szerettél volna lenni, akkor is fel kell építeni azt a történetet, ahogy igen. Fogalmaztál. Hát egy élmény volt téged hallgatni. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Milyen lesz a nyarad?
2: Jó, hogy nagyon várom.
1: Na, erre voltam követve, hogy azt fogod mondani, hogy jaj, annyira
2: amikor,
1: fog hiányozni az iskola.
2: Nád, és végeztem a suliba, akkor megyek a másik kedvenc helyemre, a városba. Imádom a városi könyvtárat. Tehát annyira jó oda bemenni. Tehát, hogy amikor meglátják az embert, és akkor felcsillan a szemük, és tudják, hogy miért jössz, mit kölcsönzöl, örömmel fogadnak, tehát várom azt, hogy szabadon olvashassak, tehát nagy krimi rajongó vagyok, tehát minden ilyet, és túrázós, kirándulós, úgyhogy most Sopron környékére megyünk majd a jövő hét végén, azt már nagyon várom.
0: Best of Élesztő.
3: Élesztő!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Június 19-től mindössze 48 óra alatt megduplázódott a hűtési üzemmódot használó otthonok aránya a Daikin klímákat és hőszivattyúkat vezérlő Onecta alkalmazás anonim országos használati adatai szerint. A júniusi hőmérsékleti adatok alapján a nyár nem fokozatosan, hanem szinte egyik napról a másikra érkezett meg a magyar klímahasználók otthonaiba. Június első napjaiban az Onecta alkalmazás felhasználóinál a hűtési arány még nagyjából 11% körül alakult. Június 19-e után néhány nap alatt meredeken nőtt a hűtési igény. Június 24-ére az alkalmazáshoz kapcsolt otthonok 58%-a használta hűtésre a készülékét, áll a Daikin Hungary Kft. Által az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményben. Ezzel a hónap elején és közepén mért, mintegy 10% körüli szintről kevesebb, mint két hét alatt, több mint ötszörösére nőtt a hűtési üzemmód használata, a legnagyobb ugrás pedig mindössze két nap alatt következett be. Az elmúlt napokban az egész Európát sújtó rendkívüli hőhullám következtében a Duna hőmérséklete június 26-án elérte a 25 Celsius fokot, így az előírásoknak megfelelően az MVM Paksi Atomerőmű ZRT megkezdi a Duna hőmérsékletének mérését a folyó érintett szakaszán, adta hírül az atomerőmű. Azt írták, az intézkedés célja a környezetvédelmének jegyében a hatályos előírások és szabályok teljesítése, valamint az atomerőmű biztonságos működésének fenntartása. A naponta elvégzett mérések olyannyira lehetővé teszik az atomerőmű teljesítmények csökkentését, hogy a befogadó víz nem haladja meg a 30 Celsius fokot. A rendkívüli energetikai helyzet fennállása esetén a vonatkozó jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy az energiapolitikáért felelős miniszter eseti határozatával engedélyezze a rendeletben rögzített határérték átmeneti túllépését. Hozzátették, a Paksi atomerőmű működését szigorú szabályok határozzák meg, amelyeknek a létesítmény minden esetben megfelel. A Duna hőterhelésével kapcsolatos részletesebb információk az atomerőmű weboldalán találhatók, ahol nem csupán a mérés folyamatával és a hőterheléssel kapcsolatos előírások, hanem a napi friss adatok is megtalálhatók. A Paksi járási ügyészség vádat emelt egy 45 éves férfi ellen, aki az eltiltást megszegve lakott területen vezetett egy kis traktort. A sofőrnek sosem volt járművezetői engedélye. A férfire egy korábbi ügy miatt a járásbíróság pénzbírságot szabott ki, ugyanis már akkor engedély nélkül vezetett. Az ügye 2025. március 4-én vált jogerőssé, vagyis ekkortól már tényleg tilos volt neki vezetnie az ezt követő 8 hónapban. Ennek ellenére az eltiltást lejárta előtt lakott övezetben egy saját kis traktorral közlekedett, amihez még egy utánfutót is kapcsolt. Ezen az utánfutón szabálytalanul szállította sógorát, akivel azt tervezték, hogy a község határában lévő lucernát elszállítják. A történteket egy térfigyelő kamera is rögzítette. A járási ügyészség a büntető végzésben pénzbírság megfizetését és határozott időre történő vezetési eltiltást szorgalmaz a Paksi járásbíróságnál.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Az Atomerőmű Sportegyesületnél stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodásra törekednek. Az elmúlt években jó néhány fejlesztés megvalósult, és 2026-ban is több infrastruktúrális fejlesztésre lehet számítani, számos előkészület zajlik jelenleg is. A részletekről Kovács Antal ügyvezető elnök beszélt rádiónknak.
2: Az Atomerőmű Sportegyesület mindig igyekezett kiegyensúlyozottan gazdálkodni, és azokban az években, amikor stabil volt a bevétel, vagy esetleg egy picit több, akkor sem költöttünk el mindent, hanem inkább a hosszú távú működésre összpontosítottunk. Így sikerült bekerülnünk a kiemelt vidéki sportegyesületek közé, ami egy olyan többlet lehetőséget adott az elmúlt két évben, és az idejében is le vagyunk szerződve, ami azért stabilitást eredményez. Ezt mindig visszaforgattuk az utánpótlásra, körülményeink javítására, így sikerült a Bezeréd judóterem megújítása. Korábbi években a TAO forrásokat is úgy használtuk fel, hogy ebből mindig vissza tudtunk forgatni, ebből sikerült a kettes iskolának a tornaterét újítani, és folyamatosan arra használjuk fel, hogy az infrastruktúra fejlesztés is legyen fenntarthatóan működtethető létesítményekre. Amit sürgősen meg kell csinálni, a foci utánpótlás kapcsán az öltözőket fogjuk rendbe tenni. Azon kívül vannak elképzeléseink, hogyha lehet pályázni majd a kajakkenú vízitelep továbbfejlesztésére. Nyilván majd, hogyha megfelelő források lesznek rá, addig a tervezéssel foglalkozunk, és azt előkészítjük. A fejlesztés tervezésére sikerült pályáznunk, és lépésről lépésre szeretnénk megvalósítani a fejlesztéseinket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
0: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: slágereivel. Hírek a Pax FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A hormuzi szoros továbbra is nyitva áll, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön azt követően, hogy az iráni iszlám forradalmi gárdának tulajdonított dróntámadásért egy szingapúri zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajót az ománi partok közelében, írja az MTI. Az elnök egy Fehérházban washingtoni idő szerint csütörtökön este tartott rendezvényen kijelentette, hogy az Egyesült Államok a puszta erőpozíciójából tárgyal Iránnal, és megismételte, hogy Teherán sürgősen megállapodást akar kötni, valamint ismét kijelentette, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Donald Trump egyben közölte, Irán az amerikai mezőgazdasági termékek új piaca lehet, miután a korábban befagyasztott pénzből az Egyesült Államoktól vásárolnak gabonát, szóját és kukoricát. Idén is megszervezte külföldi tanulmányútját, a TEI-t. A Paksi Atomerőmű körzetében 16 települést magába foglaló társadalmi ellenőrző információs és településfejlesztő társulásból 10 település polgármestere utazott ki június 14-én Svájcba azzal a céllal, hogy megismerjék a svájci atomenergetika alkalmazását, valamint tanulmányozzák a nukleáris létesítmények és a közelükben található önkormányzatok kapcsolatrendszerét. Gáncs István, a TEI-t alelnöke úgy nyilatkozott, a svájci atomerőmű körzetében lévő települések polgármestereinek ott is meghatározó szerepe van a kommunikációban.
2: Ott sem ritka náluk, hogy vagy a felügyelőbizottság tagjaiként dolgoznak a környéken, vagy éppen a nukleáris intézmény valaha dolgozói voltak, vagy teljesen civil emberek. Itt megkérdeztük, hogy mi az a legfontosabb dolog, ami az atomerőmű és a környéken lévő élő településeken élő embereknek a legfontosabb. Természetesen itt újat nem hallottunk, mert azt elmondták, hogy nagyon szoros szimbiózisban élnek az atomerőművel, hiszen az elsődleges hírforrás, az elsődleges tényforrás az mindig a polgármester vagy a képviselőtest, azon belül is pedig azok az emberek, akik a felügyelőbizottságban vállalnak szerepet, és tájékoztatják a lakosokat, ha kell a nap 24 órájában. Ez hasonlóképpen történik a TEI-nél is, tehát ugyanilyen kapcsolatrendszer van kiépítve.
1: A svájci út során a TEI delegációja látogatást tett a beznaui atomerőműben, amelyben Európa leghosszabb ideje biztonságosan működő két atomreaktora található, ezen kívül pedig radioaktív hulladéktárolóknál is látogatást tettek, ahol megismerték az új, úgynevezett plazma technológiás hulladékkezelést, mondta el Schweiger György, Györkönny polgármestere.
3: Ez a plazmaégető technológia, ez a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékoknak a tömörítésére szolgál, egy nagyon-nagyon érdekes technológia volt. Ők azt csinálják, hogy 18 hordó kis és közepes aktivitású hulladékot egy hordó méretűre sűrítenek össze egy speciális plazma technológiával, teljesen zárt rendszerbe. Egy zárt rendszerbe megy be a kis és közepes aktivitású hulladék ebbe az égető, inkább olvasztó műnek mondanám, mint égetőművek, meg az égetésnek vannak gázai, gőzei. Itt viszont nincsen semmi, mert egy teljesen zárt technológia, és 24 és illetve 48 órás üzemidő után a 18 hordó hulladékból egyetlen egy hordó kis és közepes aktivitású hulladék keletkezik, és így lényegesen kevesebb hulladékot kell elhelyezniük majd a végleges mély geológiai tárolóba.
1: Schweiger György úgy nyilatkozott, a Svájcban megismert hulladékkezelés formáját ajánlani fogják a Magyarországon működő radioaktív hulladéktárolással foglalkozó RHK Kft.-nek. Technikai és igazgatási szünet lesz a jövő héten a Paksi Városházán. Június 30-án kedden a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal technikai okok miatt zárva tart, ügyfeleket nem fogad. Továbbá a vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára a közszolgálati tisztviselők napja, július 1-e szerda, munkaszüneti nap lesz, melynek kapcsán az ügyfélfogadás ezen a napon is szünetelni fog a Városházán. A többi napon a normál ügyfélfogadási rendszerint várják az ügyfeleket, az önkormányzat köszöni a lakosság megértését.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Az Atomerőmű Sportegyesületnél stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodásra törekednek. Az elmúlt években jó néhány fejlesztés megvalósult, és 2026-ban is több infrastruktúrális fejlesztésre lehet számítani, számos előkészület zajlik jelenleg is. A részletekről Kovács Antal ügyvezető elnök beszélt rádiónknak.
4: Az atomerős potenciát mindig igyekezett kiegyensúlyozottan gazdálkodni, és azonban az években, amikor stabil volt a bevétel, vagy esetleg egy picit több, akkor sem költöttünk el mindent, hanem inkább a hosszú távú működésre összpontosítottunk. Így sikerült bekerülnünk a kiemelt vidéki sportegyesületek közé, ami egy olyan többlet lehetőséget adott az elmúlt két évben, és az idejében is le vagyunk szerződve, ami azért stabilitást eredményez. Ezt mindig visszaforgattuk az utánpótlásra, a körülményeink javítására, így sikerült a bezerédi judóterem megújítása. Korábbi években a TAO forrásokat is úgy használtuk fel, hogy ebből mindig vissza tudtunk forgatni, ebből sikerült a kettes iskolának a tornaterét újítani, és folyamatosan arra használjuk fel, hogy az infrastruktúra fejlesztés is legyen fenntarthatóan működtethető létesítményekre, amit sürgősen meg kell csinálni. A foci utánpótlás kapcsán az öltözőket fogjuk rendbe tenni. Azon kívül vannak elképzeléseink, hogyha lehet pályázni majd a kajakkenú vízitelep továbbfejlesztésére. Nyilván majd, hogyha megfelelő források lesznek rá, addig a tervezéssel foglalkozunk, és azt előkészítjük. A fejlesztés tervezésére sikerült pályáznunk, és lépésről lépésre szeretnénk megvalósítani a fejlesztéseinket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most vissza a Paksfm slágereihez.

0: FM.
1: Paks FM.
2: Alszik a város, még épp rá reggel hatkor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

Fájklep le alatt valami rém tört rá a nagy hegy oldalán. Fel kell a nap reggel, és most úgy érzem, itt vagyok, élek is, megbékélek azzal.

Excuse me, can I please talk to you for a minute? Oh my God.